0: pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szombati homokóra műsorunk második órájában. Én Palkó Hanna vagyok. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius vagy épp Übipapa. Ez a mai nap gondolata, ami Csúlya Imre magyar színművész tollából származik. Most pedig lássuk, mivel várom önöket ebben az órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát Szabó Anitával, végül pedig ünnepátjainkat köszöntjük. Ezután a maradék időnkben az Ararat Worship énekel. Ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunk címe Könnyű csomag. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. A következő percekben Tomek az Kills Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A vakációm kevesebb, mint egy hét volt, ezért úgy döntöttem, hogy csak egy bőröndöt és egy kézitáskát viszek magammal. Miután azonban bepakoltam a legszükségesebb és sok kevésség szükséges tárgyat, a táskáim túl lettek tömve és nehezek voltak, ami végső soron nagyobb stresszt okozott, mintha nem ezt a megoldást választottam volna. Az érzelmi terhek a fizikai terhekhez hasonlóan képesek elnehezíteni bennünket, és stresszt okozni számunkra. Amikor úgy döntünk, hogy többet cipelünk a szükségesnél, akkor azt mondjuk Istennek, hogy nincs szükségünk a segítségére, mert képesek vagyunk ezt egyedül is kezelni. Azonban nem kell ennek így lennie. A mai igevers arra bíztat, hogy vigyük terheinket Istenhez, és a Zsoltárok 55. fejezetének 23. verse azt mondja, vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Ezek az igeversek kiemelik a tényt, hogy amikor átadjuk terheinket Istennek, akkor erőt és megnyugvást kapunk. Adjuk át terhünket neki, és fogadjuk el felajánlását, hogy ő cipeli ezeket.

Imádkozzunk! Istenünk, hálát adunk neked, hogy megszabadítasz terheinktől, erőt és megnyugvást adsz. Adj bölcsességet, hogy minden nap elfogadjuk segítségedet. Amen.

milyen terhemet kellene Istennek átadnom? Kérdezi ezt Tomekász Kielsz, Egyesült Államok beli testvérünk. Imádkozzunk ma valakiért, akit a stressz leterhel.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amelyet Lukács Orsolya tolmácsolt, majd a Fikebend énekelt. A következőkben kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával, majd szintén a Fikebend énekel.

Július 11-ét írunk ez az év, 192. szökőévben, 193. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 173 nap van hátra. Tekintsük át, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz.

1302. július 11-én vívták az aranysarkantyús csatát, melyben a főként gyalogos katonákból álló flamand sereg súlyos vereséget mért 4. Fülöp francia király lovagseregére. 1849-ben ezen a napon zajlott le a 3. komáromi csata. 1917. július 11-én kezdődött a Moresti csata, amikor a 2. román hadsereg Alexandru Averescu tábornok vezényletével legyőzte a német hadsereget az első világháborúban. 1987. július 11-én a becslések alapján ekkor születik meg a Föld 5 milliárdodik lakója. 1995. július 11-én a Ratko Mladic vezette boszniai szerb csapatok betörtek a Bosznia-Hercegovina keleti részén fekvő Srebrenica városába, ahol a boszniai háború egyik legvéresebb eseményére került sor. Több mint 8700 muszlim férfit és fiút végeztek ki a szerb erők, és 20000 nőt is bántalmaztak, valamint vajdasági magyarokat. Az eseményt a Hágai Nemzetközi Bíróság népirtásnak nyilvánította, de az elkövető szerbek nem kaptak tetteiknek megfelelő büntetést. 2010-ben ezen a napon volt a labdarúgó világbajnokság, a Dél-afrikai köztársaságban, a győztes pedig Spanyolország volt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 11-éhez kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

1657. július 11-én született első Frigyes porosz király. 1819. július 11-én látta meg a napvilágot Reguli Andal néprajzkutató utazó, a magyarországi finnugrisztika egyik legelső, kiemelkedő képviselője. Az oroszországi finnugor népek körében végzett gyűjtő és kutató munkája miatt Észak-Körösi csomája néven szokták emlegetni. Elkészítette az északi Urál földrajzi és néprajzi térképét. Itthoni néprajzi, embertani kutatásai is jelentősek. Nálunk elsőként használta a daguerotípia technikáját a néprajzi terepmunkákban. 1891. július 11-én született Katona Béla magyar újságíró szerkesztő. 1919 után a Szabadság, majd a Nagyváradi Esti Lap felelős szerkesztője. A Szigligeti Társaság tagja, nevéhez fűződik a Nagyváradi Újságíró Klub megalapítása. A II. Világháború frontátvonulásának hiteles képét adja Várad a viharban című riportregénye. 1893-ban ezen a napon született Fischer Miklós magyar szakíró. Az 1930-as években szorgalmazta a házi alkalmazottak a cselédek művelődési színvonalának emelését, életkörülményeinek javítását. Így jött létre a temesvári cselédotthon, s mintájára más városokban is alakítottak hasonló intézményeket. Cselédek a Válaszúton című tanulmányfüzete 1933-ban jelent meg. Az 1950-es években kidolgozta a nyugdíj egyesületek működési szabályzatát. 1946-ban ezen a napon született Kun Miklós Széchenyi díjas magyar történész. 1960. július 11-én látta meg a napvilágot Csúlya Imre Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási fordulója kötődik július 11-éhez.

1860. július 11-én távozott az élők sorából Marastoni Jakab, festő, litográfus. Ő hozta létre 1846-ban az első Magyar Festészeti Akadémiát. Élete utolsó éveiben, az elsők között Magyarországon, daguerotípiával foglalkozott. 1889-ben ezen a napon hunyt el Revicki Gyula magyar író, költő. 1920. július 11-én halt meg Eugénia, francia császárné, harmadik Napóleon felesége. 1945. július 11-én távozott az élők sorából Ács Lipót, festő, keramikus, etnográfus. 1969-ben ezen a napon hunyt el Balogh Ernő, geológus, minerológus, egyetemi tanár. Erdély karsztjainak és barlangjainak kutatója. Elsősorban ásványkutató volt, de az 1920-as évektől elkezdte a romániai barlangok tudományos igényű ásványkőzettani vizsgálatát is. Sok erdélyi barlang feldolgozása fűződik a nevéhez, de a barlangok művészi értékű fényképezéséhez is értett. Geológiai tankönyveket írt középiskolásoknak. Több mint 250 tudományos és ismeretterjesztő írása jelent meg. Ismeretterjesztő előadásainak a száma több mint 100. 1989-ben ezen a napon halt meg Sir Laurence Olivier, Golden Globe-díjas és Oscar-díjas angol színész és rendező. Ismertebb filmjei a Bounty, a Hazárdőr, Dracula és a Názareti Jézus 1 és 2. 1997. július 11-én halt meg Herédi Gusztáv, erdélyi magyar szerkesztő, prózaíró, közíró. Álneve Dombi Géza. Közírói munkásságát olyan sorozatok jelzik, mint a város történeti emlékeket számbavevő Kolozsvár felfedezése, az erkölcsi nemzetiségügyi kérdéseket felvető hétköznapok, önálló köteteiből Tűz mellett novellák, Lélekmelegítő, Késő bánat, Kutyatej és Kárpát-kanyar címűeket említünk. 2010-ben ezen a napon hunyt el Kállai Ferenc, Kossuth díjas magyar színész, a Nemzet színésze. 2017. július 11-én távozott az élők sorából Schubert Éva, Kossuth díjas magyar színésznő, rendező, színészpedagógus, érdemes művész. Az egyik legintelligensebb magyar színésznőnek tartották, több nyelven is beszélt. Németül, angolul, franciául és latinul. Játszott színpadon, játék- és tévéfilmekben, több darabot is rendezett. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik július 11-éhez.

2004 óta ma van az ENSZ népesedési világnapja. Mongóliában a forradalom győzelmének évfordulója. Belgiumban pedig a flamand közösség napja. Július 11-i kalendári munkát hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával, majd a Fikeband énekelt. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük Horváth Charlie a Zene Gyógyszer című dalával.
1: Július 11-i névnapköszöntőnket hallhatják. Ma Nóra, Lili, Benedek, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Félix, Úrik, Olga, Bence, Helga, Olivér és Piusz napja van. A Nóra az Eleonóra rövidülése, mely az arab Elinor névből származik, jelentése Isten az én világosságom. A Lili több névhez is köthető, a Caroline, azaz Karolina, az Elizabeth, az Erzsébet, a Julia angol és német becézőjéből is eredezhethető, a hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilium. A Benedek a latin Benedictus névből származik, jelentése áldott. A Ráhel héber eredetű bibliai név, jelentése bárány, anyajú. A Lilla, a Lídia és a Lívia régi magyar becézője, Csokonai Vitéz Mihály Julianna nevű múzsáját szólította így, és a név a Lilla dalok hatására vált népszerűvé, ugyanakkor az angolban az Elizabeth becézője, a hasonló hangzású név. Az Eleonóra az arab Elinor névből származik, melynek jelentése Isten az én világosságom. Spanyol közvetítéssel került Franciaországon át Angliába, később onnan terjedt el egész Európában. A Félix latin eredetű név jelentése boldog, szerencsés. Az Ulrik a német eredetű Ulrich név származéka, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Bence a latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése, melynek jelentése győztes. A Helga északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog. Az Olivér latin eredetű név, jelentése olajfa ültető. Más feltevés szerint germán eredetű, így a jelentése tündér, manó, sereg. A Pius latin eredetű név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő. Köszöntjük tehát a Nóra, Lili, Benedek, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Félix, Úrik, Olga, Bence, Helga, Olivér és Piusz nevű hallgatóinkat, illetve mindazokat, akiknek ma valamilyen ünnepelnivalójuk van. Nekik szóljon a következő dal.

ez egy régen adott tudomány. A sejtjeimbe nézem, a zene gyógyszer, bármi gond szerint. Józan doktor ott majd írnak valamit, de többet ér, ha este játszani kell valahol.

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Horváth Charlie a zene Gyógyszer című dalával. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következő percekben az Ararat Worship énekel.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szombati homokóra műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Én Palkó Hanna vagyok. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius vagy épp Übüpapa. Ez a mai nap gondolata, ami Csúlya Imre magyar színművész tollából származik. Most pedig lássuk, mivel várom önöket műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Ebben az órában zöld percek környezetvédelmi rovatunk ismétlését hallhatják, majd a maradék időben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom önöket a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
3: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
2: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
3: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják.

mai műsorunkban rövid környezetvédelmi hírek után a vendégem dr. Keresztes Lujza, a BBTE Biológiai és Ökológiai Intézetének docense, biológusa, akivel a szúnyogokról fogunk beszélgetni. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Nézzük először, hogy milyen környezetvédelmi hírek keringenek. 35 tonna kőolaj származék ömlött a Dunába Szerbiában. A román vízügy szerint 35 tonna kőolaj származék ömlött a Dunába egy bolgár zászló alatt közlekedő hajóból a szerbiai Dunacsép közelében 219 kilométerre a román határtól. A súlyos környezetszennyezés június 20-án délután történt, és várhatóan 24-30 óra alatt érte el Romániát a 70-100 kilométeres hosszúságú olajfolt. A szerbiai hatóságok és a szerb hadsereg egy védelmi célú úszógáttal igyekeztek izolálni az olajfoltot, hogy védjék Belgrádot a szennyezéstől. Mivel Románia területén a Duna annyira széles, hogy nem megoldható úszógát kihelyezése, motorcsónakokból készültek környezetbarát olajfelszívó anyagot kiszórni a vízfelületre. A legfrissebb információk szerint, amelyeket Románia a szerb féltől kapott, nem áll fenn a Duna szennyezésének veszélye az országba való beömlésnél, egészítette ki a közleményét a román vízügyi hatóság.

Sürgősen meg kell oldani a napelemek újrahasznosítását, különben belefulladunk a hulladékba. Miközben a napenergia hasznosítását tekintik világszinten az egyik nagy lehetőségnek a fosszilis energiahordozók kiváltására, egyre súlyosabb problémát jelent a keletkező hulladék. A napelemek első generációjának élettartalma kezd lejárni, azonban az újrahasznosítás egyelőre gyerekcipőben jár. A BBC riportja szerint több milliárd panelt kellene hamarosan lecserélni. 2050-re egy óriási hulladékhegyet képeznek majd a leselejtezett napelemek, ha csak nem indítjuk be már most az újrahasznosítási láncokat. Idézi a BBC Jude Colliert, a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség igazgató helyettesét. Mint írják, az energetikai szakértők hatékony kormányzati intézkedéseket sürgetnek a fenyegető globális környezeti katasztrófa megelőzése érdekében. A lap számításai szerint világszerte több mint egy terawattnyi napenergia kapacitást telepítettek, és 2,5 milliárd napelem is használatban lehet. Az egyre tornyosuló problémák közepette nagy reményekkel tekintenek a szakértők arra a gyárra, mely a tervek szerint június végén nyílik meg a franciaországi Grenoble-ban. Ha beigazolódnak a várakozások, a Rossi vállalat tulajdonában levő üzem képes lesz arra, hogy a napelemeket szinte teljesen, 99%-ban újrahasznosításra alkalmas módon bontsa szét. A BBC úgy tudja, a panelek újrahasznosításával eddig is sokan próbálkoztak, azonban a hatékonyság alacsony volt. Az új gyárban viszont a várakozások szerint az üvegfrontok és az alumínium keretek újrahasznosítása mellett a panelekben található értékes anyagok szinte mindegyikét vissza tudják nyerni, ami eddig nem volt megoldható. A napelemek újrahasznosításának hagyományos módszerei lehetővé tették eddig is az alumínium és az üveg nagy részének visszanyerését, azonban különösen az üveg volt gyenge minőségű, ezért nem volt alkalmas arra, hogy a napelemgyártásban továbbra is alapanyagként lehessen hasznosítani, idézi a BBC a Rossi egyik szakértőjét. Collier nyilatkozata alapján azt írják, hogy 2030-ra 4 millió tonna hulladék keletkezhet, ami még kezelhető, de 2050-re akár több mint 200 millió tonnát is elérheti ez a mennyiség globálisan. Összehasonlításként megjegyzik, világszerte jelenleg évente összesen 400 millió tonna műanyagot állítanak elő. A Rossi Grenoble-i üzemében is a tervek szerint megoldható lesz olyan értékes összetevők kinyerése is, mint a réz, a szilícium vagy az ezüst. Mindeddig nem létezett eljárás arra, hogy ezt gazdaságos módon végezzék, ha viszont az új technológia beválik, az megváltoztathatná a világot, írja a BBC. Lehetővé tenni akár azt is, hogy a jövőben az új napelemek gyártásához szükséges anyagok közel 3/4-ét, az ezüstöt is leselejtezett panelekből állítsák elő, ami óriási löketet adhatna a napelemek gyártásának. Jelenleg ugyanis nem áll rendelkezésre elegendő ezüst ahhoz, hogy a foszilis tüzelőanyagokról való átálláshoz szükséges napelemek millióit megépítsék. A BBC szerint Európában a napelemek importőre vagy gyártója felelős a hulladék ártalmatlanításáért. Mivel azonban a fejlettebb technológiák drágák, sokan a hulladékok aprítását vagy bezúzását részesítik előnyben, ami sokkal olcsóbb ugyan, de semmiképpen nem tekinthető fenntartható megoldásnak. Híreinkhez a transtelex.ro híreit használtam fel.

0: következő percekben dr. Keresztes Lujza lesz a vendégem, a Bábesbolyai Tudományegyetem Biológiai és Ökológiai Intézetének docense biológusa, akivel a szúnyogokról fogok beszélgetni.
1: Sok szeretettel köszöntelek műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Egyre aktuálisabb téma, hogy reggelente arra kelek, hogy valami zümmög a fülembe, és ez nem más, mint egy szúnyog, ami ugye nem mindenki kedvel. De kezdjük talán ott, hogy hány szúnyogfajtát ismerünk, és ebből hány található meg Romániában.
2: Köszönöm a lehetőséget. Már is egy jó hírrel kezdem, hogy igazából nem vagyunk egy szúnyog nagy hatalom. Tehát Romániában a fajok száma alig éri el a 60-at, és ezt, hogy tudjuk viszonyítani számokhoz, a trópusok sokkal fajgazdagabbak, ott talán egy ilyen 3200-3500 faj számra számíthatunk, és ez teljesen érthető, hisz ahhoz, hogy szúnyogokban gazdag helyre találjunk, nedvesség kell, meleg, vizek, tehát ez mind-mind olyan körülmény, amely elősegíti a szúnyogok fejlődését, és így több faj megjelenését is, úgyhogy viszonylag kevés fajjal kell szembenézzünk és találkozzunk.
1: Van különbség a hím és a nőstény szúnyogok között?
2: Ez a csüpőszúnyog esetében alapvető kérdés, ugyanis a hímek nem vércívók, ezt mindenképpen kell tudni róluk, a nőstények viszont valamilyen állat vérével kell táplálkozzanak ahhoz, hogy a petesejtek beírjenek, tehát le tudják tenni az életképes tojásaikat, de ez nem csak egy biológiai sajátosság. Ahogy ránézünk egy csüpőszúnyogra, akkor rögtön látjuk a hímeknél, hogy ilyen nagy tollas csápjaik vannak, olyan, mintha nagyapám borotválkozó pamacsát ragasztották volna a fejükre, olyan szép nagy bokros csápjuk van, és van egy hosszú trombita-szerű szájszerűk, de ez nem alkalmas a szúrásra és szívásra. A nőstényeknek viszont nagyon egyszerű serte alakú csápjuk van, és van egy hosszú szúroszívó szájszerűk, amivel viszonylag ellenálló állati szövetet is könnyen át tudnak döfni. A hímeknél viszont igen különleges érzékszervek vannak, ezt nem fogjuk látni, de ők viszont nagyon könnyen meg tudják találni a nőstényeket, szájrezgetéseikkel csalogatják a hímeket, és ezeket a rezgéseket a hímek nagyon jól tudják érzékelni, úgyhogy sok-sok különbség van a hímek és nőstények között. Az első és legfontosabb a mi szemünk számára a csápok. Az alapján el tudjuk különíteni.
1: Tudjuk ugye, hogy ahogy mondtad, trópusokon betegségeket terjesztenek, viszont Romániában fennáll ennek a veszélye.
2: Romániában valaha a malária egy igen-igen komoly probléma volt, amelyet malária szúnyog terjeszt. Így is hívják a csüpőszúnyogot, hogy malária szúnyog, azonban nem maga a szúnyog okozza a maláriát, hanem a szúnyog nyálmirigyében lévő apró egysejtű, amely a mi szervezetünkben okozza a malária tüneteit. Régebb, hát ez a 40-es, 50-es években volt nagyon-nagyon komoly probléma Európában és Romániában a malária, amikor hatalmas, nagy mocsaras területek voltak. És mivel nagyon hamar szeretjük ezeket a kellemetlen dolgokat megszüntetni, annélkül, hogy átgondolnánk az intézkedések hosszú távú hatását, így elkezdődtek azok a nagy mértékű folyóvíz, árterületek lecsapolása, nedves területek kiszárítása és mezőgazdasági területekké való alakítása, amely valóban hatott, mert visszaszorította a malária szúnyogot, és ma már, ha bár Romániában léteznek malária szúnyogok, ők már nem tartalmazzák ezeket a kórokozókat, tulajdonképpen Romániában megszűnt a malária. Igen ám, de nagyobb mocsaras területek azért maradtak még Romániában. Ugye ne felejtsük el ezt, hogy mekkora óriási természeti károkkal tudtuk ezt elérni. A Duna-deltában, amely egy kifejezetten fontos bioszféra rezervátum, megmaradtak ezek a mocsaras területek, ott igen gazdag szúnyogfauna van. Ráadásul ez egy ilyen nagyon fontos madárvonulási hely is, és a madarak vérét is szívják a szúnyogok, tehát ha madarakról, ha ezek hordoznak betegségek, könnyen a csüpőszúnyogok át tudják venni ezeket a kórokozókat, és akár emberre is át tudják terjedni. Igen, ilyenkor a Romániában egyik fontos betegség, ami mai napig is dühöng, de a legmagasabb hatását 1994-95 óta ért el, vagy akkor ért el, ez a nyugat-nílus láz. Na, ez egy furcsa betegség. Több szúnyogfa is részt vesz, és bizony okozhat olyan agyhártya és agyvelő gyulladást, aminek komoly következményei lehetnek, de hát természetesen ilyenkor meg kell találni a forrást magát, és semmiképpen nem szabad abban gondolkodni, hogy akkor le kéne csapolni a Duna-deltát, egy ilyen hihetetlen gazdag természetvédelmi területet. A veszély nem onnan jön. Tulajdonképpen megváltoztak azoknak a szúnyogoknak az ökológiája, amelyek potenciálisan betegségeket fognak okozni, hisz ma leginkább az egzotikus szúnyogok megjelenése okoz legnagyobb problémát. Ilyen egzotikus szúnyogok, például az ázsiai tigris szúnyog, vagy a japán bozót szúnyog, vagy a koreai szúnyog, és ezek jelenléte itt most Romániában, amely jelenléte az általános klímafelmelegedéssel is összefügg, de mi városi emberek rossz szokásai is bevonzzuk ezeket a szúnyogokat, no ezek most sokkal nagyobb riadalmat okoznak, hisz olyan betegségeket is terjeszthetnek, mint például a Zika vírus, dengue láz, tehát ezeket mind-mind a trópusokról hallottuk, és most fennáll a veszélye, hogy nálunk is megjelenjenek.
1: Jelenleg melyik a legveszélyesebb szúnyog, ami Romániában megtalálható?
2: Az ázsiai tigris szúnyog jelenlétét most már nem csak Bukarest környéki területekről jelezték, hanem bizony megjelent Erdélyben is, Szeben környékén, Nagyvárad környékén már jelezték a jelenlétét. Most az ázsiai tigris szúnyog igen könnyen felismerhető. Tehát ilyen fekete-fehér pikkelyei vannak, ez a mintázat jellemző, sőt a fején és a hátán is egy ilyen fehér csík húzódik végig. És hát ez a szúnyog bizony rengeteg olyan betegséget tud átvenni, például madaraktól. Most az a baj, hogy ő nem csak az ember vérét szívja, hanem madarak, vadállatok vérét is, és akkor ezek véréből át tud venni olyan korokozókat, amelyek potenciálisan átadhatja az embernek. Tehát nem tudjuk még belátni, hogy milyen Pandora szelencét bontottuk ki akkor, amikor nagyobb városok környékén élőhelyeket hozunk létre ennek. Persze nem tervezett módon, véletlenszerűen eldobigáljuk a szemetet, és ebben esővíz gyűlik fel, ez elég egy ilyen ázsiai bozott szúnyognak, hogy a nőstény letegye a tojásokat, és ebből kikeljen, tehát főleg a nagyvárosokban jelennek meg ezek az ázsiai tigris szúnyogok. No, ez okozhat igen súlyos. Például a japán agyhártya gyulladás, egy ilyen potenciálisan súlyos betegség, vagy a Nyugat-Nílus láznak kiszabadulása a Duna-deltából is, és Európában messze szétterjedése, ez egy ilyen potenciális. Tehát várható, hogy egyre másra bukkannak fel ilyen nem várt keményebb betegségek is.
1: Azt lehet csoportosítani mondjuk, hogy milyen embereket kedvelnek a legjobban, vagy milyen ízt, vagy milyen szagot, nem is tudom, mire mennek.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert hát beszéltünk itt nagyvárosokról, mindig vannak ilyen városi legendák, hogy kiket kedvelnek jobban a csipőszúnyogok, és kiket nem, és most jó hírem van, ez nem városi legenda, ez tényleg így van. Tehát kimutatták, hogy minden embernek van egy saját személyiségéhez köthető illata, nevezzük aurának, ami az emberi orrunk nem biztos, hogy ezt észreveszi, érzékeli. A csipőszúnyognak olyan érzékeny a szaglószerveik, hogy ők bizony ezt érzékelik, és jobban preferálnak bizonyos embereket. Úgy tűnik, hogy az emberi populáció esetében kb. 20% az arány, amelyet igen-igen kedvelnek a szúnyogok, amely ellen nem tudunk mit tenni, ezzel a sajátos illatanyaggal születtünk, ez minket jellemez. Azonban sokat tehetünk, hogy olyan helyzeteket hozzunk létre, amelyben a szúnyogok nem fognak minket annyira megtalálni, és ma már azt is tudjuk, hogy a bőrünkön a nedvességgel együtt távozó tejsav, urea, például a húgysav, ezek mind-mind olyan illatanyagok, amelyek bevonzák a csipőszúnyogokat. Tehát, hogyha például egy nagyon erős edzés után izzadtan ülünk egy helységben, akkor nagy az esélye, hogy minket választanak a szúnyogok olyan társainkkal szemben, akik viszont nem végezték el ezeket a fizikai erőfeszítéseket. Amúgy ez nem rossz, hogy a bőrünkön ezek az anyagok megjelennek, hisz ez a védekezési rendszerünk része, meg amúgy is a nagyon jó pozitív hatás bőrön lakó baktérium közösségünk termeli ezeket az anyagokat. Tehát minden ember ezeket a szaganyagokat létrehozza, de talán intenzívebb a termelésük, amikor egy ilyen erősebb fizikai erőfeszítés után vagyunk.
1: És az mondjuk most eszembe jutott például, ha a barátommal egy helyiségbe vagyunk, akkor biztos, hogy engem csípnek agyon a szúnyogok. Ezért így vagyok úgymond rá, hogy ő nem kell ezen végig menjen, vagy végig kínlódja, akkor ezt most vegyem pozitívumnak, hogy engem csípnek.
2: Nem csak ezek a szaganyagok jelenléte szükséges, az nem igaz, hogy akiknek édesebb a vére, úgymond, jobban kedvelik a szúnyogok, hisz a táplálékot nem innen szerzik. Ők a hemoglobinban lévő fehérjét használják, és az nem a cukorkomponens, viszont kell még a széndioxid, tehát egy olyan helységben, amelyet ritkábban szellőztetünk, a szúnyognak információt, oda kell menni, mert ott emberek vannak. Minél többen vannak emberek egy helységben, annál inkább felszaporodik a széndioxid, és a harmadik, amikor megközelít, és bizony ebben lehet különbség. Mi nők egy picit melegebbek vagyunk, a hőmérsékletünk talán egy picit magasabb, mint férfi emberek, ugye? És akkor ezért jobban kedvelnek. Tehát minket úgy találnak meg, hogy ránk repülve meleget éreznek, és pontosan azt a hőérzetet keltsük, amely készíti őket a vérszívásra. Tehát ezért ez a magyarázat tulajdonképpen, hogy egy picit melegebb a bőrünk.
1: Miért viszket a csípésük? Mit engednek belénk, hogyha ezt így mondhatom?
2: Egy picit beszéltünk arról, hogy a csípőszúnyogok betegséget terjesztenek, és talán ha ennél a gondolatnál maradunk, akkor maga a szúrás után a viszketés és az ezzel járó kellemetlenség egy picit eltörpül, mint probléma. De ez is egy reális kérdés. Tehát, hogyha megszúrnak, akkor egy helyi reakcióként az immunrendszerünk reagál. Miért történik ez? A nőstény csípőszúnyog úgy táplálkozik, hogy előbb a szájszervével egy kis adag nyálat juttat a bőrünk alá, és ebben a nyálban vannak olyan fehérje anyagok, amely egy nagyon ezek idegen anyagok, szervezetünktől idegen anyag, és emiatt a mi szervezetünk immunrendszere reagál. Ez a reakció úgy történik, hogy a fehérvérsejtjeink hirtelen a helyre utaznak, és megpróbálják, riasszák egymást, oda gyűlnek, és hisztaminokat juttatnak a sebbe. Most a hisztaminoknak az a dolga, hogy ezeket a méreg anyagokat, idegen anyagokat azonosítsák. És ez a reakció, maga ez a reakció okozza a viszketek. Most ez jó, mert azt jelenti, hogy az immunrendszerünk működik. Tulajdonképpen, hogyha most furcsa dolgokat akarnék mondani, azt mondanám, hogy hát néhány csípőszúnyog szúrása azért kell nekünk, hogy ébren tartsuk az immunrendszerünket. Városi embernek pontosan az a problémája, hogy ellustul az immunrendszere, és emiatt picit túlreagálja ezeket a szúnyogcsipéseket, kicsit jobban feldagad, egy kicsit jobban viszked, de nyugodjunk meg, ez csak annyit jelent, hogy jó úton haladunk, néhány csípőszúnyog azért hozzájárul, hogy az immunrendszerünk jobban működjünk, és érdekes dolgot lehet megfigyelni. A szezon elején túlreagáljuk a csípőszúnyog szúrásokat, és utána valahogy felkészül ez a szervezetünk. Megtanulja az immunrendszer, hogy ez nem akkora nagy veszedelem, és akkor egyre kevésbé nő fel az a csípőszúnyog csípés, egyre kevésbé viszket. Úgyhogy szezon végére már egészen elmegyünk egy-egy ilyen szúrás mellett, nem olyan kellemetlen. Úgyhogy ez egy kevesebb gond, mint például az általuk terjesztett betegségek.
1: Hogyan tudunk védekezni a szúnyogok ellen úgy, hogy a környezetünket közben ne romboljuk?
2: Igen, azt látni kell, hogy a csípőszúnyogok kétféle módon is részt vesznek a természetes környezetben, ugye a lárváik nem szárazföldiek, hanem különböző kisebb vizekben fejlődnek nagyon gyorsan. Tehát a megfelelő tenyészhelyekre találnak, ez lehet kis pocsolya, kis városi tó, de akár egy egyszerű kis edényben megmaradt víz, ők már ebben ki tudnak fejlődni, és hát egy dolog lenne ezeket a vizeket valamilyen módon, olyan módon kezelni, hogy a csípőszúnyog lárvák ne fejlődjenek ki olyan mértékben, hogy az emberek számára kellemetlenek legyenek, vagy ezekre a vizekre úgy nézzünk, mint természetes ökoszisztémát, például a tavak esetében rengeteg olyan szervezet van, amely őket elfogyasztja. Tehát ne tűrjünk meg a körülöttünk olyan szemétanyagot, amelyben a víz felgyűlhet, tehát kidobott autógumi, vagy akármilyen flakon, amiben felgyűlik a víz, ezt gyűjtsük be, Viszont a városi tavakat természetes tavakká alakítsuk. Ne betonozzuk le, legyen növényzet, tudjanak ott a vízi madarak megtelepedni. Például a vízi madarak rengeteg csípőszőnyeglárvát fogyasztanak. Vagy szitakötő lárvák, és akkor nekünk is kellemesebb egy ilyen természetes tó mellett sétálni, és kevesebb csibiszonyog lárva van benne. A kifejlettek esetében, akik szárazföldiek, főleg az ilyen árnyékos, párás, nedves helyeket kedvelnek, bozótos helyeket kedvelnek, akkor természetesen egy dolog ezeket esetleg elkerülni, vagy ilyen városi parkok esetében bevonzani ide. Ugye most nagy divat a városok visszavadítása. Ezeket a környezeteket gondoljuk át, legyenek minél természetesebbek, és hogyha ott vannak az énekes madarak, rengeteg csípőszúnyog, hímet, nőstényet nem válogatnak, de rengeteg ilyen kifejlett csípőszúnyogot fogyasztanak, hát a fecskékről ne is beszéljünk, csak hát a városi embernek egy picit távolabb áll a fecske, rég nincs sajnos Kolozsvár központjában fecskefészek, talán a periférián, mert megszüntettük a sározó helyeket. Milyen jó lenne újra ezeket a fecskéket bevonzani. És ma már rengeteg művész is akár készít mesterséges fecskefészket, ugye ezeket újra kihelyezni, rögtön tapasztalnánk, hogy sokkal kevesebb a csípőszúnyog körülöttünk. Úgyhogy ezek a város számára is pozitív tevékenységek, pozitív irány lennének, és hát természetesen mi is sokkal kevesebb csípőszúnyoggal kéne szembenézzünk.
1: Végszóként mit üzennél a hallgatóknak, hogy hogyan éljék túl úgymond könnyebben a szúnyogokkal való élést?
2: Igen, hát ezzel együtt kell éljünk, nem? Ez a legnagyobb veszedelem az irány, hogy próbáljunk minél harmonikusabban együtt élni azzal a környezettel, amelyben mi magunk van. Tegyük természetesebbé a környezetünket, mert ebben a természetes környezetben megvan mind azon lehetőség, hogy maguk a csípőszúnyogok se tudjanak túlszaporodni, és mi sokkal jobban érezzük majd magunkat. Ha én a saját kis lakásomra gondolok, mert hát a szúnyogokat ugye gyakran bevonzuk a lakásunkban, akkor most én egy olyan példát mondok, ami nem biztos, hogy tetszeni fog mindenkinek a hallgatóság közül, de én nagyon szeretem a saját házi zugpókjaimat. Tehát a pókok a lakásban hihetetlen hasznosak, mert egyszerűen ameddig én alszom, ők általában éjszaka vadásznak, összegyűjtik a csípőszúnyogot, és reggelre egy nem lesz a lakás. Úgyhogy lehet, hogy a látogatók nálam itt-ott a sarokban egy-egy pókhálót fel fognak fedezni, de higgyék el, én ezt direkt teszem, és azért, mert én megpróbálok egy olyan környezetben lenni, ahol a csípőszúnyogokat én sem kedvelem, tehát annak ellenére, hogy én szúnyogász vagyok, mint szakma beli, fel tudom fogni a negatív hatásukat és a kellemetlen hatásukat, de törekszek arra, hogy ott legyenek azok a természetes ellenségeik, amennyire lehet, hogy vissza tudjam fogni a számukat. És hogyha például a fényválasztásban kéne tanácsot adjak, ugye a kifejlett szúnyogokat bevonza a fény éjszaka, főleg az ultraibolya sugárzás, tehát főleg a kék fény, a számukra nagyon vonzó. Tehát, hogyha a lakásokban lámpákat választunk, és azt szeretnénk, hogy olyan sok szúnyogot ne vonzunk be, akkor inkább a melegebb színeket ajánlanám. Tehát a pirosat, a sárgát, így kellemesebbé, melegebbé is válik a lakás, és a szúnyogokra is úgy látszik, ez egy negatív hatású, és az erkélyre is lehet olyan megvilágítást alkalmazni, amely inkább taszítja a szúnyogokat, mint bevonza. Tehát kékfényt inkább nem, és hát az erkélyre ki lehet tenni ilyen diszkrét csípőszúnyog csapdát, amely például sörélesztő, ugye egyszerűen egy étkezési élesztő, amelyet meleg vízbe teszünk, és hogyha van lehetőségünk valamilyen tejsav alapú készítményt, az sem szükség, és ahogy az élesztő elkezd erjedni, a melegben, ugye nyáron helyezzük ki ezt a csapdát, úgy széndioxidot gerjeszt, meleg is a víz, és akkor oda petésznek a csípőszúnyog nőstények, így hát ezek nem kerülnek be a lakásba. Úgyhogy vannak ilyen apró pici praktikák, amivel meg tudjuk a saját terünket valamilyen módon védeni a csípőszúnyogoktól, és mégsem olyan káros a környezetünkre, sőt segítsük a városnak olyan lakóit, amelyek nem csak a csípőszúnyogokat, de egyéb káros rovarokat is úgymond idézőjelbe teszem ezt a károst, mert ez egy emberközpontú megítélése a rovarvilágnak, vagy a rovarvilág bizonyos komponensének, fajainak, de általában ezzel gazdagítjuk a természetünket, ugye azáltal, hogy visszavadítjuk, vagy legalábbis megtűrjük a pókokat. nem baj az, ha ott vannak a lakásban.
0: Az elmúlt percekben dr. Keresztes Luizával, a BBTL Biológiai és Ökológiai Intézetének docensével, biológusával beszélgettem a szúnyogokról.

Ezzel zöld percek környezetvédelmi rovatunk a végéhez ért. Találkozunk 2 hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. A viszonthallásra!

0: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Az elmúlt percekben Zöld percek környezetvédelmi rovatunk ismétlését hallhatták Lukács Orsolya szerkesztésében. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

Az elmúlt percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak. Ezzel Homok Óra műsorunk végére értünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert Janicskó Mihály Noémi várja önöket 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és sok más érdekességgel. A nap gondolatával búcsúzom, ami Csúlya Imre magyar színművész tollából származik, és így hangzik. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius vagy épp Übüpapa. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna vagyok, békesség Istentől, viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm. Szombat reggeli Ébresztő Információs magazin műsorunk hallgatóit július 11-én. Műsorunkat a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugározzuk. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, pénteki híradón következik. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bok szerint sokkal nehezebb megtervezni a metrót, mint megépíteni. Az évszázad brit kulturális események közeleg, megérkezett az ezer éves Himzet képregény Londonba. A Statisztikai Intézet elnöke szerint a nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát. Ingyenes nyári programot indít 240 kisdiáknak a kolozsvári önkormányzat. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Emil Bok éveken át az orránál fogva vezette a közvéleményt, azt állítva, hogy a kolozsvári metró építése az eredeti ütemterv szerint halad. Eszerint június végén be kellett volna fejezni a metró első 8,8 kilométeres szakaszának a kifúrását és a tartószerkezet kialakítását. Mivel az említett határidőig el sem kezdődött az alagút fúrása, a polgármester kénytelen volt egy új magyarázattal előrukkolni. A tegnapi ülésen Emil Bok azt állította, hogy a kormány döntése miatt veszítették el a 300 millió eurós PNRR-es finanszírozást. Ezt azonban az Európai Bizottság vonta meg, mivel a polgármesteri hivatal nem szabályosan folytatta le a közbeszerzési eljárást. Minden ilyen léptékű munkálat esetén a projekt kétharmadát a tervezés teszi ki, a kivitelezés pedig egyharmadát. A tervezés a legnehezebb és legbonyolultabb része a metróépítés munkálatainak. Amikor a tervezés meg van oldva, a többit könnyen meg lehet csinálni, mondta a városvezetés első embere. Megérkezett ma a Bajói Kárpit Londonba. Az Anglia-Norman meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott Himzet úgynevezett képregényt a British Múzeumban állítják ki szeptember 10-e és 2027. július 11-e között. A páratlan művészet történeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon. A 11. században született világhírű műalkotás időleg átadásáról 2018-ban született elvi döntés, de a terv megvalósulását 7 évi tárgyalás sorozat előzte meg. A csaknem 1000 éves kárpit szállítását Franciaországban számos szakértő ellenezte, mert attól tartottak, hogy a vászon állagában helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek a mozgatás miatt. A szállításhoz azonban egy olyan egyedi eszköz gyártottak, amely gyakorlatilag minden káros rázkódást kiszűrt. A kárpitot egy alumínium rekeszbe helyezték, a rekeszt pedig egy konténer belsejében függesztették fel 12 lökésgátló fémrugóval. A nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát, miközben a természetes fogyás évi 70 ezer és 100 ezer fő között mozog. Jelentette ki ma egy szakmai rendezvényen az Országos Statisztikai Intézet elnöke.

0: Tudorél André szerint az utóbbi 3-4 év gazdasági növekedése hozzájárult ahhoz, hogy az ország munkaerőt vonzon több országból, főként Ázsiából, ugyanakkor sok romániai állampolgár is hazatért. A lakosság az elmúlt években kizárólag a nemzetközi vándorlásnak köszönhetően stabilizálódott 19 millió fő körül, magyarázta. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi intézmények korábbi előrejelzései 2030-ra mintegy 18 millió fővel számoltak, illetve hangsúlyozta, hogy a természetes szaporulat továbbra is negatív. Véleménye szerint a fő gond, hogy jelentős arányátolódások alakultak ki a három nagy korcsoport, a 15 év alattiak, a 15 és 64 évesek és a 65 évesnél idősebbek között. Kolozsvár önkormányzata jóváhagyta a vakációs műhelyek elnevezésű projekt elindítását. Ez a foglalkozás tartalmas és hasznos nyári elfoglaltságot kínál a város elemi tagozatos diákjai számára. A program idén nyáron július 13-a és augusztus 28-a között zajlik, így 35 napig nyújt izgalmas programokat az elemisek számára. A projekt keretében összesen 240 kisiskolás számára biztosítanak helyet, a foglalkozások pedig a Konstantin Brunkus által iskola és az Eugen Porra elméleti liceumban zajlanak. A kezdeményezés több mint 1 millió lejes költségvetését teljes egészében a kolozsvári helyi tanács fedezi, ami gyermekenként napi 120 lejes önkormányzati támogatást jelent. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire borús idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. verse.

A hajóban levők pedig leborultak, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 33. verse.

0: Reklám.
1: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: 6 óra 30 perckor várjuk hallgatóinkat, a következőkben pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre. Kezdődik Krédó hitépítő rovatunk.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Timóteushoz írt első levél második fejezetének 1-7 terjedő versei alapján szól hozzánk. Kis Juhászné Balta Katalin a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Mire odaérek című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
9: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, második rész, első versétől olvasom a 7. versig. 1 Timóteus 2, 1-7. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondom.

Mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Pál látja, hogy fiatal munkatársában megbízható embert talált. Most gyülekezeteket bíz Timóteusra. Timóteuson keresztül a gyülekezetek életét szabályozza. Küldetése, hogy a tévtanításokat határozottan tartsa távol a gyülekezetektől, és hűségesen tartson ki az apostoli hit mellett. Most ezek után arról olvasunk, hogy milyen legyen a gyülekezetek magatartása. Mi is az Anyaszent Egyház? Elsősorban olyan közösség, ahol Istent dicsérik és imádkoznak. Hiszen az első és legfontosabb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. Máté 22:36-40. Csak Isten dicsérete után következik a felebaráti szeretet, az evangelizáció és egyéb szolgálat. Az Isten dicsőítése egyedül az, ami az örökké valóságban is meg fog maradni. Miért is megyünk a templomba, mit mond a Szent Írás? Isten dicsőítéséért, hogy hatalmát, egyedül álló voltát, bölcsességét, örökké valóságát, jóságát magasztaljuk. Azért, hogy a gyülekezet közösségében áldjuk Istenünk szeretetét, irgalmát, kegyelmét, amelyet Jézus Krisztusban mutatott nekünk. De a természetet csodálva is megláthatjuk végtelen erejét, és lelkünk mélyén is megszólal szava. Első renden nem a prédikációért megyünk a templomba, noha ez nagyon fontos, hanem Isten dicsőítéséért. Dicsérnünk kell az Urat nagyságáért, jóságáért és megváltó szeretetéért, mert gondot visel rólunk és megváltott. Magasztalni az Istent, mert az emberi problémák eltörpülnek és megoldódnak, ha a mindenható áll a középpontban. Ahhoz, hogy lelkünk mennyei magasságba emelkedjen, dicsérni kell az örökkévaló királyt énekben, imádságban, zsoltárok olvasásában, bibliai tanítások hallgatásában, az úrvacsorában a kenyér megtörése által. A földi istentisztelettel bekapcsolódunk a mennyei istentiszteletbe. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Jelenések 5:12. Lássuk meg az Isten tisztelet egyetemességét. Isten akarata és Krisztus kereszthalála mindenkire vonatkozik. Ugyanígy az egyház imádsága és tanítása mindenkire kiterjed. Amikor Pál arra utasította a gyülekezeteket, hogy imádkozzanak a királyokért és minden feljebb valókért, még sehol sem voltak keresztjén uralkodók. Részletezi is, hogy miért szükséges a világ vezetőiért imádkozni. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben, második vers. A béke áldása komoly dolog. A békés körülmények megkönnyítik az evangélium terjesztését. Az imádság ereje nagy. Isten hatalma végtelen. Ezért kell imádkozni mindenkiért, minden emberért, és megismertetni Jézus Krisztust a világgal. Istennek az akarata az, hogy egy ember se vesszen el. Jól lehet, nem fog mindenki üdvözülni, de mégis imádkozni kell mindenkiért. Aki hisz, az megismeri a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot. Ugye te tudod és ismered, hogy mit jelent Jézus Krisztussal együtt járni? Kereszthalála, bűntörlő hatalma és feltámadásának ereje új életre támaszt fel minden benne hívőt.
téged is feltámaszt a benne való megújult életre. Tapasztalhatod, hogy megújít napról napra. Imádkozzunk minden ember megtéréséért, és terjesszük az evangéliumot. Van, amikor elég annyit mondani, hogy én hiszek Istenben, vagy ma is olvastam a Szent Írást, vagy hiszem, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneimet és megtisztít. Biztatni a körülöttünk levőket, az Úr az egyedüli Isten, aki üdvözíteni akar, rajta kívül nincsen más. A Róma 29.31 azt mondja, hogy egy az Isten, aki egyként Istene a zsidóknak és a pogányoknak. Pál idejében is rengeteg vallás virágzott. Éppen ezért szükség volt Timóteusnak is egyértelműen kiállni, az egyedüli teremtő Isten, az egyedüli megváltó Isten Jézus Krisztus mellett. Imádkozni mindenkiért és hirdetni mindenkinek a Jézus Krisztust, hogy születése, halála és feltámadása az első században megtörtént. Pál megerősíti, azért rendeltettem hírnökül és apostolul, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. 7. vers. Egy hindu édesanya azt mondta a fiának, fiam, mi sok Istent imádunk, de hallottam egy Istenről, úgy hívják Jézus. Azt is hallottam róla, hogy ez az Isten, ha nagy bajba kerülünk, mindig szokott segíteni. Kérlek, ne felejtsd el ennek az Istennek a nevét. Jézus. A fiú egy alkalommal India hegyei között sétált. A nap lassan ment le. Gyönyörködött a naplementében, ahogy a hegyek között látszottak aláhajló sugarai. Előtte egy szakadék volt. Amikor a nap lement, elindult haza. Igen ám, de ahogy megfordult, hirtelen azt vette észre, hogy a fűben ott van egy mérges kígyó. A fiú tudta, hogy nem tud megmenekülni. Előtte a kígyó, mögötte a szakadék. Hirtelen átvillant a gondolatain, amit édesanyja mondott. Van egy Isten, aki mindig tud segíteni. A fiú csendben, hangtalanul csak ennyit mondott. Jézus, segíts! És a kígyó, ahelyett, hogy megtámadta volna, csendben elvonult. Ekkor értette meg a fiú, hogy Jézus meghallgatta az imádságát. De ki ez az Isten? Ki ez a Jézus, akinek ilyen hatalma van? Vágy ébredt a szívében, hogy megismerje. Mivel a család tehetős volt, a fiú számára megnyílt az út Európába, hogy tanulmányait ott folytassa. Angliában találkozott keresztény fiatalokkal, akik beszéltek neki Jézusról, Bibliáról, Istenbe vetett hitről. Megtért és szívébe fogadta az egy igaz Istent. Megértette, hogy mindenki bűnös. És Jézus meghalt mindnyájunk bűnéért. Hitt a megváltó Jézusban, és az élete békére talált. Légy áldott megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhettük szent nevedet, és befogadhattunk téged. Jöjj, Uram, és lakozz mindig hitáltal a szívemben. Veled akarom élni az életemet, mert melletted biztonságban vagyok. Mennyei Atyánk, eléd hozzuk a népeket, minden embert, minden egyházi és világi vezetőt, és imádkozunk mindenkiért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus nevében. Ámen.

Mire odaérek, szeretett messze előre tervezni. Barátai ezért becsülték, de kicsit különcnek is tartották, mintha mindig előre dolgozott volna. Nem nagyon értették, hogy miért nem inkább aktuális ügyekkel foglalkozik. Amikor megkérdezték, hogy miért teszi ezt, egy történettel válaszolt. Már jócskán tavaszodott, amikor a csiga egy hűvös, szeles reggelen elindult a nagy cseresznyefa sudár törzse felé. Az alsó ágon ülő veréb érdeklődve figyelte a fejleményeket. Egy idő után lekiáltott. Hogy milyen buta vagy te, csiga! Hát nem látod, hogy még csak most kezdenek zöldülni a cseresznyék? Nem tesz semmit, jött a fatövéből a válasz. Mire én felérek, addigra gyönyörű pirosak lesznek.

Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. A Prédikátor könyve 9. részének 11. vers.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mire odaérek című részt, felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel Credo hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Sugároztok, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot majd a 7 órai híreket követően is meghallgathatják, illetve megtalálják majd weboldalunkon az agnusradio.ro honlapunkon.

0: Kívánok békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Csúlya Imre színművész gondolatával, aki 1960-ban ezen a napon született. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius, vagy épp Übü Papa. Ez a mai nap gondolata, Ijanics Komihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, utána pedig majd a nap kalendáriumát lapozzuk Szabó Anitával. Egy nyárias receptet ajánlok majd kuktarovatunkban, utána pedig az ünnepeltekre figyelünk, rájuk gondolunk és őket köszöntjük. 7 órakor is hírekkel, majd krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. 7:30 után pedig aktuális összeállításunkban az anyaországba látogatunk, és Molnár Kovács Edit református lelkipásztort ismerhetjük meg, majd pedig felcsendül a mai áhítat is. Én ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Most pedig hírösszefoglalón következik.
1: Hírek.
0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bok szerint sokkal nehezebb megtervezni a metrót, mint megépíteni. Az évszázad brit kulturális események közeleg megérkezett az 1000 éves Himzet képregény Londonba. A Statisztikai Intézet elnöke szerint a nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát. Ingyenes nyári programot indít 240 kisdiáknak a kolozsvári önkormányzat. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Emil Bock éveken át az orránál fogva vezette a közvéleményt, azt állítva, hogy a kolozsvári metró építése az eredeti ütemterv szerint halad. Eszerint június végén be kellett volna fejezni a metró első 8,8 kilométeres szakaszának a kifúrását és a tartószerkezet kialakítását. Mivel az említett határidőig el sem kezdődött az alagút fúrása, a polgármester kénytelen volt egy új magyarázattal előrukkolni. A tegnapi ülésen Emil Bock azt állította, hogy a kormány döntése miatt veszítették el a 300 millió eurós PNRR-es finanszírozást. Ezt azonban az Európai Bizottság vonta meg, mivel a polgármesteri hivatal nem szabályosan folytatta le a közbeszerzési eljárást. Megérkezett ma a Bajói Kárpit Londonba. Az Anglia Norman meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott Himzet úgynevezett képregényt a British Múzeumban állítják ki szeptember 10-e és 2027. július 11-e között. A páratlan művészet történeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon. A 11. században született világhírű műalkotás időleg átadásáról 2018-ban született elvi döntés, de a terv megvalósulását 7 évi tárgyalás sorozat előzte meg. A nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát, miközben a természetes fogyás évi 70 ezer és 100 ezer fő között mozog, jelentette ki ma egy szakmai rendezvényen az Országos Statisztikai Intézet elnöke. Tudorél Andrej szerint az utóbbi 3-4 év gazdasági növekedése hozzájárult ahhoz, hogy az ország munkaerőt vonzon több országból, főként Ázsiából, ugyanakkor sok romániai állampolgár is hazatért. A lakosság az elmúlt években kizárólag a nemzetközi vándorlásnak köszönhető, olyan stabilizálódott 19 millió fő körül, magyarázta. Kolozsvár önkormányzata jóváhagyta a vakációs műhelyek elnevezésű projekt elindítását. Ez a foglalkozás tartalmas és hasznos nyári elfoglaltságot kínál a város elemi tagozatos diákjai számára. A program idén nyáron július 13-a és augusztus 28-a között zajlik, így 35 napig nyújt izgalmas programokat az elemisek számára. A projekt keretében összesen 240 kisiskolás számára biztosítanak helyet, a foglalkozások pedig a Konstantin Brunkus által Általános iskola és az Eugen Pora elméleti liceumban zajlanak. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire borús idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesülés.

Július 11-ét írunk ez az év. 192. szökőévben, 193. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 173 nap van hátra. Tekintsük át, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz.

1302. július 11-én vívták az aranysarkantyús csatát, melyben a főként gyalogos katonákból álló flamand sereg súlyos vereséget mért 4. Fülöp francia királylovag seregére. 1849-ben ezen a napon zajlott le a 3. komáromi csata. 1917. július 11-én kezdődött a Moresti csata, amikor a 2. román hadsereg Alexandru Averescu tábornok vezényletével legyőzte a német hadsereget az első világháborúban. 1987. július 11-én a becslések alapján ekkor születik meg a Föld 5 milliárdodik lakója. 1995. július 11-én a Ratko Mladic vezette boszniai szerb csapatok betörtek a Bosznia-Hercegovina keleti részén fekvő Srebrenica városába, ahol a boszniai háború egyik legvéresebb eseményére került sor. Több mint 8700 muszlim férfit és fiút végeztek ki a szerb erők, és 20000 nőt is bántalmaztak, valamint vajdasági magyarokat. Az eseményt a Hágai Nemzetközi Bíróság népirtásnak nyilvánította, de az elkövető szerbek nem kaptak tetteiknek megfelelő büntetést. 2010-ben ezen a napon volt a labdarúgó világbajnokság, a Dél-afrikai köztársaságban, a győztes pedig Spanyolország volt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 11-éhez kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

térképét. Itthoni néprajzi, embertani kutatásai is jelentősek. Nálunk elsőként használta a daguerotípia technikáját a néprajzi terepmunkákban. 1891. július 11-én született Katona Béla magyar újságíró szerkesztő. 1919 után a Szabadság, majd a Nagyváradi Esti Lap felelős szerkesztője. A Szigligeti Társaság tagja, nevéhez fűződik a Nagyváradi Újságíró Klub megalapítása. A II. Világháború frontátvonulásának hiteles képét adja Várad a viharban című riportregénye. 1893-ban ezen a napon született Fischer Miklós magyar szakíró. Az 1930-as években szorgalmazta a házi alkalmazottak a cselédek művelődési színvonalának emelését, életkörülményeinek javítását. Így jött létre a temesvári cselédotthon, s mintájára más városokban is alakítottak hasonló intézményeket. Cselédek a Válaszúton című tanulmányfüzete 1933-ban jelent meg. Az 1950-es években kidolgozta a nyugdíj egyesületek működési szabályzatát. 1946-ban ezen a napon született Kun Miklós Széchenyi díjas magyar történész. 1960. július 11-én látta meg a napvilágot Csúlya Imre, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási fordulója kötődik július 11-éhez.

1860. július 11-én távozott az élők sorából Marastoni Jakab, festő, litográfus. Ő hozta létre 1846-ban az első Magyar Festészeti Akadémiát. Élete utolsó éveiben, az elsők között Magyarországon, daguerotípiával foglalkozott. 1889-ben ezen a napon hunyt el Revicki Gyula magyar író, költő. 1920. július 11-én halt meg Eugénia, francia császárné, harmadik Napóleon felesége. 1945. július 11-én távozott az élők sorából Ács Lipót, festő, keramikus, etnográfus. 1969-ben ezen a napon hunyt el Balogh Ernő, geológus, mineralógus, egyetemi tanár. Erdély karsztjainak és barlangjainak kutatója. Elsősorban ásványkutató volt, de az 1920-as évektől elkezdte a romániai barlangok tudományos igényű ásványkőzettani vizsgálatát is. Sok erdélyi barlang feldolgozása fűződik a nevéhez, de a barlangok művészi értékű fényképezéséhez is értett. Geológiai tankönyveket írt középiskolásoknak. Több mint 250 tudományos és ismeretterjesztő írása jelent meg. Ismeretterjesztő előadásainak a száma több mint 100. 1989-ben ezen a napon halt meg Sir Laurence Olivier, Golden Globe-díjas és Oscar-díjas angol színész és rendező. Ismertebb filmjei a Bounty, a Hazárdőr, Dracula és a Názareti Jézus 1 és 2. 1997. július 11-én halt meg Herédi Gusztáv, erdélyi magyar szerkesztő, prózaíró, közíró. Álneve Dombi Géza. Közírói munkásságát olyan sorozatok jelzik, mint a város történeti emlékeket számbavevő Kolozsvár felfedezése, az erkölcsi nemzetiségügyi kérdéseket felvető hétköznapok, önálló köteteiből Tűz mellett novellák, Lélekmelegítő, Késő bánat, Kutyatej és Kárpát-kanyar címűeket említünk. 2010-ben ezen a napon hunyt el Kállai Ferenc, Kossuth díjas magyar színész, a Nemzet színésze. 2017. július 11-én távozott az élők sorából Schubert Éva, Kossuth díjas magyar színésznő, rendező, színészpedagógus, érdemes művész. Az egyik legintelligensebb magyar színésznőnek tartották, több nyelven is beszélt. Németül, angolul, franciául és latinul. Játszott színpadon, játék- és tévéfilmekben, több darabot is rendezett. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik július 11-éhez.

2004 óta ma van az ENSZ népesedési világnapja. Mongóliában a forradalom győzelmének évfordulója. Belgiumban pedig a flamand közösség napja. Július 11-i kalendáriumunkat hallották.

0: kalendáriumát Szabó Anitával lapoztuk, most pedig nézzük mai receptajánlatunkat.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit, ma reggel a kukorica főzelék receptjét ajánlom a streetkitchen.hu oldalról. Nézzük először, hogy milyen hozzávalókra lesz szükségünk, hogyha négy fő részére készítjük el ezt a főzeléket. 50 g vaj, 2 kereszt fokhagyma, 1 evőkanál kristálycukor, 3 deci víz, 40 g finom liszt, 1 fej vöröshagyma, 2 darab kukoricakonzerv, 340 g-os kiszerelés, só és bors, 3 deci tej, illetve 2 evőkanál almaecet. A tálaláshoz pedig még 4 pár sült virsli, 1 teáskanál csilipehely és 1 csokor friss koriander.

A hozzávalók után pedig nézzük az elkészítését. Elsőként a vajat egy lábosban felmelegítjük, majd hozzáadjuk a finomra vágott hagymát és az úszott fokhagymát. Közepes hőfokon körülbelül 3 percig dinszteljük. Hozzáadjuk a lecsöpögtetett kukoricát, és közepesen erős hőfokon 1 percig pirítjuk. Beleszórjuk a cukrot, sózzuk, borsózzuk, és felöntjük a vízzel és tejjel is. Forrástól számítva körülbelül még 5 percig főzzük. A liszthez kanalazunk a léből 2-3 merőkanálnyit, azzal csomómentesre keverjük és besűrítjük vele a kukorica főzeléket. A végén az ecettel tovább ízesítjük. Sült virslivel, friss korianderrel és csilipehelyjel megszórva tálaljuk.

Az elkészítése után pedig nézzük újra a hozzávalókat 4 főre. 50 g vaj, 2 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál kristálycukor, 3 deci víz, 40 g finom liszt, 1 fej vöröshagyma, 2 darab kukoricakonzerv, 340 g-os kiszerelés, só és bors, 3 deci tej, illetve 2 evőkanál almaecet. A tálaláshoz pedig még 4 pár sült virsli, 1 teáskanál csilipehely és 1 csokor friss koriander. Ez volt a kukorica főzelék receptje, ami talán inkább ötletadó, mint receptajánló, hiszen bizonyára sokan el tudják ezt így készíteni, de ezzel a recepttel szeretnék jó kedvet kívánni a főzéshez, illetve jó étvágyat mindenkinek.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Reméljük, hogy legalább ötletet sikerült adni a mai főzéshez, a következőkben pedig a névnaposokra gondolunk, őket köszöntjük, és nem csak. Ebben lesz segítségünkre, mármint abban, hogy kiket köszönthetünk a mai napon, Bajusz Gábor.
3: Július 11-i névnapköszöntőnket hallhatják. Ma Nóra, Lili, Benedek, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Félix, Úrik, Olga, Bence, Helga, Olivér és Piusz napja van. A Nóra az Eleonóra rövidülése, mely az arab Elinor névből származik, jelentése Isten az én világosságom. A Lili több névhez is köthető, a Caroline, azaz Karolina, az Elizabeth, az Erzsébet, a Julia angol és német becézőjéből is eredezhethető, a hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilium. A Benedek a latin Benedictus névből származik, jelentése áldott. A Ráhel héber eredetű bibliai név, jelentése bárány, anyajú. A Lilla, a Lídia és a Lívia régi magyar becézője, Csokonai Vitéz Mihály Julianna nevű múzsáját szólította így, és a név a Lilla dalok hatására vált népszerűvé, ugyanakkor az angolban az Elizabeth becézője, a hasonló hangzású név. Az Eleonóra az arab Elinor névből származik, melynek jelentése Isten az én világosságom. Spanyol közvetítéssel került Franciaországon át Angliába, később onnan terjedt el egész Európában. A Félix latin eredetű név jelentése boldog, szerencsés. Az Ulrich a német eredetű Ulrich név származéka, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Bence a latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése, melynek jelentése győztes. A Helga északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog. Az Olivér latin eredetű név, jelentése olajfa ültető. Más feltevés szerint germán eredetű, így a jelentése tündér, manó, sereg. A Pius latin eredetű név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő. Köszöntjük tehát a Nóra, Lili, Benedek, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Félix, Úrik, Olga, Bence, Helga, Olivér és Pius nevű hallgatóinkat, illetve mindazokat, akiknek ma valamilyen ünnepelnivalójuk van. Nekik szóljon a következő dal.

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is Csúlya Imre színművész gondolatával, aki 1960-ban ezen a napon született. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius, vagy épp Übü Papa. Ez a mai nap gondolata, Janics Komiháj Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel várjuk hallgatóinkat, utána pedig Krédó rovatunkat hallgatjuk meg. 7 óra 30 perckor is hírösszefoglalóval jelentkezünk, utána pedig az anyaországba látogatunk, és a Miskolci Európa Rádió interjúját hallgatjuk meg, amelyet Molnár Kovács Edit frissen beiktatott református lelkipásztorral készítettek. Illetve felcsendül a nap áhítata is. Én ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Most tegnapi híreinket hallják. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Románia már megszerezte idei hiteligényének 49%-át. Rémálom a levegőben. Betört a repülő ablaka, és a nyílásba szorult egy utas. Melegszik az idő a hétvégén, de a viharok sem maradnak el. Diana Buzoianu szerint még idén elkezdődhet a parajdi sóbánya helyreállítása. Az előrejelzések szerint ma felhős idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Románia az év közepére már megszerezte az állam idei hiteligényének 49%-át, közölte ma a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazari bejegyzése szerint a költségvetés stabil, így a kormány a tervezett ütemben vehet fel kölcsönöket, és nem szorul arra, hogy a szükségesnél korábban és sokkal több hitelt vegyen fel biztonsági tartaléknak, ahogyan az előző években történt. A tárcavezető szerint a belföldi hitelterv 58%-át, míg a külföldinek a 35%-át teljesítették. Nazari emlékeztetett arra, hogy az állam több forrásból von be pénzt a deficit finanszírozására. Belföldön állampapírokat ad el, így a bankok, a nyugdíjalapok és a lakosság adnak kölcsönt a pénzügyminisztériumnak. Külföldön devizahiteleket vesz fel, valamint uniós forrásokat és nemzetközi szervezetektől származó kölcsönöket hív le. A miniszter szerint a több lábon állás csökkenti a kiszolgáltatottságot és lehetővé teszi, hogy az állam mindig a legkedvezőbb és legolcsóbb ajánlatot válassza. Súlyos incidens történt a Ryanair FR 1879-es járatán, amely ma reggel Thessalonikiből a németországi Memmingenbe tartott. A gép ablaka betört, és egy utas beszorult az ablak nyílásba. A betört ablak miatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast. A férfi beszorult az ablak nyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai automatikusan kioldottak. A férfit végül behúzták a gépbe, a betört ablaknál lévő üléskorban ülő összes utast pedig átültették. A repülőgép 3000 méterre ereszkedett és visszatért Thessalonikibe, ahol az érintett utast leszállás után azonnal kórházba szállították. A hétvégén ismét melegebbre fordul az idő, közölte Florinella Georgescu, az Országos Meteorológiai Igazgatóság prognózisokért felelős igazgatója. A magasabb hőmérséklettel párhuzamosan instabil légköri időszakok is várhatók, esőkkel és széllökésekkel. Bár a múlt hónap Európa történetének legmelegebb júniusa volt, ez Romániára nem volt teljes mértékben jellemző. A kifejezetten magas hőmérsékletű időszak rövid volt. Igaz, hogy június utolsó napjai sok hőmérsékleti rekordot megdöntött, de mivel ez az időszak nem tartott sokáig, könnyebben átvészelhető volt, mint Nyugat-Európában. Georgescu szerint leginkább július 2. és augusztus 1. felében alakulnak ki és maradnak fenn tartósan hőhullámok. Gőzerővel zajlanak a parajdi sóbánya újjáépítésének előkészületei, és a tervek szerint már az idei évben megnyílhat a munkatelep. Nyilatkozta Diana Buzoianu, ügyvivő környezetvédelmi miniszter az Euronews műsorában. A tárcavezető megerősítette, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták, és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. A beruházás hátterében komoly brüsszeli segítség is áll. Az Európai Parlament a napokban nagy többséggel, 642 igen szavazattal, 13 ellenében és egy tartózkodás mellett hagyta jóvá, hogy 144,1 millió eurót hívjanak le az Európai Unió szolidaritási alapjából. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire borús idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. verse.

A hajóban levők pedig leborultak, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 33. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra!

0: Maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csülben.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Híradóval ma reggel még egyszer, 7:30-kor jelentkezem, most pedig Szecsődi Árpádnak adom a mikrofont. Hangolódjunk lelkileg is erre a szép szombati napra.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Timóteushoz írt első levél második fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, kis Juhászné Balta Katalin a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Mire odaérek című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
12: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, második rész, első versétől olvasom a 7. versig. 1 Timóteus 2, 1-től 7-ig. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt,

aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Pál látja, hogy fiatal munkatársában megbízható embert talált. Most gyülekezeteket bíz Timóteusra. Timóteuson keresztül a gyülekezetek életét szabályozza. Küldetése, hogy a tévtanításokat határozottan tartsa távol a gyülekezetektől, és hűségesen tartson ki az apostoli hit mellett. Most ezek után arról olvasunk, hogy milyen legyen a gyülekezetek magatartása. Mi is az Anyaszent Egyház? Elsősorban olyan közösség, ahol Istent dicsérik és imádkoznak. Hiszen az első és legfontosabb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. Máté 22:36-40. Csak Isten dicsérete után következik a felebaráti szeretet, az evangelizáció és egyéb szolgálat. Az Isten dicsőítése egyedül az, ami az örökké valóságban is meg fog maradni. Miért is megyünk a templomba, mit mond a Szent Írás? Isten dicsőítéséért, hogy hatalmát, egyedül álló voltát, bölcsességét, örökké valóságát, jóságát magasztaljuk. Azért, hogy a gyülekezet közösségében áldjuk Istenünk szeretetét, irgalmát, kegyelmét, amelyet Jézus Krisztusban mutatott nekünk. De a természetet csodálva is megláthatjuk végtelen erejét, és lelkünk mélyén is megszólal szava. Első renden nem a prédikációért megyünk a templomba, noha ez nagyon fontos, hanem Isten dicsőítéséért. Dicsérnünk kell az Urat nagyságáért, jóságáért és megváltó szeretetéért, mert gondot visel rólunk és megváltott. Magasztalni az Istent, mert az emberi problémák eltörpülnek és megoldódnak, ha a mindenható áll a középpontban. Ahhoz, hogy lelkünk mennyei magasságba emelkedjen, dicsérni kell az örökkévaló királyt énekben, imádságban, zsoltárok olvasásában, bibliai tanítások hallgatásában, az úrvacsorában a kenyér megtörése által. A földi istentisztelettel bekapcsolódunk a mennyei istentiszteletbe. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Jelenések 5:12. Lássuk meg az Isten tisztelet egyetemességét. Isten akarata és Krisztus kereszthalála mindenkire vonatkozik. Ugyanígy az egyház imádsága és tanítása mindenkire kiterjed. Amikor Pál arra utasította a gyülekezeteket, hogy imádkozzanak a királyokért és minden feljebb valókért, még sehol sem voltak keresztjén uralkodók. Részletezi is, hogy miért szükséges a világ vezetőiért imádkozni. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben, második vers. A béke áldása komoly dolog. A békés körülmények megkönnyítik az evangélium terjesztését. Az imádság ereje nagy. Isten hatalma végtelen. Ezért kell imádkozni mindenkiért, minden emberért, és megismertetni Jézus Krisztust a világgal. Istennek az akarata az, hogy egy ember se vesszen el.
Jól lehet, nem fog mindenki üdvözülni, de mégis imádkozni kell mindenkiért. Aki hisz, az megismeri a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot. Ugye te tudod és ismered, hogy mit jelent Jézus Krisztussal együtt járni? Kereszthalála, bűntörlő hatalma és feltámadásának ereje új életre támaszt fel minden benne hívőt. Téged is feltámaszt a benne való megújult életre. Tapasztalhatod, hogy megújít napról napra. Imádkozzunk minden ember megtéréséért, és terjesszük az evangéliumot. Van, amikor elég annyit mondani, hogy én hiszek Istenben, vagy ma is olvastam a Szent Írást, vagy hiszem, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneimet és megtisztít. Biztatni a körülöttünk levőket, az Úr az egyedüli Isten, aki üdvözíteni akar, rajta kívül nincsen más. A Róma 29.31 azt mondja, hogy egy az Isten, aki egyként Istene a zsidóknak és a pogányoknak. Pál idejében is rengeteg vallás virágzott. Éppen ezért szükség volt Timóteusnak is egyértelműen kiállni, az egyedüli teremtő Isten, az egyedüli megváltó Isten Jézus Krisztus mellett. Imádkozni mindenkiért és hirdetni mindenkinek a Jézus Krisztust, hogy születése, halála és feltámadása az első században megtörtént. Pál megerősíti, azért rendeltettem hírnökül és apostolul, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. 7. vers. Egy hindu édesanya azt mondta a fiának, fiam, mi sok Istent imádunk, de hallottam egy Istenről, úgy hívják Jézus. Azt is hallottam róla, hogy ez az Isten, ha nagy bajba kerülünk, mindig szokott segíteni. Kérlek, ne felejtsd el ennek az Istennek a nevét, Jézus. A fiú egy alkalommal India hegyei között sétált. A nap lassan ment le. Gyönyörködött a naplementében, ahogy a hegyek között látszottak aláhajló sugarai. Előtte egy szakadék volt. Amikor a nap lement, elindult haza. Igen ám, de ahogy megfordult, hirtelen azt vette észre, hogy a fűben ott van egy mérges kígyó. A fiú tudta, hogy nem tud megmenekülni. Előtte a kígyó, mögötte a szakadék. Hirtelen átvillant a gondolatain, amit édesanyja mondott. Van egy Isten, aki mindig tud segíteni. A fiú csendben, hangtalanul csak ennyit mondott. Jézus, segíts! És a kígyó, ahelyett, hogy megtámadta volna, csendben elvonult. Ekkor értette meg a fiú, hogy Jézus meghallgatta az imádságát. De ki ez az Isten? Ki ez a Jézus, akinek ilyen hatalma van? Vágy ébredt a szívében, hogy megismerje. Mivel a család tehetős volt, a fiú számára megnyílt az út Európába, hogy tanulmányait ott folytassa. Angliában találkozott keresztény fiatalokkal, akik beszéltek neki Jézusról, Bibliáról, Istenbe vetett hitről. Megtért és szívébe fogadta az egy igaz Istent. Megértette, hogy mindenki bűnös. És Jézus meghalt mindnyájunk bűnéért. Hitt a megváltó Jézusban, és az élete békére talált. Légy áldott megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhettük szent nevedet, és befogadhattunk téged. Jöjj, Uram, és lakozz mindig hitáltal a szívemben. Veled akarom élni az életemet, mert melletted biztonságban vagyok. Mennyei atyánk, elét hozzuk a népeket, minden embert, minden egyházi és világi vezetőt, és imádkozunk mindenkiért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Hallgass meg, szent atyánk, Jézus nevében. Ámen.

mire odaérek? Szeretett messze előre tervezni. Barátai ezért becsülték, de kicsit különcnek is tartották, mintha mindig előre dolgozott volna. Nem nagyon értették, hogy miért nem inkább aktuális ügyekkel foglalkozik. Amikor megkérdezték, hogy miért teszi ezt, egy történettel válaszolt. Máriócskán tavaszodott, amikor a csiga egy hűvös, szeles reggelen elindult a nagy cseresznyefa sudár törzse felé. Az alsó ágon ülő veréb érdeklődve figyelte a fejleményeket. Egy idő után lekiáltott. Hogy milyen buta vagy te, csiga? Hát nem látod, hogy még csak most kezdenek zöldülni a cseresznyék? Nem tesz semmit, jött a fatövéből a válasz. Mire én felérek, addigra gyönyörű pirosak lesznek.

Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. A Prédikátor könyve 9. részének 11.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mire odaérek című részt, felolvasta Fejschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel Credo hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Sugároztok, amelyet megismétlünk meg online műsorunkban is délután, majd 19 óra 15 perctől, illetve megtalálják majd weboldalunkon is az angusradio.ro honlapunkra kattintva. Credo rovatunk legközelebb, hétfőn reggel, a 6 óra híreket követően jelentkezik.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Kívánok békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Csúlya Imre színművész gondolatával, aki 1960-ban ezen a napon született. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius, vagy épp Übü papa. Ez a mai nap gondolata, Ilyenics Komjáj Noémi vagyok. Most rövid hírekkel folytatjuk reggeli műsorunkat, aztán aktuális összeállításunkat hallhatják, amelyben Molnár Kovács Edit református lelki

pásztorral beszélgetnek kollégáink, illetve meghallgatjuk a nap áhítatát is. Ezzel várom hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. Tegnapi híreink összefoglalóját hallják most. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bok szerint sokkal nehezebb megtervezni a metrót, mint megépíteni. Az évszázad brit kulturális események közelek, megérkezett az ezer éves Himzet képregény Londonba. A Statisztikai Intézet elnöke szerint a nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát. Ingyenes nyári programot indít 240 kisdiáknak a kolozsvári önkormányzat. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Emil Bok éveken át az orránál fogva vezette a közvéleményt, azt állítva, hogy a kolozsvári metró építése az eredeti ütemterv szerint halad. Eszerint június végén be kellett volna fejezni a metró első 8,8 kilométeres szakaszának a kifúrását és a tartószerkezet kialakítását. Mivel az említett határidőig el sem kezdődött az alagút fúrása, a polgármester kénytelen volt egy új magyarázattal előrukkolni. A tegnapi ülésen Emil Bok azt állította, hogy a kormány döntése miatt veszítették el a 300 millió eurós PNRR-es finanszírozást. Ezt azonban az Európai Bizottság vonta meg, mivel a polgármesteri hivatal nem szabályosan folytatta le a közbeszerzési eljárást. Megérkezett ma a Bajói Kárpit Londonba. Az Anglia Norman meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott Himzet úgynevezett képregényt a British Múzeumban állítják ki szeptember 10-e és 2027. július 11-e között. A páratlan művészet történeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon. A 11. században született világhírű műalkotás időleg átadásáról 2018-ban született elvi döntés, de a terv megvalósulását 7 évi tárgyalássorozat előzte meg. A nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát, miközben a természetes fogyás évi 70 ezer és 100 ezer fő között mozog. Jelentette ki ma egy szakmai rendezvényen az Országos Statisztikai Intézet elnöke. Tudorél André szerint az utóbbi 3-4 év gazdasági növekedése hozzájárult ahhoz, hogy az ország munkaerőt vonzon több országból, főként Ázsiából, ugyanakkor sok romániai állampolgár is hazatért. A lakosság az elmúlt években kizárólag a nemzetközi vándorlásnak köszönhet, olyan stabilizálódott 19 millió fő körül, magyarázta. Kolozsvár önkormányzata jóváhagyta a vakációs műhelyek elnevezésű projekt elindítását. Ez a foglalkozás tartalmas és hasznos nyári elfoglaltságot kínál a város elemi tagozatos diákjai számára. A program idén nyáron július 13-a és augusztus 28-a között zajlik, így 35 napig nyújt izgalmas programokat az elemisek számára. A projekt keretében összesen 240 kisiskolás számára biztosítanak helyet, a foglalkozások pedig a Konstantin Brunkus által iskola és az Eugen Pora elméleti liceumban zajlanak. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire borús idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Percekben a Miskolci Európa Rádió beszélgetését hallhatják, amelyet a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugárzunk.
1: Az anyaország. 16 év szolgálat után beiktatták lelkipásztori tisztségében Molnár Kovács Edit, református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abói Református Egyházmegye esperese végezte. A beiktatott lelkipásztor igehirdetését az alázatra építette fel, mert mint mondta, az alázat abban segíti, hogy hitben erős maradjon. Megtanulta, hogy ne csupán a saját erejére támaszkodjon, hanem arra, amit Isten ad. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszín összeállítását hallhatják.
2: Molnár Kovács Edit tiszteltes asszonnyal, lelkésszel beszélgetek. Az elhívás az hogyan történt, hogyan kezdődött a lelkészi szolgálat, a hivatása?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld. És mégis 5 éven keresztül, már azelőtt is próbáltam jelentkezni, de akkor egyetlen egy kérdés eltántorított, és tudom, hogy azért, mert nem voltam elég biztos benne. 5 év kellett, amíg megértem rá, hogy én tudom,

0: illetve az első helyek, ahol szolgált?
1: Hát nekem nagyon sok helyen volt, ahol szolgáltam. Volt a Baui, és volt a Baui. Encsen kezdtem, mint segédlelkész, Baksi Mária esperesnő mellett, és ő nekem mai napig anyukám mellett anyukám. És én annyira megszerettem a Bauit, hogy én nem is akartam innen elmenni. Amikor megszületett a kislányom, már akkor jeleztem esperesnőnek, hogy én szeretnék ide visszajönni. Hiába én egyébként borsodgömöri vagyok, de nekem annyira az a Baui az otthonom, hogy teljesen természetes volt, hogy ide jövök vissza, és 2010-ben, pont a születésnapomon jöttem először ide, szinte ajándéknak Hangácsra, mert hogy két hely volt, és ez ürült meg hamarabb. És én, ahogy ide megérkeztem, és attól kezdve tudtuk, hogy mi maradunk. Tehát ez természetes volt, és én máron 16 éve is szolgálok.
0: A Hangácsi gyülekezet, akkor ha már így konkrétan rátértünk, hogyan fogadta ön, hogyan érkezett ide itt a megüresedés, hogyan történt, mi ennek a története, hogyan jött ide Hangácsra?
1: Ezek a területek itt, ezt tudnunk kell, hogy normál esetben papmarasztó helyek, tehát aki ezekre a helyekre jön, annak tudnia kell, hogy nagyon szeretik a lelkipásztoraikat. Dédelgetik őket. Persze vannak problémák, de én mindig azt éreztem, hogy nekem ez a gyülekezet a családom. Sőt, annyira a családom, hogy vannak, akik egész Amerikától jöttek most erre az alkalomra, hogy itt lehessenek velünk. Mert amikor már ide érkeztem, is tudtam, hogy ahogyan fogadtak, olyan szeretettel. És ez nem változott, hála Istennek, 16 év alatt sem. Már a kisfiam is ide született Hangácsra, úgyhogy én igazi falusi pap vagyok, és köszönöm szépen, nagyon szeretek az lenni.
0: És a gyülekezet hogyan fogadta be, mit szóltak önhez, amikor ide érkezett?
1: Azért is említettem, hogy ezek ilyen papmarasztó helyek, az elődöm is 23 éve át volt itt lelkipásztor, sőt, csak előtte egyel, pedig 30 évig volt a lelkipásztor, tehát itt elég hosszú ideig voltak, teljesen természetes volt, hogy kicsit nehéz volt az átállás, de én sokat mosolygok.
0: Említette, hogy a gyülekezet olyan, mint a családja, milyen a gyülekezet, milyen programokat szoktak csinálni, illetve mekkora gyülekezetről beszélünk itt Hangácson?
1: Hangácson 102 főt is most az egyház fenntartóknak, tehát az egyháztagoknak a létszáma. Van idősek klubja, ugyan itt is ugye az előregedés azért jelen van, de hála Istennek azért elég sok a beköltöző is, és próbáljuk őket is megtalálni. Ez évtől a Máltai Szeretetszolgálat helyet cserélt a Református Szeretetszolgálattal, és ez az épület, ahol most vagyunk, az egyben szeretett pont is. És így együtt koordinálva igyekszünk programokat szervezni, ugyanúgy felkarolják a fiatalokat, a romákat is a helyen, de ugyanúgy az idősekkel. És hála Istennek nagyon jól megvagyunk.
0: Említette, hogy hát 16 éve szolgál itt, de talán még akkor a 16 évről egy kicsit beszéljünk. Ez alatt a 16 év alatt milyen mérföldkövek voltak, esetleg templomfelújítás, mik történnek 16 év alatt?
1: Soroljam. Kezdtük egy parókia felújítással, aztán folytattuk egy templom felújítással, aztán most nem régen visszakaptuk ezt az épületünket is, de mivel mi Nyomárral is együtt vagyunk, úgyhogy ott is volt egy templom felújítás közben, és ezek hosszú folyamatok, tehát valami, tudja milyen ez, az ember elkezdi a felújítás, aztán rájön, hogy ezt is javítani kell, azt is javítani kell, és mire odaér, már rájön, hogy már a félházat átfestette meg, belülről, kívülről. És itt is egyetlen egy problémánk volt, ahonnan elkezdtük, hogy itt van egy múzeum is a templom alatt, hogy a padlózatunk az fából volt. Mikor én ide érkeztem, régi hajópadlók, ugye a sittes földbe belepakolva a gerenda, és arra volt rá szegezve, ugyanígy a parókián is, tehát, és úgy döntöttünk, hogy ezt rendbe kéne hozni. Elindultunk azzal, hogy jó, felszedjük a padlózatot, mire odaértünk, már ott jártunk, hogy már akkor már fessünk ki, akkor ha már kifestettünk, akkor próbáljuk meg kívülről is, akkor megint pályázunk, próbáljuk meg a tetőzetet, vagy a harangtornyunk, az mindig más színű volt, mint a templom, akkor jó, akkor azt is próbáljuk meg rendbehozni, és így szépen-szépen haladt, megnyitottuk közben a kriptát és a templom alatt, és így haladtunk így előre. Közben ugye, hogy beköltöztünk, a parókián is voltak azért javítani valók, és ott is szépen haladt, hogy közben mi pályáztunk ugyanúgy a korszerűsítésre, az is elindult közben. Úgyhogy én nem is tudom, mióta mi itt vagyunk, szerintem olyan évem nem volt, hogy ne építkeztünk volna, vagy ne felújítottunk volna, vagy valamit ne csináltunk volna. De én hiszem azt, hogy még azért van jó néhány évem a nyugdíjig, hogy a lelképítkezés is ott kell, hogy legyen, úgyhogy ez egy dolog, hogy mi szépen alakulunk, ez egy másik dolog, hogy a gyülekezetnek is alakul.

0: kapcsolódnak-e hozzá.
1: Igen, amúgy ezt pont szerettem is volna kérdezni, hogy 16 év alatt a másik oldala milyen volt az éremnek a lelki építkezés, hogyan alakult, említette, hogy például idősek klubja is elindult.
0: Próbáljuk felkarolni az időseket, ők nagyon fontosak, sőt, viszont a gyerekek is. Van egy óvodánk, 30 fővel, viszont nagyon sok a 2-3-ás gyerek. Én közben elvégeztem a vallástanár, evelőtanár szakot Debrecenbe, visszamentem a régi egyetememre tanulni, de mivel én érintett is vagyok, mert nekem van egy autista kisfiam, fejlesztéseket is tanultam mellette, és elkezdtük úgy a fejlesztővel együtt összebeszélve úgy végezni a hitoktatást, hogy az közben fejlesztés is. Próbáljuk a Máté effektust minél lejjebb szorítani, hogy ezek a gyerekek, amikor elindulnak az iskolában, nagyobb eséllyel tudjanak. Szó szerint fejlesztünk a hittanórán is. A gyerekek rettenetesen élvezik, voltam, hogy másfél órás lett a hittanóránk, de közben olyan feladatokat végeztettünk a gyerekekkel, amely pontosan arról szólt, hogy minél inkább a készségeiket, a finomotorikát, kognitív képességeiket fejlesszük az iskolára.
1: Azért rákanyarodok a mai napra is, mennyire várja tiszteltes asszony itt a beiktatást, a gyülekezet, hogyan készült erre a mai napra, 16 év után beiktatják itt Hangácson, milyen érzések el van?
0: Nagyon, szóval nagyon, nagyon készültek. 4 éve megvan a palástom, amit ma megkapok, tehát már nagyon ideje volt, hogy felvegyem. Hol gondolkodtam, hol mostanában már nálunk volt, és mondtam, hogy már lassan szétmegy a régi, úgyhogy tényleg már most be kell, hogy ittassanak. Mindig valahogy húzódott, valami mindig történt. Volt úgy, hogy tűzesetünk volt, és amiatt kellett a templomot rendbe hozni. Tehát mindig valahogy mindig húzódott, és már most nagyon-nagyon ott voltunk, hogy mert ez a harmadik időpontunk, úgyhogy tényleg beiktassanak, úgyhogy hálát adok a jó Istennek, hogy sikerült. Tényleg nagyon vártuk. És a gyülekezet is összefogott, Nyomár és Hangács, mert én nem tudom őket úgy szétválasztani. Tehát számomra mind a kettő nagyon fontos, sőt, most már Lát-Besenyő Balajt is, de így együtt csinálták végig, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon szépen összedolgoztak.
1: Ha jól tudom, majd Esperes úr végtatja be, milyen a viszonyuk Esperes úrral?
0: Egy szóval? Nagyon jó. Ez kettő szóval, de nagyon jó. Nagyon jó. Mivel pénztáros is vagyok, mindig napi kapcsolatban is vagyunk. Úgyhogy, sőt, az az igazság, hogy mivel én Encsen voltam beosztott lelkész is, és segédlelkész, Esperes úrék pedig Mérán laktak. Mi szinte naponkénti kapcsolatban voltunk, jártunk. Hát ő végig kísért azt, hogy hogyan nőtt a pocakomban a lányom. Tehát ugye, nagyon régi ez az ismerettség, és nagyon tisztelem és szeretem. Nem principális, legalább az előjárom, ez teljesen természetes.
1: És hogyan látja a lelkészi szolgálatot, tiszteletes asszony? Miért is jó lelkésznek lenni? Mi a szépsége ennek a hivatásnak, ennek a szolgálatnak?
0: Valóban hivatás másképp nem lehet végezni. Tehát akkor, amikor emberekkel foglalkozunk, azt nem lehet másképp, csak ha az embernek odaszánt élete van. Ez elég egyértelmű. De itt ráadásul sokkal többről van szó, mert nekünk mindenható Isten előtt kell elszámolni, ami azért óriási felelősség. És mai napig sajnálom azt, hogyha valakihez nem jutottam el időben. Az nekem nagyon fájó. De az alatt a szolgálat alatt, ahogy itt voltam, volt úgy, hogy 2 embert élesztettem újra, meghaltak a karjaimban, és utána még el kellett temetnem. Tehát megvan ennek a szolgálatnak a szépség és a nehézsége is. Akkor, amikor egy család hamarabb szól nekem, hogy meghalt egy szerette, és az reggel 6 óra, akkor reggel 6 órakor átmentem a családhoz, és együtt imádkoztunk. Tehát számomra ez megtiszteltetés, hogy ennyire bíznak és szeret. És azt hiszem, bocsánat, csak én ilyen sírós pap vagyok, amin ma nagyon nehéz lesz a szempontból, hogy számomra a lelkipásztori szolgálat az maga az élet. Nem tudom úgy elválasztani. Bár otthon igyekszek, az én férjem még nem lelkipásztor, ha jó Isten megengedi, néhány év múlva az lesz, de úgy, hogy otthon ne akarjak lelkész lenni. Tehát otthon én vagyok a feleség, meg az anya, meg intézkedni kell, de az otthonunk az egyben az irodánk is, tehát soha nem tudjuk annyira elválasztani, és én nem tudom azt megtenni, hogy azt mondjam, hogy na jó, ettől is eddig fogadok embereket, azután meg koradjanak, mert már most az letelt a hivatali időnk. Tudom, hogy ez lehet, hogy ez lenne a jobb, de én nem tudok így lenni. Én 24 órában vagyok lelkipásztor.
1: Kicsit a másik oldalát is kiemelve azt kiragadnám, ez megragadott, hogy így említette, hogy egyben vallástanár, és ugye gyermekeket is fejleszt. Honnan jött ennek az indítatása, bár említette, hogy van egy autista gyermeke. Hogyan zajlanak ezek, milyen szívvel, lélekkel csinálja ezt a fejlesztést? Ez egy különleges része, talán mondhatjuk ennek.
0: Igen, tehát én ABA terápiát tanultam, és Angliában is ezt tanultam tovább. Mellette pedig, amit összeszedtem, tehát a fiammal rengeteg fejlesztésen voltunk, és mellette pedig sportolok, karatézom, lehet, hogy ezen most valaki meg fog ütközni sportszerűen, de még abból is nagyon sok olyan feladatot össze lehet szedni, a keresztirányú mozgásokat, ami nagyon jó a gyerekeknek. És ők azt hiszik, hogy karatéznek a lelkésszel, de közben nem. És az, hogy ebben a szülők is partnerek, nekem az nagyon sokat számít, hogy az, hogy az óvodával együtt úgy tudok dolgozni a fejlesztőkkel, hogy ők az, akik adják az instrukciót, látják jobban, ugye én nem mindig vagyok bent, ők látják pontosan, hogy melyik gyereknek mi az, amire szüksége van, amiben fejlődnie kell, hogy iskola kész lehessen. És én arra dolgozok rá, olyan feladatokat készítek, megbeszéljük, ami a gyerekeknek mindenféleképpen fontos a fejlődésük szempontjából.
1: Ezt akár a lelkészi hivatáshoz, vagy a saját életéhez milyen pluszt, milyen pozitívumot ad? Úgymond mennyire tölti fel az embert az, hogy tud a gyermekek fejlődésén segíteni, vagy tudja a gyermekeket fejleszteni?
0: Természetesen örömmel tölt el, de szerintem minden lelkipásztor úgy van vele, hogy amikor elindul a hittanórára, és a gyerekeik rohannak oda, hogy megöleljék, szerintem az minden. Elmond. Tehát, hogy az, hogy szeretik a hittant. És én tudom, hogy muszáj néha szigorúnak is lenni, főleg az iskolai hitoktatásnál, ugye ott nem mindegy, mert egyet kell adni a gyerekeknek és a fiataloknak, viszont az, hogy hogyan tesszük vonzóvá Krisztust, az nem mindegy. Tehát, hogy a fiatalok is akármennyire önállósodni akarnak, mert én már kis felnőtt vagyok, de valahol mégis szükségük van arra, hogy valaki segítsen és vezessen. És főleg abban az időszakban, amikor inkább a barátok felé tolódik el a hangsúly, és hogy én lázadok alapon, de mégis kell egy olyan személy, aki hiteles, és itt óriási szerepe van annak, hogy hiteles legyen a lelkipásztor a hitoktatás során, mert egyébként akkor vége van.
2: Beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
3: A következő percekben hallgassuk meg a nap áhítatát, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Könnyű csomag. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. A következő percekben Tomek az Kielsz Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A vakációm kevesebb, mint egy hét volt, ezért úgy döntöttem, hogy csak egy bőröndöt és egy kézitáskát viszek magammal. Miután azonban bepakoltam a legszükségesebb és sok kevésség szükséges tárgyat, a táskáim túl lettek tömve és nehezek voltak, ami végső soron nagyobb stresszt okozott, mintha nem ezt a megoldást választottam volna. Az érzelmi terhek a fizikai terhekhez hasonlóan képesek elnehezíteni bennünket, és stresszt okozni számunkra. Amikor úgy döntünk, hogy többet cipelünk a szükségesnél, akkor azt mondjuk Istennek, hogy nincs szükségünk a segítségére, mert képesek vagyunk ezt egyedül is kezelni. Azonban nem kell ennek így lennie. A mai igevers arra bíztat, hogy vigyük terheinket Istenhez, és a Zsoltárok 55. fejezetének 23. verse azt mondja, vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Ezek az igeversek kiemelik a tényt, hogy amikor átadjuk terheinket Istennek, akkor erőt és megnyugvást kapunk. Adjuk át terhünket neki, és fogadjuk el felajánlását, hogy ő cipeli ezeket.

Imádkozzunk! Istenünk, hálát adunk neked, hogy megszabadítasz terheinktől, erőt és megnyugvást adsz. Adj bölcsességet, hogy minden nap elfogadjuk segítségedet. Amen.

milyen terhemet kellene Istennek átadnom? Kérdezi ezt Tomekas Kiels, Egyesült Államok beli testvérünk. Imádkozzunk ma valakiért, akit a stressz leterhel.

A napáhítatát Lukács Orsolyától hallottuk. És ezzel lassan ébresztő reggel információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adásra legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Palkó Hanna számít figyelmükre. De addig is hallgathatják online műsorunkat az agnusradio.ro honlapunkon. Itt óránként hírekkel jelentkezünk, illetve meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi lélekhangoló és szempontok rovatunkat is. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Csulya Imre színművésztől választottunk. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius vagy épp Übüpapa. Ez a mai nap gondolata. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, vagy az agnusradio.ro honlapunkon, bárhol a nagyvilágból. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, és várjuk üzeneteiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alatt találnak meg. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és egy áldott, szép és pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bokszerint sokkal nehezebb megtervezni a metrót, mint megépíteni. Az évszázad brit kulturális események közeleg, megérkezett az ezer éves Himzet képregény Londonba. A Statisztikai Intézet elnöke szerint a nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát. Ingyenes nyári programot indít 240 kisdiáknak a kolozsvári önkormányzat. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Emil Bock éveken át az orránál fogva vezette a közvéleményt, azt állítva, hogy a kolozsvári metró építése az eredeti ütemterv szerint halad. Eszerint június végén be kellett volna fejezni a metró első 8,8 kilométeres szakaszának a kifúrását és a tartószerkezet kialakítását. Mivel az említett határidőig el sem kezdődött az alagút fúrása, a polgármester kénytelen volt egy új magyarázattal előrukkolni. A tegnapi ülésen Emil Bock azt állította, hogy a kormány döntése miatt veszítették el a 300 millió eurós PNRR-es finanszírozást. Ezt azonban az Európai Bizottság vonta meg, mivel a polgármesteri hivatal nem szabályosan folytatta le a közbeszerzési eljárást. Minden ilyen léptékű munkálat esetén a projekt kétharmadát a tervezés teszi ki, a kivitelezés pedig egyharmadát. A tervezés a legnehezebb és legbonyolultabb része a metróépítés munkálatainak. Amikor a tervezés megvan oldva, a többit könnyen meg lehet csinálni, mondta a városvezetés első embere. Megérkezett ma a Bajói Kárpit Londonba. Az Anglia Norman meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott Himzet úgynevezett képregényt a British Múzeumban állítják ki szeptember 10-e és 2027. július 11-e között. A páratlan művészet történeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon. A 11. században született világhírű műalkotás időleges átadásáról 2018-ban született elvi döntés, de a terv megvalósulását 7 évi tárgyalássorozat előzte meg. A csaknem 1000 éves kárpit szállítását Franciaországban számos szakértő ellenezte, mert attól tartottak, hogy a vászon állagában helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek a mozgatás miatt. A szállításhoz azonban egy olyan egyedi eszköz gyártottak, amely gyakorlatilag minden káros rázkódást kiszűrt. A kárpitot egy alumínium rekeszbe helyezték, a rekeszt pedig egy konténer belsejében függesztették fel 12 lökésgátló fémrugóval. A nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát, miközben a természetes fogyás évi 70 ezer és 100 ezer fő között mozog. Jelentette ki ma egy szakmai rendezvényen az Országos Statisztikai Intézet elnöke. Tudorél André szerint az utóbbi 3-4 év gazdasági növekedése hozzájárult ahhoz, hogy az ország munkaerőt vonzon több országból, főként Ázsiából, ugyanakkor sok romániai állampolgár is hazatért. A lakosság az elmúlt években kizárólag a nemzetközi vándorlásnak köszönhet, olyan stabilizálódott 19 millió fő körül, magyarázta. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi intézmények korábbi előrejelzései 2030-ra mintegy 18 millió fővel számoltak, illetve hangsúlyozta, hogy a természetes szaporulat továbbra is negatív. Véleménye szerint a fő gond, hogy jelentős arányátolódások alakultak ki a három nagy korcsoport, a 15 év alattiak, a 15 és 64 évesek és a 65 évesnél idősebbek között. Kolozsvár önkormányzata jóváhagyta a vakációs műhelyek elnevezésű projekt elindítását. Ez a foglalkozás tartalmas és hasznos nyári elfoglaltságot kínál a város elemi tagozatos diákjai számára. A program idén nyáron július 13-a és augusztus 28-a között zajlik, így 35 napig nyújt izgalmas programokat az elemisek számára. A projekt keretében összesen 240 kisiskolás számára biztosítanak helyet, a foglalkozások pedig a Konstantin Brunkus általános iskola és az Eugen Porra elméleti liceumban zajlanak. A kezdeményezés több mint 1 millió lejes költségvetését teljes egészében a kolozsvári helyi tanács fedezi, ami gyermekenként napi 120 lejes önkormányzati támogatást jelent. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire borús idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. verse.

A hajóban levők pedig leborultak, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 33. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a

0: Világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
1: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnosradio.ru
0: Közösségünk honlapja.
2: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermekkori agresszivitás és a virtuális világ.
6: Ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek.
5: Hálaadó istentiszteletet tartott a Takta-Harkányi Református Egyházközség.
7: Hálaadó istentiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagytiszteletű asszony Takta-Harkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagytiszteletű úr előre ment a mindenélők útján, de nagytiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
5: Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
8: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
5: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a gyermekek viselkedése agresszívebbé válik, amelynek hátterében sok esetben a túlzott képernyő használat és az erőszakos számítógépes játékok is állhatnak. De hogyan hatnak ezek a játékok a gyermekek lelki világára? Miként ismerhetik fel a szülők a figyelmeztető jeleket, és mit tehet a család azért, hogy megelőzze a negatív hatásokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban szakértő vendégünkkel, Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, valamint a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával.
1: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szinte minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
2: Hát ugye itt, amikor beszélünk, ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket ér. Érinti. Nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák, a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójáték belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye a játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik előre, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amit fejlődik az idegrendszere, de vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk, ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológia. Tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel. Tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak. És ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk, bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint a mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kint, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van. Tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszottak, akkor leállt ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúgdosás, tehát sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
3: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak-e ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
2: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább ő hat rá egy fejlődő idegrendszerre. Ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az előső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollal rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mind az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az előső lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
1: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhattunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermek agressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
2: Hát igen, ugye ezek a játékok, hogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezzel a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban. Ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenki hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye, ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az erőszak, az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vadidegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél. Nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélekrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag ő, és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamasz srácra, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélni. beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván ő neki ez ő egy nagyon jó leső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkőzik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás, mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz, a szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz belőle, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szemben, sajnálatos módon.
1: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszó, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van és áldozat szerepben kerül?
2: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogyha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Hogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismeretei ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profit a célja, nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
0: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Hálaadó Isten tiszteletet tartott a taktaharkányi református egyházközség. Nyugdíjba vonulásának alkalmából búcsúztatták Fodorné Mészáros Klárát. A lelkipásztor 39 évet szolgált a gyülekezetben. Az Isten tiszteleten főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdette az igét. Helyszínű összeállításunkban elsőként Szemán Ákost, a taktaharkányi gyülekezet főgondnokát hallják. Sütő Dávid Pelléjari. Reporter.
1: Hálaadó Isten tiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony taktaharkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenélők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
2: És a gyülekezet az hogyan éli meg, hogyan látja magát a búcsúzás pillanatát, hogy 39 év után búcsúzik tiszteltes asszony, a gyülekezet miként éli ezt meg?
1: Hát a gyülekezet nagyon készült, nagy várakozással tekintett a mai napra, valószínűleg

0: Meg sokan is leszünk, úgyhogy bizonyára mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy minél inkább jól sikerüljön ez az alkalom, emlékezetes legyen, hiszen mégiscsak szűk 4 évtizedért adunk hálát.
1: A gyülekezettel hogyan, miként munkálkodott együtt itt a 39 év alatt, tiszteltes asszony, hogyan látja ezt főgondnok úr?
0: Hát ha végignézzük 39 évnek a szolgálatait, én végigszámoltam, és majd a köszöntőben el is fogom mondani, hogy milyen sok kereszterő, házasságkötésben való közreműködés, de hát a kereszterőtől és a konfirmációtól sajnos több volt a temetés, illetve a hétközi alkalmak, az istentiszteletek, a táborok, a hittanórák, akár a hétközi találkozások, egy lelki gondozói beszélgetés. Rengeteg, sok száz alkalom, amellyel, ha csak számokkal jellemeznénk egy lelkipásztor közel 4 évtizedes szolgálatát, az is rengeteg. De hát ezentúl nyilván a feladat az volt, a cél az volt, arra hívta előtt a mindenható Isten, hogy az ő üzenetét közvetítse az embereknek, hogy minél több ember megtalálja azt a keskeny utat, amely Istennek az útjára vezet. Úgyhogy ha egy ember sikerült, már az nagyszerű, de biztos vagyok benne, hogy általa nagyon sokak találták meg Isten keskeny útját.
1: Gyülekezet hogyan folytatódik, tiszteltes asszony helyére, gondolom majd érkezik új tiszteltes, vagy már van is itt.
0: Esperes úr január 1-től a tiszaladányi református lelkipásztort bízta meg helyettes lelkipásztori feladatokkal, úgyhogy ő látja el azóta a szolgálatot.
1: És most körülbelül hogyan képzeljük el, mekkora a gyülekezet, hányan vannak most a gyülekezetben?
0: Hát a gyülekezetet, ha az egyház fenntartókat nézzük, akkor 200 feletti a szám. Nyilván a hétközi alkalmak, vagy egy istentiszteleti alkalom, hát az a 30 fő körüli, de hát reméljük, hogy ez fog bővülni, és hát mindig nagy reményekkel vagyunk az utánpótlás iránt. Jövő héten indul is a gyerektábor, ifjúsági tábor, úgyhogy reméljük, hogy lesz utánpótlás.
1: Fodorné Mészáros Klárával beszélgetek, és mint nyugalmazott lelkipásztorral, elhívás az hogyan, miként történt, hogyan emlékszik vissza rá?
2: Én ugye 1974-ben elmentem, vagyis hát az édesapám ugye segített ebben, és Debrecen Református Kollégiumba mentem. És oda nagyon nehéz volt bejutni egyébként, és ugye sok pénzbe is került, de hát ez volt a szíve vágya, mert hogy nem volt református gimnázium abban az időben, ugye, az egész országban, csak a debreceni, és az ország másik feléről is jöttek, tehát Dunántúlról is jöttek tanulók, ugye, és ezért így ilyen vegyes volt, és nagyon jó is volt, hogy ez a kép, ez ilyen eléggé színes lett. Hát elvégeztem a teológiát, vagyis hát úgy történt, hogy én akartam még menni angol és történelem szakra, de hát mivel, hogy tehát én ezt akartam, ők az oroszt akarták, ugye, és hát végül is nem sikerült. Na mindegy, tehát és akkor gondolkoztam el azon, hogy én akkor a teológián fogok maradni, és el is végeztem a teológiát, és így kerültünk ki, ugye, végül is ide Taktaharkányba. Ugye először nagyon nehéz volt megszokni Taktaharkányt, mert hát nem is voltak rendezettek a viszonyok, a lelkipásztor éppen ugye nyugdíjba ment, aztán ugye nem lett volna szabad nekik presbitériumi dolgokat ugye úgy felemlíteni, tehát hogy nincs ott lelkész, aki igazából presbitériumot tudja összefogni, tehát ilyen szempontból, tehát elég zavaros volt, és hát nem volt könnyű számunkra. Aztán kialakultak a dolgok, úgyhogy így módon elkezdtük a munkánkat. A templom is, a parókia is nagyon rossz állapotban volt, és mi kezdtük a templommal, tehát nem a parókiával, hanem a templomban. Hát nagyon sok felújítás volt, ugye? Tehát akkor édesapám, ugye a 90-es években ő püspök lett. Megválasztották, az első szabadon választott püspök, ugye? Úgyhogy az egy nagy dolog volt, ugye, az ő életében, és segített ő is, tehát, hogy anyagilag is a gyülekezetnek, úgyhogy igazából olyan burokban éltünk, hogy a gyülekezet tagjai

0: pontosan, hogy az állam visszaadhatta a, mondjuk a gyülekezeti termet, vagy nem tudom.
1: Hány éve, mióta, hogyan szolgál itt, illetve egy kicsit még a kezdetekre kitérnünk, hogy a gyülekezet amúgy hogyan fogadta önöket?
0: Igen, hát az igazság, hogy még mi, akik teológusok voltunk, lányok, nem nagyon volt az, ami most van, hogy na hát nem baj az, hogy nő, hanem nagyon sokan akkoriban még nem akartak gyülekezetek női lelkipásztort, ugye? Tehát ez elég érdekes. De aztán végül is megtört a jég, és ugye sikerült ezt, hát ugye a tiszalóci lelkipásztor, Berci bácsi, Tiszalócon, aki ugye nagyon nem akarta, hogy a lányok ne szolgáljanak ott nők, hanem csak férfiak a ünnepekkor, és hát inkább a férfiakat választotta. Tehát nagyon pezsgő lett az élet tulajdonképpen, és hál' Istennek, ugye a mostani polgármester is még, ugye ő is sokat segített, határon túli kapcsolatok nagyon jók voltak, és sokszor találkoztunk, ugye a kalotaszegi vidéken, és ők is jöttek, és hát ez nagyon nagy dolog volt a gyülekezet életében, hogy ezt még folytattuk is, ugye, és még ma is tart. Aztán volt egy olyan időszak is, amikor már nagyon nehéz volt egy kicsit, mert a férjem nagyon jól értett ahhoz, hogy mit jelent ugye templomot építeni, de aztán volt egy olyan vállalkozó, aki hát nem nagyon tudott vele zöldágra vergődni, hogy nem úgy mentek a dolgok mindig, ahogy kellett volna, de hál' Istennek azért mindig sikerült a templomokat úgy felújítani, hogy most is még vannak.
1: És a 39 év alatt a gyülekezettel milyen volt az élet, milyen programokat csináltak, hogyan alakultak esetleg a különböző alkalmak?
0: Tulajdonképpen én ugye helyettesítettem is, mégpedig Taktaszadánra jártam, és akkor már idős volt ott a taktaszadai lelkész, és ő már nyugdíjban is ment, és akkor ugye felújították a parókiát, és abban ugye mind a ketten részt vettünk, ugye a férjem is sokat segített ebben, tehát ugye az is egy két év volt, valamivel több, mint két év, úgyhogy hát ez is egy olyan feladat volt, ami nem volt könnyű, ugye. De hát el kellett fogadni, mert tényleg nem volt még olyan sok lelkész, ugye, tehát kellettek a lelkészek. És sajnos a szadai gyülekezet az már nagyon megritkult, ugye, tehát nagyon kevesen vannak. És ugye az utóbbi időkben is tartottuk a kapcsolatot a gyülekezetekkel, találkozók ugye voltak már akkor, és tulajdonképpen a lelkipásztorok számára is volt lehetőség, hogy ide-oda menni, kirándulni mentünk ugye a gyülekezettel, úgyhogy igazán nagyon jó mentek a dolgok. Aztán hát a katolikus egyházzal is tulajdonképpen jól megvoltunk, az akkori katolikus plébánossal, és hát most egy fiatal ember van itt, úgyhogy ő is majd itt lesz szerint. Most már a vége felé volt nehéz nekem, tehát nehezebb volt már. Valahogy a gyülekezet is látva azt, hogy kevesebben vannak, nehéz volt az, hogy tényleg változtatni ezen, ugye? És már én is úgy voltam ezzel, hogy hát nem igazán tudtam bevállalni, hogy én most úgy megújítom ezt a gyülekezetet, hogy már holnapra ugye özöllenek a hívek. Tehát úgy gondoltam, hogy már nekem ez így elég. Tehát mondhatom azt, hogy tényleg elvégeztem mindent, amit kellett. És szerettek engem ugye a környező lelkészek is, ugye, hát meg ugye aztán volt egy nagyon nagy törés, mert 2017-ben a férjem meghalt. És ez már ugye nagyon nehéz volt nekem. Beteg volt, súlyos beteg, szóval elveszítettük, és akkor már így nem tudtam én sem úgy végezni a munkámat, mert ugye vele együtt megbeszéltünk mindent. És hát örülök annak egyébként, hogy így alakult, hogy a gyülekezet még türelmes, hogy még itt vagyok, de már el fogok menni.
1: Hogyan éli meg ezt a mostani alkalmat, hogy majd búcsúztatni fogják? Rádióhallgatók nem tudják, de hát még előtte vagyunk az Isten tiszteletnek, ahol majd búcsúztatják. És milyen érzések vannak önben?
0: Hát nagyon furcsa érzés, mert hosszú ideig voltunk itt is, és nehéz elszakadni, ugye, a gyülekezettől. mert mindenkit ismerek, tehát csak hát ugye azt is láttam, hogy már ugye a 80 éven felüliek ugye hát meghaltak, hát van itt egy idősek otthona van, aki oda került be. Inkább azért, hogy már én magam is úgy éreztem, hogy ez sok, és már nem tudom úgy vállalni, ahogy egy olyan fiatal ember.

0: mert a lelkészeknél is van ilyen kiégés, ugye szokták mondani, hogy van egy időszak, amikor már ugye nem bírja az ember, ugye? Tehát, hogy, mert ugye megfelelési kényszer, ugye? Tehát a lelkipásztorokban nagyon ott van, ugye? És bennem is így volt. Ez egyrészt jó, de másrészt meg néha nemet is kell mondani, ugye? De, ugye?
1: És milyen jövőbeli tervek vannak, ha szabad megkérdezni? Itt említették itt a háttérben, hogy nagyon sok unoka is szaladgál. Milyen jövőbeli tervek vannak így majd nyugalmazott lelkészként?
0: Valószínű, hogy Sárospatakra fogok költözni, mert ott van nekem egy ház, társasház. És valószínű, hogy oda költözök, és akkor bekapcsolódok a gyülekezet életébe Sárospatakon. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz, csak ugye kicsit messze van. Miskolc közelebb lenne, de hát ez így alakult, mert ugye ott laknak ugye a lányomék. És az az érdekes, tehát hogy az egészben, az én életemben, hogy ugye 14 éves koromban elmentem Debrecenbe, nem nagyon jártam haza, és megint visszakerültem Kisgyőrbe, mert a vő ugye oda került, és ugye hát édesapám pedig 56-ba került oda, és ugye akkor volt éppen a forradalom, és akkor 28 éves volt akkor, és valamiféle ellentét volt, felgyújtották a szalmáját, vagy nem tudom, valakinek az előjárók közül, és mentek a gyülekezet tagjai, hogy segítsen már, hogy lecsitítani őket, hogy nehogy itt valami vérengzés legyen. Hát édesapám végül is meg tudta oldani a helyzetet, úgyhogy nem történt nagyobb baj. Hát ő is sokáig volt Kisgyőrben, tehát utána jött Miskolcra, amikor már püspök lett.
2: Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Takta-Harkányi Református Egyházközség, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevár alján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az erdélyi református egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
1: Itt Zetevár alján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
2: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
1: Milyen igére épül a stratégia?
2: A stratégiának az alapigéje az első Korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
1: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
2: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelenvaló világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
1: Milyen missziói területeket érint?
2: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
1: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve min kell még dolgozni?
2: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek, minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, hogy foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
1: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
2: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenység, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
1: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
2: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
0: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Románia már megszerezte idei hiteligényének 49%-át. Rémálom a levegőben. Betört a repülő ablaka, és a nyílásba szorult egy utas. Melegszik az idő a hétvégén, de a viharok sem maradnak el. Diana Buzoianu szerint még idén elkezdődhet a parajdi sóbánya helyreállítása. Az előrejelzések szerint ma felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek.

0: Románia az év közepére már megszerezte az állam idei hiteligényének 49%-át, közölte ma a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazari bejegyzése szerint a költségvetés stabil, így a kormány a tervezett ütemben vehet fel kölcsönöket, és nem szorul arra, hogy a szükségesnél korábban és sokkal több hitelt vegyen fel biztonsági tartaléknak, ahogyan az előző években történt. A tárcavezető szerint a belföldi hitelterv 58%-át, míg a külföldinek a 35%-át teljesítették. Nazari emlékeztetett arra, hogy az állam több forrásból von be pénzt a deficit finanszírozására. Belföldön állampapírokat ad el, így a bankok, a nyugdíjalapok és a lakosság adnak kölcsönt a pénzügyminisztériumnak. Külföldön devizahiteleket vesz fel, valamint uniós forrásokat és nemzetközi szervezetektől származó kölcsönöket hív le. A miniszter szerint a több lábon állás csökkenti a kiszolgáltatottságot és lehetővé teszi, hogy az állam mindig a legkedvezőbb és legolcsóbb ajánlatot válassza. Súlyos incidens történt a Ryanair FR 1879-es járatán, amely ma reggel Thessalonikiből a németországi Memmingenbe tartott. A gép ablaka betört, és egy utas beszorult az ablaknyílásba. A betört ablak miatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast. A férfi beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai automatikusan kioldottak. A férfit végül behúzták a gépbe, a betört ablaknál lévő üléssorban ülő összes utast pedig átültették. A repülőgép 3000 méterre ereszkedett és visszatért Thessalonikibe, ahol az érintett utast leszállás után azonnal kórházba szállították. A hétvégén ismét melegebbre fordul az idő, közölte Florinella Georgescu, az Országos Meteorológiai Igazgatóság prognózisokért felelős igazgatója. A magasabb hőmérséklettel párhuzamosan instabil légköri időszakok is várhatók, esőkkel és széllökésekkel. Bár a múlt hónap Európa történetének legmelegebb júniusa volt, ez Romániára nem volt teljes mértékben jellemző. A kifejezetten magas hőmérsékletű időszak rövid volt. Igaz, hogy június utolsó napjai sok hőmérsékleti rekordot megdöntöttek, de mivel ez az időszak nem tartott sokáig, könnyebben átvészelhető volt, mint Nyugat-Európában. Georgescu szerint leginkább július második és augusztus első felében alakulnak ki és maradnak fenn tartósan hőhullámok. Gőzerővel zajlanak a Parajdi sóbánya újjáépítésének előkészületei, és a tervek szerint már az idei évben megnyílhat a munkatelep. Nyilatkozta Diana Buzuyánu, ügyvivő környezetvédelmi miniszter az Euronews műsorában. A tárcavezető megerősítette, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták, és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. A beruházás hátterében komoly brüsszeli segítség is áll. Az Európai Parlament a napokban nagy többséggel, 642 igen szavazattal, 13 ellenében és egy tartózkodás mellett hagyta jóvá, hogy 144,1 millió eurót hívjanak le az Európai Unió szolidaritási alapjából. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire borús lesz az égbolt, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Jó hír!

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. verse.

A hajóban levők pedig leborultak, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 33. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Reklám.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.

0: www.agnusradio.ru
1: Közösségünk honlapja.
2: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok rovatunkban. Manipulátorok bizony vannak, és sokszor nagyon jól rejtőzködnek, mégis szinte minden tettükkel, szavukkal arra törekednek, hogy elnyomjanak másokat, vagy előnyökhöz juttassák saját magukat. De honnan is ismerhetjük fel őket? Erről beszélgetünk Kun Tamással és Mádi Andrással a következőkben.
1: Az abúzus témánál érintettük valamennyire az érzelmi manipulációt, úgy gondoltam, hogy most akkor erre egy picit jobban kitérünk. Amikor azt mondom, hogy érzelmi manipuláció, mi az első dolog, ami eszetekbe jut erről a két szóról?
2: Hát nem tudom, szerintem nekem az első, ami eszembe jut, az a kihasználás. Vagy valakinek akár a jó indulatát kihasználni.
3: Nekem ez érvényes mindenféle manipulációra, tehát tulajdonképpen ez a megfejezése, hogy valakit kipróbálok valahogy, vagy megpróbálok odavinni, ahova én akarom, azzal jár, hogy az én jól járok, s a másik megkárosul, és az is, hogy valahogy az akaratát kipróbálom játszani. Tehát számomra ez a manipuláció, és az emocionális manipuláció az, amikor emóciókkal fűszerezzük a dolgot, tehát emóciókhoz próbálunk kötődni, vagy emóciókat megpengetni, ahhoz, hogy esetleg a racionalitást kikapcsoljuk, vagy hogy gyorsabban, vagy biztosabban jussunk eredményre. Na, ezt más hangba kellett volna mondjam, hogy mások csinálják, mi nem csináljuk, ugye?
1: Melyik a súlyosabb, ha már behoztad a sima manipulációt, amikor az akaratát akarjuk megmásítani, vagy az érzelmi manipuláció?
2: Hát szerintem a kettő ugyanaz, tehát úgyis az akaratát akarod megváltoztatni, csak így érzelmekkel hadsz, vagy mondjuk a másik is, nem tudom, szerintem annyira nem tudjuk elkülönböztetni a kettőt. Mert mind a két esetben vannak érzelmek. Vagy lehet, hogyha nem tudom, hogyha nem ismerjük annyira azt az embert, aki éppen velünk ezt teszi. De ott is vannak érzelmek, csak nem olyanok.
3: Ezzel szerintem jól beszálltunk a témába, mert az érzelmekkel manapság nagyon sokan inkompetensek vagyunk, és ezt később feldobtam volna, mostan látom, hamarabb kerül kapóra, az, hogy a manipuláció tulajdonképpen legtöbbször a megfejezésben a szándékban áll, de ugyanakkor azt dobom mostan fel, hogy miért bizonyos helyzetekben vagyunk nagyon nyitottak, érzékenyek manipulációra, főleg emocionális manipulációra, és itt feldobnám azt a kérdést, hogy oké, a szándék az a manipulátornál van, de a manipulálton is múlnak bizonyos dolgok, főleg, hogyha én már nem vagyok egy gyerek, hanem egy felnőtt vagyok. Láttam a filmet jó néhányszor, már tudom előre, hogy az a bizonyos személy engemet ilyen helyzetben meg fog próbálni ilyen és ilyen módon megdolgozni, és persze emóciókat a játékba hozni. Na mostan a másik a gonosz, vagy én neveltem rá arra, hogy ő velem így tud célt elérni, és még azt se zárom ki, helyzetek nagyon különbözőek, tehát

0: nem próbálok mindent egybe dobni, hanem hogy én kiútnak, vagy magyarázatnak, vagy bocsánatnak használom, hát manipulált emocionálisan, miközben én nem azt mondom, hogy tudatosan, nem azt mondom, hogy szándékosan, de én tulajdonképpen egész végig hagytam, és ez egy ilyen kettős tánc, ami nem évek óta, hanem néha évtizedek óta működik, és persze én vagyok az áldozat, a másik a gonosz, lá.
1: Ha már behoztad, hogy tudjuk, hogy a másik manipulál, honnan jövünk rá, hogy a másik manipulál?
2: Hát nem tudom, én tapasztalatból tudom mondani, én már megjártam egy bizonyos lánnyal kapcsolatban, hogy volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kibel kapcsolatunk, és egyszer már porul jártam vele, és másodjára ugyanaz a nem tudom, forgatókönyv történt meg, viszont nem tudom, tudtam jó, hogy mi lesz a vége, de mégis azt mondtam, hogy hát, ha most más lesz. És ott már viszont nem tudtam haragudni a lányra, mert azt mondtam, hogyha egyszer átvert, jó, az ő hibája, hogyha már másodjára átvert, akkor ott már én vagyok a hibás.
0: Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Én korábbról kezdeném a manipulációt, és pedig lenne olyasmikkel, amik szerintem érdemes elgondolkozni, hogy tényleg van benne bűn is, vagy rossz indulat, vagy többé-kevésbé játék, és pedig lenne az, amikor a kisgyereket azzal biztassák, hogy vagy motiválják, hogy egyen, hogy Afrikába éheznek a gyerekek. Vagy hogy na mostan még egy kis kanalat nagymamáért, és még egy kis kanalat nagynéniért, vagy mit tudom én kiért. Tehát szerintem egy az egybe ezek is manipulációs technikák, tehát a gyerek sokszor nagyon korán ki van téve ezeknek, hogyha már nagyon korán ki voltunk téve ezeknek, akkor ez a normális világhoz tartozik. Tehát nincsen semmi furcsa benne, ezt csinálják a felnőttek, Istennek a képviselői, néha gyülekezeti körökben is előfordul, hogy bizonyos folyamatokban van emocionális manipuláció, tehát úgy tesszük fel a témát, hogy már ó, a szegények itt vagy ott, nem azt mondom, hogy ugyanaz, mint a egyél, mert a gyerekek éheznek Afrikába, de most azt próbálom hangsúlyozni, hogy nem olyan idegen, és hogyha nagyon fiatalok vagyunk, akkor még könnyű úgy tenni, mint hogyha mások a gonoszok, mások csinálják, és velünk kövessük el, mert mi még fiatalok, naivak vagyunk. Ahogy telik az idő, számomra az a példa, amikor paráznaságba kapott nőt hozzák el Jézushoz, és próbálják provokálni, tehát az csupa provokáció volt, és Jézus csak annyit mond nekik, hogy kövezzétek, az dobja a követ, akiben nincsen bűn, és elkezdve a vénekkel kiengedték a köveket a kezükből, behúzták a farkukat, eléptek. Hát amennyivel vénülünk, szerintem, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, és képesek vagyunk, és remélem, hogy mindenkinek kívánom, hogy legalább valamennyire képesek legyünk saját magunkat kívülről nézni, hogy valószínűleg, hogy nincsen közöttünk senki, aki teljesen szent. Szerintem nem is tökéletességről van szó, hanem indulatról, fegyelmezettségről, integritásról. És amit még nem érintettünk, de szerintem a témához tartozik, tehát eddig én úgy érzem, hogy mindinkább ilyen könnyű esetekről beszéltünk, tehát még hogyha emocionális manipuláció is a gyerek etetés közben egyik vagy másik sztori, azt még nem látom, hogy a nagyon súlyos oldalá közelíteni meg a dolgoknak. Ellenben vannak olyan helyzetek, ahol az egyik a másikat megbolondítsa. És ott baj, az, akit manipulálnak, lehet, hogy már annyira benne van, vagy annyira bele van zsongva, vagy hogy egyáltalán nem képes rájönni, tehát nincsen referenciája, nincsen támasza, nincs tapasztalata, hogy ezt annak nevezze, hogy a dolgok elfajulhatnak, és azt nem is próbálom itten rádióműsorba kezelni, hanem hogyha ilyen helyzetekről van szó, néha könnyebb kívülről észrevenni, óvatosan, szakszerűen merem mondani, tehát próbálni szakértőket belevonni a dolgokban, mert hogyha igaz, és hogyha súlyos, annak hosszú futamú konszekvenciái lehetnek mindkét résznek, és hogyha van még család is körül, főleg gyerekek, mindenki szenved tőle. Tehát a manipulátornak se jó. Tehát az nem egy egészséges viszony, amikor az egyik a másikatnak nyomja a gombjait, hogy ugorjon.
1: Amikor volt a gyerekes példa, hogy azért tegyen, hogy mert Afrikában éheznek, mi van akkor, ha erre az a válasz, hogy jó, oké, manipulálom, de hogy pozitív szándékkal manipulálom? Hogy neki akarok jót, a gyereknek akarok jót, igenis azzal, hogy...
0: A tapasztalatom az, hogy a gyerek annyit eszik, amennyi neki kell. Nagyon ritka eset van, kivétel, hogy van gyerek, aki túl keveset eszik, de azt úgy is lehet észrevenni, hogy nem telnek fel a pelenkák, vagy nagyon kevés, vagy hogy közép-hosszú futamon megáll a növése, tehát vannak ezek a helyzetek, érdemes rá figyelni. De ez egy kics hányada annak, ahol a szülők, vagy a nagyszülők, vagy akárki próbálják etetni a gyereket. Tehát, hogy jó szándék van benne, a szülő tulajdonképpen egy ilyen önkiszolgáló, vagy magának szolgáló célból, hogy én egy jó szülő vagyok, én a gyerekkel foglalkozok, gondoskodok róla, arról, hogy ők jól egyen, hogy egészségesen fejlődjön. Azzal kezdtem, hogy a gyerekek általában, hogyha elég aktívak, hogyha körülöttük minden rendben van, annyit esznek, amennyire szükségük van. Nem kell hízzanak, nem kell túltömjék magukat, és én nem tudok elképzelni egy egészséges kapcsolatba manipulációnak jó formáit. Ez lehet, hogy én vagyok, hogy naív vagyok, hogy túl egyszerűnek látom a világot. Közép és hosszú futamúan saját tapasztalatom is az, és azoktól, akiknek a véleményét tisztelem az, hogy tiszta beszéd, még hogyha rövid futamon nem is olyan hatékony, de közép-hosszú futamon azzal mindig jobban járunk, és szerintem ezt a példabeszédekben is egy párszor meghangsúlyozzák, hogy azt, hogy minthogy valakinek valami szépet mondjál, ami nem igaz, inkább mondjál neki igazat, lehet, hogy el fog helyben utasítani, de hosszú futamon csak egészségesebb.
2: Érdekes, hogy a szülőt hoztuk fel példának, hogy ő manipulálja a gyereket. Én szerintem a gyerekek a legügyesebbek ebbe az érzelmi manipulációban, a szülőkre nézve.
0: Kitől tanulták?
2: Én csak emlékszem, hogy már nem tudom, már tudtam, hogy mit kell mondjak édesanyának vagy édesapának, hogy megkapjam, amit szeretnék.
0: Amit adunk, azt kapunk, vagy hogy egyenlő, vagy hogy...
2: Ez lehet egy válasz arra, hogy akkor létezik pozitív, nem tudom, manipuláció ilyen esetben, hát hogyha ez az eredménye aztán hosszú távra, mert a gyerek az, nem tudom, ott már lehet, nem nézi azt, hogy csak a saját érdekét fogja nézni.
1: Milyen szerepe van az önértékelésben az érzelmi manipulációnak?
2: Hát én amúgy úgy vettem észre, az ilyen érzelmi manipulátorok körött lehet, hogy gyakran látunk sok embert, és úgy, hogy megbecsülik, és hogy szeretik, de később, nem tudom, valahogy mindig sikerül eltaszítani maguktól ezeket az embereket. Mert hogy előbb-utóbb észreveszik az emberek, hogy milyen is az a személy, aki ezt végzi velük, és nem tudom, ismerek egy pár olyan szemét, aki véleményem szerint érzelmi manipulátor, és gyakran is tapasztaltam ezt náluk. Nem tudom, hogyha észreveszik magukon, vagy nem tudom, én legalábbis úgy veszem észre, hogy nekik úgy veszik észre, hogy ez így jó. És azt hiszik, hogy nem tudom, nagyon sok barátjuk van, holott senki nem áll ki végül mellettük. Ami szerintem, most nem tudom, ez mindenféleképpen káros az önbecsülésnek, de nem tudom, hogy ők mennyire látják ezt így.
0: Hát, hogyha merünk itten patológiákat nevezni, akkor az, aki rendszeres manipulátor, és akinek a sikere az életbe jelentős részben manipulációra alapszik, azt nagyon jól mondtad, hogy nem lássa magáról, tehát ez egészen természetes, és neki ez jár. De ottan olyan patológiákról beszélünk, hogy egocentrikus, narcisista, pszichopata. És Itt, amit a hallgatóknak merek ajánlani, az, hogy ha valamikor ilyesmit gyanítanak, amit egy pár perccel ezelőtt elmondtam, hogy érdemes szakvéleményt kérni, érdemes segítséget kérni, és még azt is hozzá merném fűzni, hogy néha annyira minőségileg manipulálnak, hogy van, aki megérzi, aki érzékenyebb rá, és az összes többi körülötte úgy néz ki, hogy nem. És elmegyünk együtt szakértőhöz, és a szakértőt is óron vezeti. Hát létezik ilyen helyzet, és akkor amit merek ilyen helyzetekben mondani, és nem kívánom senkinek, hogy ebbe kerüljön, de hogyha ilyesmihez van közel, vagy egy ilyen helyzetben van, akkor lehet, hogy először érdemes egyedül elmenni egy szakértőhöz, meggyőződni róla, hogy az a szakértő tényleg érti a dolgát, tehát el tud különböztetni egy manipulátort, egy művészt, vagy még egy művészt is fel tud ismerni benne. Nem könnyű témát, főleg nem könnyű téma egy igazi áldozatnak, tehát valakinek, akiket profi módon több időn keresztül manipulálták, vagy manipulálják jelen vagy az adott helyzetében is. Tehát próbálom összefoglalni, hogy annak, aki ebből él, az égóját csak támogassa. Minden siker az siker, nekem minden jár. Szerintem olyannak, aki nincsen ezekben a patológiákban, és valami októl fogva, az ok valószínűleg az, hogy kisebbségi érzések, hogy erőtelennek érzi magát, és akkor valami más próbál, hogy az hatékonyságot növelje az interakciókba. Tehát aki nincs ezekben a patológiákban benne, annak szerintem meg csökkenti az önképét, az önbecsülését, mert hogyha nekem ilyen aljas eszközökhöz kell nyúljak ahhoz, hogy valamit elérjek, hogyha én így bánok el a fele barátommal, az mit mond rólam? Nem az igazi, nem az, amit magamnak vagy a szeretetteimnek kívánom.
1: Egy manipulátor megváltozhat?
0: Szerintem visszatérve éppen az elmondottakhoz, hogyha a manipulátor egy olyan pozícióból manipulál, hogy kisebb termetű, vagy nincsen ereje, és akkor ezzel próbálja valahogy a játszóteret kiegyenlíteni, de nem ez a természete, nem azért azt csinálja, mert szereti, hanem úgy nőtt fel, hogy a családban ez volt a menő, de őtet mindig zavartana, egy ilyenben van remény, hogyha kinő abból a helyzetből, hogyha változik a játszótér, hogyha van kivel elbeszélgessen, vagy elreflektál, és rájön, hogy állj meg, vándor, ez nem optimális, itten van remény. Hogyha meg ebből táplálkozik, akkor sokkal kisebb a remény. Tehát ne zárjuk ki a csodákat, mert előfordulhat, hogy valami az életébe kinyissa a szemeit, de az esély annál, aki ebből él, annál szerintem sokkal kisebb, mert erre épített. Ez működik. Ez az ő profilja.
2: Hát én is ugyanezt tudom elmondani, tehát amit már említettem a tapasztalatomból. Másodjára azért mentem megint bele az egészbe, mert úgy látszott, hogy tényleg megváltozott. Tehát, és közben kiderült, hogy csak azokat a dolgokat mondta, amit szerinte én akartam volna hallani, és eltaláltam, hogy tényleg azokat akartam hallani tőle. Csak később megint kibújt a szög a zsákból, és akkor...
1: Szóval igazából akkor is manipulált.
2: Igen. Hát nagyon ügyesen csinálja, amit csinál, biztos. Ezért én nem tudom, nem látom nagy esélyét, hogy legalábbis az ő esete biztos, hogy nem fog megváltozni. Vagy nem tudom, lehet, hogy egyszer rátalál valakire, aki nem tudom, őt kirántja onnan, ahol van, de...
0: Szerintem ezt a példát, főleg, hogy másodszor is feldobod, legalább két dolgot tanulhatunk belőle. Egy, hogy a jó manipulátorok nagyon agyafurtan csinálják, nagyon ügyesen, és hogy néha nem jövünk rá, vagy nehezen jövünk rá. A másik meg az, hogyha bennünk van túl sok jóindulat, naivitás, vagy a mi emócióink, vagy a projekcióink elrepülnek, és nem tudunk józanul gondolkozni, akkor mi engedjük meg tulajdonképpen, vagy hívjuk meg, tehát vagy meghívjuk, vagy megengedjük a manipulációt. Tehát nem csupa, tehát a manipuláció. Tehát nem csupa, tehát az áldozat idézőjelbe vagy idézőjel nélkül

0: Találok most hirtelen mit mondani, és lehet, hogy nincs is. Szerintem az áldozatnak, hogyha nincsen egy nagyon erős saját komponens, tehát hogy meghívom tulajdonképpen, és csak védőmechanizmusnak, vagy ilyen zubbonynak használom, hogy az élettől elbújjak, és áldozatként menjek át az életen, tehát ott, ahol igaziban megkaptam, ott a hatás mindig rossz. A legjobb esetleges hatás az, hogyha időben rájövök, hogyha igyekszek tanulni belőle, de ez általában azt jelenti, hogy elég hamar rájövök, hogy, vagy valaki kisegített, hogy hé, most ideje azért a rózsaszín szemüveget levenni, vagy kimászni ebből az emocionális levesből, és egy kicsit józan nézni a dolgot, vagy ellenkezőleg, tehát nem elhagyni az emóciókat, hanem elbánni velük. Oké, milyen emóciók, mi az a húr, amit megpengett a másik? Hát ez. De az mit jelez tulajdonképpen? Hát, hogy ezt és ezt. Na, akkor azzal kell elbánni. És hogyha elbántunk vele, akkor egy idő után szerintem mind jöhet és pengetheti a húrt. A húr nem rezonál, mert el van, gondozva van. Hát már a gomb az nem működik, de jön nyomogassas. Mit akarsz? Tudod, hogy nuku.
1: Ha volt egy manipulátorral dolgunk idézőjelbe, mennyire veszítjük el a bizalmat másokban?
0: Kemény.
2: Eléggé. Jó, én magamból kiindulva, én nem tudom, vagyok olyan naív, hogy akárkihez ugyanúgy állok hozzá, hogy úgyhogy mindenkibe a jót látom először. Van, hogy meglátszik egyből az emberen, hogy nem érdemes, viszont az ilyen manipulátorokkal nem tudom, mindig porról jártam velük, szóval őket nem tudom kiszúrni egy. Szerencsére olyan helyzetben voltam, hogy amikor fény derült az egész dologra, akkor olyan emberek álltak körülöttem, akik nem tudom, tényleg kitartottak mellettem, és elmondták, hogy jó, lehet, hogy én is buta voltam, hogy megint visszamentem, viszont nem én vagyok a hibás, hanem hogy főleg ő. Ezért annyira nem romlott meg bennem az emberekben lévő kép. Viszont nem tudom, inkább a kapcsolatokban romlott meg. Az emberekben hiszek, meg nagyon örülök nekik, hogy vannak, és nagyon szeretem őket, viszont a kapcsolatokkal egy kicsit, nem tudom, megremegett a léc.
0: Kívánnám, hogy minél kevesebb legyen, de szerintem van egy komoly százalék, ahol ez most gyakoribb a nőknél, férfiaknál is megtörténik, és pedig lenne, amikor valaki abúzus szenvedett, legtöbbször legyen az szexuális abúzus, vagy akármilyen ottan emocionális manipuláció is van benne. Elmondom anyádnak, vagy mindenféle ilyen zsarolási technikák, vagy akár valami jót ígérve. Na mostan, ha megvan az abúzus, és az abuzált, nem lehet leányfiú, általában fiatal korban történnek az ilyen hosszú futamú, konszekvenciás manipulációk, abúzusok, és elmegy egy hatósághoz, egy szülőhöz, vagy mit tudom én, egy gyülekezeti valakihez, vagy az osztályfőnökhöz, osztályfőnöknőhöz, és elmondja a baját. És a reakció az, hogy minden jól lesz, csend legyen, ne zavarjuk a békét. Na, amikor egy ilyen dupla csapást kap valaki, akkor el tudom képzelni, hogy nagyon nehéz később bízni, mert nincs mibe. Nincs kibe, nincsen alap hozzá. Tehát megvolt a baj, oké, nem oké, de megvolt. Elmentem, és annak, aki rólam kellett volna gondoskodjon, elmondtam. És az mit csinált? Elutasított. Nincs időm, nincs energiám, túl veszélyes, maradj te csak a bajoddal, és hallgass. És akkor nagyon-nagyon nehéz ebből kilépni. Szerintem ma történnek már jó dolgok, ahol van remény ilyen személyek számukra is. A MeToo mozgalom egyértelműen egy ilyen volt, az engemet kevésbé piszkál, hogy valaki, van, aki azt gondolja, hogy túl sok volt belőle. Amikor áldozatokról volt szó,

0: azoknak a bajaikat elismerni, főleg amiután évtizedek vagy évszázadokig nem volt szavuk, és mostan szóhoz jutnak, abból nem tudom elképzelni, hogy túl sok lehet, főleg, hogy szerintem javarészük mai nap is, mert a MeToo mozgalom mellett is rengetegen vannak, akik hallgatnak. Na, de ha már valaki elmondja, hogyha van kivel beszélni róla, és mostan Facebookon, interneten lehet így csatlakozni, ott is vigyázni kell, mert ott is leshetnek a abuzálók, de mégis jobb, olyan eszközök, lehetőségek, emberek, csoportok állnak rendelkezésre, amik régen nem voltak. Azért reagáltam az elejétől, hogy ez kemény, mert tényleg egy olyan dolog, ami akit érinti, azt nagyon megérinti. És amikor olyanokra találunk, akik nem képes egy kapcsolatot fenntartani, vagy még szerintem még súlyosabb, meg párkapcsolat nélkül lehet élni. Tehát nem muszáj ahhoz, hogy egy személy legyek, nem kell párkapcsolatban legyek, de ahhoz, hogy meg tudjak élni, azért egy munkahely általában kell, kevés a kivétel, ahol nem kell egy munkahely, és van, aki munkahelyet nem tud megtartani, és az én struktúráimban, az én felfogásaimban a bajok gyakran valamiféle manipuláció, valamiféle abuzusból származik, ami megtörtént nagyon fiatal korban, és megtanulta az illető, hogy senkibe se bízhat, hogy őt akármit csinál, pórul jár, és oda is vezethet, hogy saját magát szabotálja. Hát akkor is, amikor jobb helyzetbe kerül, mivel hogy neki az ismeretlen, akkor visszaviszi a dolgot az ismerősbe, ahol mindenki gonosz, ahol mindenki csak rosszat akar.
1: Utolsó kérdés. Hogyan állíthatunk fel egészséges határokat? Vagy állíthatunk-e egyáltalán fel?
2: Hát magunkban igen. Másoknak nem tudok határokat szabni, de magamnak igen. És ahhoz meg nagyon fontos az, hogy ismerjük először is magunkat. Tudjuk azt, hogy nem tudom, fontos az, hogy tapasztaljunk előtte, hogy feszegessük a határunkat, erről már beszéltünk már egy időben. Az sem biztos, hogy egészséges, de nem tudom. Én csak a magam tapasztalataiból tudok tanulni. Néha másokéből is, viszont nekem fontos az, hogy én is megtapasztaljam, hogy lássam, milyen a saját bőrömön. Mert lehet, hogy másképp fogom, nem tudom, másképp értelmezem, mint ahogy más érezte. És nem tudom, én így tudom megszabni a határaimat. Most legyen ez jó vagy rossz, nem mindig teszem jó helyre azokat a határokat, néha visszább kell húzni, vagy lehet, hogy kiebb is tud az menni, de a legfontosabb az, hogy ismerjük meg magunkat.
0: Ezt nagyon jól mondtad, és már van egy pár dolog, amire próbálok építeni. Az, hogy saját magunkat megismerjük, ismerjük meg a határainkat, egy nagyon jó első lépés. Másképp nem tudom szebben megfogalmazni, de olyan szép ez a fiatalkori optimizmus, hogy saját erőből meg tudunk dolgokat oldani, és nálad látszik, hogy legalább részben sikerült, tehát még mindig ott vagy, nem értél el nullától százra, de tapasztaltál dolgokat, képes vagy tanulni, tovább lépni. Én valamikor rájöttem, hogy egyedül minden hibát megcsinálni és abból tapasztalni az egy kicsit túl időigényes. Bizonyos határokra rájöttem magamba, az átültetét, ahhoz is már segítséget részben kértem, részben megfogadtam. Tehát nem volt egészen véletlenül, de na, a segítséget elfogadni, ha kapjuk, és keresni, hogyha nem kapjuk véletlenül, szerintem az sokat gyorsíthat a folyamaton, és sokkal hatékonyabbá teheti, és határokat egyértelműen szabhatok másokkal szemben, de a határok nem azzal, nem köthetem ahhoz, amit ő csinál, vagy kellene csináljon, hanem a határ az szabja meg, hogy én mit csinálok. Tehát az, hogy megmondom neki, hogy te velem ne így beszéljél, az nem egy határ, az egy könyör. Ottan egy gyenge pozícióba helyezem magamat, és azzal nem érek el semmit, még hogyha kitaláltam valamit, hogy majd elmondalak anyunak, vagy valamit, az sem biztos, hogy használ. az használ, amikor nagy disznóság van, és nem is kell megnevezzem például, én csak elhallgatok, felállok, elmegyek. Egy másik konkrét példa az, hogyha megmondom a másiknak, hogyha te velem tovább így beszélsz, hát ha nem olyan egyértelmű a dolog, vagy érzem, hogy azért érdemes neki megmagyarázni, nézd, hogyha te velem így beszélsz, akkor én ezt és ezt teszem. Tehát ugyanaz a példa mehet, ami volt, hogy én elhallgatok, felállok, elmegyek. És akkor fújhatod a poént egyedül, vagy akinek akarod, de nekem már nem. Hogyha neked fontos az, hogy együttműködjünk, akkor kérlek a hangnemedet vidd le, kérlek hadd abba az emocionális húrpengetést, és akkor működhetünk tovább ketten. Na, de ehhez egy bizonyos érettség kell legyen, ebbe egy bizonyos önbizalom kell legyen, amihez a te példáid, Tamás, nagyon jók, mert mindegyre nekem azt jelzik, hogy munkába kerülnek, és részben felismerek saját folyamatokat, ha jól emlékszek, nálam egy részük később történt meg, de ez mostan külön téma. A lényeg az, hogy ez a felnövési folyamat nem egy könnyű folyamat, és azok, akiknek még rosszabb kártyáik voltak, néha nagyon nehéz felismerni a dolgokat, nagyon nehéz elbánni velük, és ezt is elmondom. Mi például hárman ezekbe a beszélgetésekbe intellektuálisan többé-kevésbé közel állunk egymáshoz. Képesek vagyunk komplex, absztrakt fogalmakkal megbirkózni, hallunk valami érdekest, el tudunk járni vele. Ez nem egy adott mindenkivel, és nem arról szól, hogy mi mostan milyen okosak vagyunk, arra, hogy kompatibilisek vagyunk, arra, hogy ezen a téren mi tudunk működni. Nem mindenki tud ezen az absztrakt téren ilyen formában működni, és akkor ilyen fogalmakkal is előfordulhat, mint manipuláció, emocionális manipuláció, hogy nem tudja, nem tud ráérezni, nem tudja megnevezni. Valószínű, hogy piszkálja, hogy érzi, hogy ottan valami nincsen rendjén, de nem annyira, hogy meg tudja nevezni, hogy tudjon védekezni. És akkor szerintem ezekben a helyzetekben is jó lenne, hogyha olyan helyzetekben, amikor felismerünk ilyeneket, és szerintem nem könnyebb, de kézenfekvőbb kollégák közt, családba, amennyire lehet, ha mi ismerjük ezt fel, próbáljuk egy kicsit a dolgot átvizsgálni, hogy tényleg arról van szó, vagy csak valami emlékezeteket piszkált fel ez a bizonyos mondat, vagy interakció, vagy... Tehát ne kezeljük közömbösen, hogyha mással történik.
3: Az elmúlt percekben az érzelmi manipulációról beszélgettem Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatójával, és Márli Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával. Ezzel szempontok rovatunk a végéhez ért, a műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra találkozunk egy hét múlva.

szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Bok szerint sokkal nehezebb megtervezni a metrót, mint megépíteni. Az évszázad brit kulturális események közelek, megérkezett az ezer éves Himzet képregény Londonba. A Statisztikai Intézet elnöke szerint a nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát. Ingyenes nyári programot indít 240 kisdiáknak a kolozsvári önkormányzat. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Emil Bock éveken át az orránál fogva vezette a közvéleményt, azt állítva, hogy a kolozsvári metró építése az eredeti ütemterv szerint halad. Eszerint június végén be kellett volna fejezni a metró első 8,8 kilométeres szakaszának a kifúrását és a tartószerkezet kialakítását. Mivel az említett határidőig el sem kezdődött az alagút fúrása, a polgármester kénytelen volt egy új magyarázattal előrukkolni. A tegnapi ülésen Emil Bock azt állította, hogy a kormány döntése miatt veszítették el a 300 millió eurós PNRR-es finanszírozást. Ezt azonban az Európai Bizottság vonta meg, mivel a polgármesteri hivatal nem szabályosan folytatta le a közbeszerzési eljárást. Minden ilyen léptékű munkálat esetén a projekt kétharmadát a tervezés teszi ki, a kivitelezés pedig egyharmadát. A tervezés a legnehezebb és legbonyolultabb része a metróépítés munkálatainak. Amikor a tervezés megvan oldva, a többit könnyen meg lehet csinálni, mondta a városvezetés első embere. Megérkezett ma a Bajói Kárpit Londonba. Az Anglia-Norman meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott Himzet úgynevezett képregényt a British Múzeumban állítják ki szeptember 10-e és 2027. július 11-e között. A páratlan művészet történeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon. A 11. században született világhírű műalkotás időleges átadásáról 2018-ban született elvi döntés, de a terv megvalósulását 7 évi tárgyalás sorozat előzte meg. A csaknem 1000 éves kárpit szállítását Franciaországban számos szakértő ellenezte, mert attól tartottak, hogy a vászon állagában helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek a mozgatás miatt. A szállításhoz azonban egy olyan egyedi eszköz gyártottak, amely gyakorlatilag minden káros rázkódást kiszűrt. A kárpitot egy alumínium rekeszbe helyezték, a rekeszt pedig egy konténer belsejében függesztették fel 12 lökésgátló fémrugóval. A nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát, miközben a természetes fogyás évi 70 ezer és 100 ezer fő között mozog. Jelentette ki ma egy szakmai rendezvényen az Országos Statisztikai Intézet elnöke. Tudorél André szerint az utóbbi 3-4 év gazdasági növekedése hozzájárult ahhoz, hogy az ország munkaerőt vonzon több országból, főként Ázsiából, ugyanakkor sok romániai állampolgár is hazatért. A lakosság az elmúlt években kizárólag a nemzetközi vándorlásnak köszönhet, stabilizálódott 19 millió fő körül, magyarázta. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi intézmények korábbi előrejelzései 2030-ra mintegy 18 millió fővel számoltak, illetve hangsúlyozta, hogy a természetes szaporulat továbbra is negatív. Véleménye szerint a fő gond, hogy jelentős arányátolódások alakultak ki a három nagy korcsoport, a 15 év alattiak, a 15 és 64 évesek és a 65 évesnél idősebbek között. Kolozsvár önkormányzata jóváhagyta a vakációs műhelyek elnevezésű projekt elindítását. Ez a foglalkozás tartalmas és hasznos nyári elfoglaltságot kínál a város elemi tagozatos diákjai számára. A program idén nyáron július 13-a és augusztus 28-a között zajlik, így 35 napig nyújt izgalmas programokat az elemisek számára. A projekt keretében összesen 240 kisiskolás számára biztosítanak helyet, a foglalkozások pedig a Konstantin Brunkus által iskola és az Eugen Porra elméleti liceumban zajlanak. A kezdeményezés több mint 1 millió lejes költségvetését teljes egészében a kolozsvári helyi tanács fedezi, ami gyermekenként napi 120 lejes önkormányzati támogatást jelent. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire borús idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az AgilePress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. verse.

A hajóban levők pedig leborultak, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 33. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.

Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovadban miről lesz szó.
1: www.agnosradio.ru
0: Közösségünk honlapja.
2: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és jóga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok,

0: És hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
1: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
0: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem. Ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
1: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
0: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
1: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
0: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő. Isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden útod ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindú upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
1: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
0: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt. Tehát, hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta, és mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivétek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az az egy prédikáció szíven üsse, és erültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
1: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
0: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Perszent Lőrinc ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosak vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mintha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gabriel Marcellel beszélgetünk. Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelki állapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
1: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen ezt szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás, nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok, közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFI-n is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy ez mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
0: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
1: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni, vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban, vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát, hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert, hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem, vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a stélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember, tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt, tehát hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni, főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtette arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
0: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
1: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás, és hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem. Hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mélyponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és ő mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém, ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek, és nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, amíg nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretné, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
0: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
1: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van. Most egyetemen is hallok. És emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszor az a visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
0: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
1: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki. És ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
0: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
1: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát az megoldást jelent egy nem heteró kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióból is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az a, amit mondanak is a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket, édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil a következő generáció, hogy legyen mit továbbadnunk utána, ami értékes is.
0: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

Gábriel Marcel egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a Lilek hangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaik

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Románia már megszerezte idei hiteligényének 49%-át. Rémálom a levegőben. Betört a repülő ablaka, és a nyílásba szorult egy utas. Melegszik az idő a hétvégén, de a viharok sem maradnak el. Diana Buzoianu szerint még idén elkezdődhet a parajdi sóbánya helyreállítása. Az előrejelzések szerint ma felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Románia az év közepére már megszerezte az állam idei hiteligényének 49%-át, közölte ma a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazari bejegyzése szerint a költségvetés stabil, így a kormány a tervezett ütemben vehet fel kölcsönöket, és nem szorul arra, hogy a szükségesnél korábban és sokkal több hitelt vegyen fel biztonsági tartaléknak, ahogyan az előző években történt. A tárcavezető szerint a belföldi hitelterv 58%-át, míg a külföldinek a 35%-át teljesítették. Nazari emlékeztetett arra, hogy az állam több forrásból von be pénzt a deficit finanszírozására. Belföldön állampapírokat ad el, így a bankok, a nyugdíjalapok és a lakosság adnak kölcsönt a pénzügyminisztériumnak. Külföldön devizahiteleket vesz fel, valamint uniós forrásokat és nemzetközi szervezetektől származó kölcsönöket hív le. A miniszter szerint a több lábon állás csökkenti a kiszolgáltatottságot, és lehetővé teszi, hogy az állam mindig a legkedvezőbb és legolcsóbb ajánlatot válassza.

0: Súlyos incidens történt a Ryanair FR 1879-es járatán, amely ma reggel Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartott. A gép ablaka betört, és egy utas beszorult az ablaknyílásba. A betört ablak miatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast. A férfi beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai automatikusan kioldottak. A férfit végül behúzták a gépbe, a betört ablaknál lévő üléskorban ülő összes utast pedig átültették. A repülőgép 3000 méterre ereszkedett és visszatért Thesszalonikibe, ahol az érintett utast leszállás után azonnal kórházba szállították. A hétvégén ismét melegebbre fordul az idő, közölte Florinella Georgescu, az Országos Meteorológiai Igazgatóság prognózisokért felelős igazgatója. A magasabb hőmérséklettel párhuzamosan instabil légköri időszakok is várhatók, esőkkel és széllökésekkel. Bár a múlt hónap Európa történetének legmelegebb júniusa volt, ez Romániára nem volt teljes mértékben jellemző. A kifejezetten magas hőmérsékletű időszak rövid volt. Igaz, hogy június utolsó napjai sok hőmérsékleti rekordot megdöntött, de mivel ez az időszak nem tartott sokáig, könnyebben átvészelhető volt, mint Nyugat-Európában. Georgescu szerint leginkább július 2. és augusztus 1. felében alakulnak ki és maradnak fenn tartósan hőhullámok. Gőzerővel zajlanak a Parajdi Sóbánya újjáépítésének előkészületei, és a tervek szerint már az idei évben megnyílhat a munkatelep. Nyilatkozta a Diana Buzuyánu, ügyvívő környezetvédelmi miniszter az Euronews műsorában. A tárcavezető megerősítette, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták, és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. A beruházás hátterében komoly brüsszeli segítség is áll. Az Európai Parlament a napokban nagy többséggel, 642 igen szavazattal, 13 ellenében és egy tartózkodás mellett hagyta jóvá, hogy 144,1 millió eurót hívjanak le az Európai Unió szolidaritási alapjából. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire borús idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. verse.

A hajóban levők pedig leborultak, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 33. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Reklám.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, július 11-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Csúlya Imre magyar színművész tollából származik, és így hangzik. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius, vagy épp Übi Papa. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd a határtalan válogatást hallhatják, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. 1 órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytatjuk, ezt pedig Fülbe jó könnyű zenei műsorunk követi majd Bíró Hunor szerkesztésében. 2 órakor ismét híreket mondok és jó hír csendül, ezután vers rovatunk következik, majd harangszó rovatunkban a holnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. Végül zenedoboz rovatunkkal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg.

Mai áhítatunk címe Könnyű csomag. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. A következő percekben Tomek az Kielz Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A vakációm kevesebb, mint egy hét volt, ezért úgy döntöttem, hogy csak egy bőröndöt és egy kézitáskát viszek magammal. Miután azonban bepakoltam a legszükségesebb és sok kevésség szükséges tárgyat, a táskáim túl lettek tömve és nehezek voltak, ami végső soron nagyobb stresszt okozott, mintha nem ezt a megoldást választottam volna. Az érzelmi terhek a fizikai terhekhez hasonlóan képesek elnehezíteni bennünket, és stresszt okozni számunkra. Amikor úgy döntünk, hogy többet cipelünk a szükségesnél, akkor azt mondjuk Istennek, hogy nincs szükségünk a segítségére, mert képesek vagyunk ezt egyedül is kezelni. Azonban nem kell ennek így lennie. A mai igevers arra bíztat, hogy vigyük terheinket Istenhez, és a Zsoltárok 55. fejezetének 23. verse azt mondja, vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Ezek az igeversek kiemelik a tényt, hogy amikor átadjuk terheinket Istennek, akkor erőt és megnyugvást kapunk. Adjuk át terhünket neki, és fogadjuk el felajánlását, hogy ő cipeli ezeket.

Imádkozzunk! Istenünk, hálát adunk neked, hogy megszabadítasz terheinktől, erőt és megnyugvást adsz. Adj bölcsességet, hogy minden nap elfogadjuk segítségedet. Amen.

milyen terhemet kellene Istennek átadnom? Kérdezi ezt Tomek Askiels, Egyesült Államok beli testvérünk. Imádkozzunk ma valakiért, akit a stressz leterhel.

0: Az elmúlt percekben Pintér Béla énekelt. A következőkben a Határtalan válogatást hallhatják, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálat a Krisz lendületén.
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni.
1: Ismét Méra lesz a világ közepe.
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik igen újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor Andrási zenekara.
1: A Beregszászi Református Gyülekezet nyári programjai.
4: Ez egy régen kezdődött folyamat, amit a Beregszászi Gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
5: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Krisz idei lendületén több workshop is helyet kapott, ahol fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a közös gondolkodásba és szolgálatba. A programban a Frigy is részt vett, Margitics János ifjúsági lelkésszel együtt erősítve a fiatalok közösségi és lelki épülését. A szolgálat azonban nem csak a foglalkozásokban jelent meg, a Fornosi és a Beregi református gyülekezetek is fontos szerepet vállaltak az eseményen, hiszen közösen készítettek ebédet több mint 400 résztvevő számára. A háttérben végzett szolgálatról és az összefogás jelentőségéről Barta Attilával, a Fornosi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
6: 2026. június 27-én zajlik a Barátság Stadionban a lendület a Krisz szervezésében, és jelen van a Frigy is. Workshop formájában várják majd a fiatalokat. Mivel készültek számukra?
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttér, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni, feliratkozni a közösségi médiánkra, a kollégiumot keres valaki, a Kálmán János Református kollégiumot felfedezheti nálunk, beszélgethet a gyülekezetünk ifjúságával, ifiseivel, ifi munkatársaival, úgyhogy bár Frigy sátor cím alatt van, de azt hiszem itt van az egész falu népe, ahogy mondja a szleng. Úgyhogy nagyban készülünk arra, hogyha a szabad időben majd eljön a lehetőség, akkor elérjük ezeket a fiatalokat.
6: Hogyan lehet buzdítani őket ma arra, hogy fiatalként itt legyenek és szolgáljanak? Ebben a nagy hőségben tegyük hozzá.
2: Hát nem nehéz, csak a nap 24 órájából a lehető legtöbbet kell velük tölteni. Újra készen kell lenni a kompromisszumra, és nem utolsó sorban, ezek fölött, minden fölött az ő saját elhívásuk az, ami itt igazából megmozgatja a a csapatot, mert nincs olyan a világon, hogy valakit parancsszóval ide vagy amoda küldünk ki. Ez nem egy intézményesített keret, hogy meg kell történjen valami. Ezek fiatalok, akiknek ifis közösségük van, vagy egyetemi gyülekezetük, és azon belül ők felelősnek érzik magukat. Felelősnek érzik magukat azért, hogy milyen képet alkot róluk egy közösség, amikor meglátja az ő sátrukat. És mivel kép itt nincsen, csak hang, ezért el tudom mondani, hogy a minimumból a maximum jön ki ezen a helyen is, mert ezt az egy kis programocskát körülbelül olyan, hát 15 fiatal készíti elő. Most jött vissza éppen a gyalogtúráról a 36 fokban az egyik munkatársunk, aki jégért volt, úgyhogy ezek olyan nagy ajándék és szép dolgok, amikhez bőven köze van Istennek, és azt hiszem az egésznek olyan mozgatója azokban az elhívásokban, amit ezek a fiatalok kaptak.
6: És valójában azért van tapasztalatuk, hiszen már szerveztek villámtöltést is, ami hasonló alkalom volt, és valóban nagyszabásúra sikeredett, és több száz fiatalot is meg tudtak szólítani. Tehát ők is benne vannak ebbe az érában, és folyamatosan szervezkednek, és ők is szeretnék ezeket megvalósítani.
2: Hát a gyülekezetünk bázisán működő ifjúsági misszióban van egy olyan koncepció, hogy a nyár zárás, az tényleg egy villámtöltés nevezetű programmal történjen meg, és ennek a zárásnak a lényege az, hogy ilyen személyes evangelizációs jelleggel is jelen vagyunk a fiatalok között. És van tapasztalatunk is, de tapasztalatnál azt hiszem még fontosabb a jelenlét. Vagy lehet, hogy nem is lehet a kettő között igazából nagy drámai különbségeket felmutatni, mert egyik a másik nélkül nem igazán működik. De nekünk, hál' Istennek, egy olyan kegyelmi időnk van, hogy egy ilyen csapattal szolgálhatunk most itt a Krisz alkalmán, a lendületen. Bízunk benne, hogy itt is minél több fiatalt elér majd az Isten.
7: Áldás békességet, Barta Attila vagyok, a Fornosi gyülekezetnek a lelkipásztora, és Krisz munkatárs, válaszmányi tag is, a mércének az elnöke. Tehát magam is részt veszek a válaszmányi üléseken, és akkor, amikor szóba került a főzésnek a kérdése, hogy hogyan lesz megoldva fiatalok számára az étkeztetés, akkor jött a felkérés, hogy szívesen vennék, hogyha gyülekezetünk ebben segítene. Úgyhogy mi meg örömmel vállaltuk ezt. Ezelőtt éveken, amikor a lendület volt, akkor is rendszeresen éltünk ezzel a szolgálati lehetőséggel. Épp most a fazekakat kavargatva emlegetjük, hogy milyen volt, amikor a Berekkenben egy hasonló népes táborral főztünk az akkori fiatalok számára, úgyhogy megkaptuk a felkérést, örömmel vállaltuk, 260 fő számára 130 liter paprikás krumplival készülünk, úgyhogy most egy ilyen 12 család szorgoskodik a két kondér mellett. Örülünk neki, hogy itt lehetünk, láthatjuk a sok fiatalt, és várjuk majd őket szeretettel az asztalhoz. Reméljük, hogy jó lesz a paprikás krumpli is.
6: 12 család. Azért a mai kialakult helyzetben találni 12 családot egy gyülekezetben, aki örömmel eljön és szolgál, hát 40 fokban a tűző napon, hát azért azt gondolom, ez valóban szolgálat.
7: Már nagyon várták, hogy kimozduljunk és valami csapatban tegyünk. Egy összeszokott közösség vagyunk, és mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Az elmúlt időszak nem nagyon adott rá lehetőséget, de most többeknek megoldódott az, hogy szabadon tudjon mozogni, akár a férfiak közül is, és akkor így jöttünk. Vannak olyanok, akiknek időközben megszületett a harmadik gyermek, vannak olyanok, akik az örökbefogadást kezdték el, az örökbefogadás folyamatát, vannak diakónusaink, tehát úgy fellendült, visszakaptuk egy kicsit a régi lendületet a lendületen, és belendültünk mi is, és azt látom, hogy jót tesz nekik is, örülnek annak, hogy szolgálhatnak, látom a lelkesedést, hogy már nagyon várták, és nekik ez egy ajándék, hogy tehetik.
6: Mit tesz a háttérben egy lelkipásztor, hogy ilyen összefogó gyülekezet legyen? Hogy valóban akár ilyenre is hajlandóak legyenek, hogy a szombati napjukat, amikor nagyon meleg van, otthon is lehetnének a hűvös meleg szobában, de ők valóban odaszánják az idejüket, és ezáltal is szolgálják az Urat. És mint ahogy az egyenpólókon is látszik, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok szín elé.
7: Igen, ezt az egységpólót, ezt tavaly karácsonyi ajándékként kapták a munkatársak. Az az igazság, hogy tényleg lenne munkájuk, mert ők mind földműveléssel foglalkoznak, a csemege, kukorica épp most érett be, úgyhogy most mind vagy a kukoricásban lennének, vagy a piacon a kukoricával, de mindnyájan félretették a maguk munkáját, és eljöttek azért, hogy itt legyenek. Hogy mi a feladata egy lelkipásztornak? Egyrészt, hogyha látják rajtam azt, hogy én jókedvvel csinálom, és bennem van egyfajta lendület, most használjuk akkor ezt a szót erre, akkor ők is fellelkesednek. Hogyha azt látják, hogy én is csak immel ámmal, akkor ők is nyilván úgy állnak hozzá a dolgokhoz, de mivel engem is fellelkesít, hogy ennyi idő után újra lehetőség nyílik a fiatalok számára ilyen módon így együtt lenni, ezért ez őket is fellelkesíti, a munkatársakat. Másrészt pedig nagyon sok szervezési munka van mellette, semmit ne felejtsünk otthon, ki mit fog elhozni, kinek mi lesz a felelőssége. Konkrétan meg kell szervezni, le kell osztani a feladatokat, hogy aztán ne egymás dolgába fogjunk bele, ne az legyen, hogy megbeszéltük, hogy elhozzuk, de aztán nem hozta el senki, tehát rengeteg apró lékos szervezési munkálat van mögötte.
6: Volt Krisz elnökként, milyen itt lenni ma? Mert azért belelátott abba, hogy milyen a szervezési munkálatok, azért tudja, hogy mivel jár ez, milyen ma itt lenni a lendületben úgy, hogy önnek is fontos az, hogy a fiatalokkal foglalkozzanak ma 2026-ban.
7: Megható, az az igazság. Végig gondolok azon az időszakon, amióta Krisz az életembe lépett, vagy én a Krisz életébe, egy egészen hosszú út vezetett el idáig, és olyan jó, hogy nem szűnt meg. Nagyon sokszor voltak kritikusaink, és feltették a kérdést többször, hogy hol van a Krisz, és mit csinál a Krisz. Hát innen is üzenjük, hogy itt vagyunk, és szolgálunk, és láthatja nem csak ember, hanem jó reménység szerint Isten is látja azt, hogy tényleg azért jöttünk, hogy szolgáljunk, nem csak szórakoztassunk. Mert van lehetőség a kikapcsolódásra, a fiataloknak lesz lehetőségük különféle sporttevékenységekre. A legfőbb feladat az, hogy Jézus megismertessük velük, és nekem ezért dobog a szívem. Amikor hallom a dicsőítő csapat, hogy énekel, akkor magamba azért imádkozok, hogy Úram, bárcsak utolérni annak a dalnak a szövege, azt a fiatalt, aki most ott ül a lelátón, és lehet, hogy őt még csak a dallam érinti meg. Én meg azért imádkozok magam, hogy a szöveg érintse meg az ő szívét, és történjen meg azoknak a fiataloknak az életében az a fajta változás, amit az Isten az én életembe hozott, épp a Kriszen keresztül, hiszen én pont egy Krisz hétvégén tértem meg, és ott hallottam meg az Isten igéjét, úgyhogy nekem ez nagyon komolyan ott van a szívemben, hogy Isten el tud ezen a szervezeten keresztül érni nagyon sok fiatal. Lásd, nem csak hívő, megtért ember lehetek Isten kegyelméből, hanem lehetek hívő férj, hívő édesapa, hívő szolgálattevő a gyülekezetben, és még mindig a Krisz csapatán belül. Annyi módon, annyiféleképpen megáldott az Isten. Most örülök, hogy valamit ebből újra visszaadhatok a Krisznek, Istennek.
6: Ezt a szót, hogy megtért, többször is a használta. Ma, ha itt van egy fiatal ezen a lendületen, hogyan ismerheti fel, hogy most ez az a pont, amikor én megtértem?
7: Isten szent lelke ezt érezteti. Én a szerelemhez szoktam hasonlítani. Amikor az ember szerelmes lesz, akkor azt veszi észre, hogy a gondolata mindig a másik körül forog, és nem tud elszakadni. Valahogy vonzódik a jelenlétében annak a másiknak, és én ugyanígy voltam az Istennel, hogy vonzódtam oda, ahol az ige szól, vonzódtam oda, ahol nekem Isten igéről beszélnek, és egyszer csak szerelmes lettem az Istenbe, azt vettem észre, hogy én már nem akarok nélküle élni, én nem akarok úgy élni, hogy nekem nem nyílik ki a Biblia, nem akarok úgy élni, hogy nem kérdezem meg az Istent, hogy mit akarsz az én életemmel kezdeni. Nem akarok úgy élni, hogy az Isten ne szóljon bele abba, hogy kit akar mellém rendelni, hogy mi az ő terve felőlem. És számomra ezt jelenti, átadtam a vezetést Istennek. Lemondtam arról, hogy én vezessem a saját életemet, azt mondtam, Uram, az életem a tiéd, és ahogy akarod, úgy legyen minden benne. Hogyha ma le akarnám egy fiatal nyelvére fordítani, akkor azt mondom, hogy a vezetést átadom, Uram, legyen tiéd.
1: Az elmúlt percekben Margitics János és Barta Attila református lelkipásztorokkal beszélgettünk. Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
8: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
3: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
8: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
3: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érteződőket.
8: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon, én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például Nagy Somor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
8: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
3: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
8: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, attól vagy jelentik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amivel én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
8: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
3: Hát egyrészt mi egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
8: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
3: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben Varga Zoltán Lászlóval, a Csűrfesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. Kárpátalja. A nyári szünet a beregszászi református gyülekezetben sem a pihenésről szól, egymást követik a gyermek és ifjúsági táborok, zajlanak az önkéntes szolgálatok, miközben a gyülekezet már a villámtöltés ifjúsági napra és a további nyári alkalmakra is készül. Hogy milyen programok várják a fiatalokat és a gyülekezet közösségét a következő hetekben, arról Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
9: Izgalmasan zajlanak a hetek a beregszászi református gyülekezetben. A gyermek hétről számoltunk be nem is olyan rég, és most már éppen tegnap ért véget a ifis tábor, amely rengeteg beregszászi fiatal számára egyfajta nyári feltöltődés. Tehát lehet, hogy nyár fénypontjaként töltötte a napokat, és a Kukjai, hát mondhatnánk, hogy táborozó helyszín, amit a beregszászi református gyülekezet az elmúlt években hát kiépített egyfajta közösségi térré. Kezdjük talán ezzel, mit kell tudni erről a helyszínről, mi is ez, egyre több program szerveződik ide.
4: Igen, ez egy régen kezdődött folyamat, amit a beregszászi gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet. Egy régi házikó és a mellette lévő üres telek összessége jelenti most ezt. Viszont annak ellenére, hogy nem végtelen négyzetméterekről beszélünk, egy perc sétára van egy erdő, és itt a Beregszász közeli dombvidéket bármilyen irányból meg lehet közelíteni. Nagyon jó infrastruktúra van kialakítva, számos lehetőséggel, mint a kinti zuhany, amit a nap melege biztosít megfelelő hőmérsékletűre. A hölgyek számára, a lányok számára egy benti mosdó, egy illemhely, ami azért a modern körülmények komfortját megteremti. Hát nem utolsó sorban egy olyan táborhelyünk ez nekünk, ahol minden éven nagyon nagy lelki muníciót halmozunk fel, mert nyár elteltével, a tanév szürke és hamar sötétülő hónapjaiba, azért a kukjai tábor az mindig ott van az emlékezetünkben. Úgyhogy ezt nem az én fejemben ez kevésbé az infrastruktúra, mint egy ilyen lelki töltőhely.
9: Békesziget.
4: Békeszigete nagyon, és van egy olyan extrája a teleknek, amit igazából megvásárolni sem lehet, a kaputól 3 méterre nincs térerő. Telefonálni szükség esetén a kapuba kimenve lehet, a kaputól 3 méterre bejebb pedig teljesen mobil internettől kezdve minden másik megszűnik, és a digitális detox így nagyon jó megvalósul.
9: Az Istenre figyelés egyik fontos eszköze a digitális detox.
4: Ez igen, ez egy
9: jó kapcsolódás.
4: Ez egy nagyon, nagyon hasznos valami, azon túl meg a fiatalok is egy kicsit jobban tudják nélkülözni ott a természet lágyölén az okos eszközeiket, mert azokból van bőven.
9: Amikor gyermeksírás hallunk a templomban, akkor mindig az a gondolat jut eszembe, hogy ha őket nem halljuk a templomban sírni, akkor a következő 50-60 évben üresek lesznek a templomok. És a következő terület, amikor az ifjúsági munkára gondolunk, ha ők nincsenek, akkor előbb-utóbb üresek lesznek a templomaink. A Beregszászi Református Gyülekezetben az ifjúseket látva nagyon erős közösség van, akik közösségben vannak, és akik alkotnak és szolgálnak is együtt. Mit kell a Beregszászi ifjúságról tudnunk?
4: Hát igen, mi az Úr csodája mindegyik, mert a konfirmációs oktatás 3 esztendejében, meg a hitoktatás azt megelőző esztendeiben, meg a vasárnapi iskolák és a különböző gyerekhetek és minden más alkalom sorozatban nagyon sok fiatal talál magának egy helyet, ahol úgy érzi, hogy a időről időre lehorgonyozhat, kiköthet, megbékélhet egy kicsit, és nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez a gyülekezetünkben valósul meg, tehát ez nekik egy olyan helyé válik, ahova szívesen eljönnek, és azt hiszem az ifjúsági lelkészi munkám egyik legnagyobb kitüntetése, amikor látom őket vasárnap Isten tiszteleten, vagy látom őket szolgálni, látom őket halálosan komolyan venni a saját maguk feladatát, látom őket abban, hogy azt mondom, hogy gyülekező és mindenféle egyéb ráhatás nélkül ott vannak már is mellettem. Ezek óriási dolgok, és én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk jövője belőlük nő, de a jelene pedig velük színesedik meg. És enélkül a szín nélkül nagyon nehéz optimistán látni azt, ami ránk vár. Úgyhogy ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy jövőben mutatóan nagy áldás a jelenünkben, hogy velünk vannak a fiatalok, és nagyon sok projektet visznek most a 26-os évben azt tűzték ki célul, ezt az ifisek, hogy havonta egy alkalom, ami nem a rendszeres, nem a menetrend szerinti, hanem valami olyan extra, mint ifi kafé, dicsőítőest, konfirmandus hétvége, tábor, vagy bármi más, a palettát is nagyon nehéz felsorolni, mert nagyon sok ötletük van, és emellé az ötlet mellé oda is állnak, tehát nem úgy van, hogy a végén egy embernek kell bezárni az ajtót, lekapcsolni a villanyt, hanem szépen csak a kulcsot az alkalom végén megkapjuk, hogy minden kész, és mehetünk haza. Úgyhogy ezek ilyen hihetetlennek tűnő dolgok, és azt hiszem, hogy sok lelkész cserélne velem, és én meg nem cserélnék velük.
9: A szolgálat az fontos része egy közösségnek, és a beregszászi református ifjúsaink azok a szolgálat.
4: Nagyon. Nagyon olyannyira, hogy erre a nyárra már számokba öntöttük azt a tervünket, hogy hány fiatalt kívánunk elérni. 500 fiatalt szeretnénk azzal a programunkkal megszólítani, hogy add tovább az áldást. Nagyon sok minden szépet és jót kaptunk az egymás közössége által az elmúlt években, és ezen a nyáron ezt a rövidke kis mondatot tűztük magunk elé, hogy ebből hadd jusson mindenfelé, ahova csak el tudunk érni. Ennek a vállalásnak nyilván az egyik része a táboraink voltak, a konfirmandus, meg az ifis, és a másik ilyen nagy vállalásunk, amit nagyon nagy szeretettel készítünk elő, az pedig a villámtöltés ifjúsági találkozó lesz, ahova nagyon sok fiatalt szeretnénk megszólítani. Hát és hogyha Isten kegyelmes, akkor el is fognak majd jönni. Ezt a régi Varroda épületében már az előző villámtöltés kapcsán is ott voltunk, ott gyűltünk össze. Az is egy fergeteges alkalom volt. Ott például olyan dolgok történtek, hogy egyszerre hallgatta majdnem több mint 400 ember az Isten igéjét, és volt egy olyan 2-3 óra, amikor majdnem ugyanennyi ember játszott egyszerre, úgyhogy a beregszász ifisek vezették azt a programot. Szóval ilyen szempontból ez az ad tovább az áldás, lehet, hogy csak egy felismerés, nem pedig egy vívmány részünkről, hogy akkor most már így kell lenni, hanem talán ebben tudnánk mi a legjobban kifejezni a hálánkat egymásért.
9: Ifi Café.
4: Az Ifi Caféval az a nem titkolt célunk, hogy a havi egy, vagy ha egy ilyen kicsit ünnepelőbbre fordul a dolog, akkor például adventbe, ott majdnem minden advent vasárnapján igyekszünk ott lenni. Tehát avval az volt a célunk, hogy egy teret hozzunk létre, ahol Isten tisztelet után még együtt lehet a gyülekezet. Az Isten tiszteletnek a helye nem a legjobb a megbeszélésre, mert hát csak zavar, hogy a lelkész is mondja, és az Ifi Café lenne az, ahol lehetne még erről tovább gondolkodni, meg egy kicsit együtt lenni, mert ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, akkor csak sietünk jóformán mostanában a főműsor időben, csak sietünk, és ezek a megállók nagyon kellenek, amikor együtt tudunk lenni, és én újra és újra meghatódok rajta, hogy ezt az ifi közössége bevállalja és csinálja, tehát ezt nem lehet fizetéssel létrehozni, vagy ilyen rázudított anyagi eszközökkel, ez minden önkéntesen történik, az előtte való muffinsütés, szombat este, a haboknak az előkészítése, a bevásárlás, a poharak és társai, és mindig igyekeznek egy jótékony célt is találni a bevétel számára, tehát az, nyilván az önfenntartás az megvalósul, és azon túl az ifisek azok mindig egy olyan célt tűznek ki, mint például a Sámuel Alapítvány, ahol szintén nagyon csodálatos és Istentől jövő dolgok történnek.
9: Egyéb területek?
4: Olyan sok területünk van, amiben részt veszünk, hogy nehéz is felsorolni, a teljesség igénye nélkül diakóniában nagyon erősen helytállnak a fiataljaink. Például, ha visszaemlékszünk, most ebbe a hőségben nem olyan könnyű, de eléggé havas telünk volt.
9: A téli hullkotrás és favágás az
4: izgalmas. Igen, az még fotodokumentációban is megjelenik, például a gyülekezet oldalán. Hát az is nekem nagyon megrendítő volt, hogy a lelkész kollégám kiírta, hogy itt az idő lehet jönni, és hármasával, négyesével összeverődve húzták be a havon a zsák fákat, lapátolták el az útról a havat, meg még két kedves mosolyt is tudtak egy-egy szépkorú vagy rászoruló testvérnek nyújtani, és hát mi ez, ha nem szép és csodálatos. Nem tudom azt mondani, hogy ez mind egy ilyen nagyon jó szervezet, nagyon jó struktúrált emberi valami, de azt tudom mondani, hogy ahol a szükség megjelenik, ott a Szentlélek valakinek megadja, hogy össze tudja kapcsolni a segítő szándékot a segítségre szorulóval. És nálunk ez nagyon szépen történik, és hát ezért is nagyon hálások vagyunk.
9: Kevés percünk maradt, de mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy mit ad meglátása szerint ez a fiataloknak ez a közösség? Az, hogy Isten mellett tölthetik a legfontosabb fiatal éveiket.
4: Hát erről sokat beszélek nekik, és nem mindig tetszik nekik, amit hallanak, de az én egyik nagy lelki munkatársam, akivel együtt szolgáltunk, egyszer azt mondta, hogy a show nem a showtartóba való. És az ifi közösség az egy kis idő, ameddig a show a showtartóban van, és aztán majd eljön az idő, mikor az Úr kiszórja a showt a maga helyére, hogy ízet hozzon oda, ahova arra szükség van. És hát mi, én speciálisan, de úgy látom, hogy sokan mások is arra készülnek ebben az ifis közösségben, meg arra kapunk egy ilyen nagyon jó gyakorlatot, hogyha eljön a mi időnk, akkor mindenki maga körül gyűjtsön majd ilyen kis csoportokat, akikkel együtt folytatja tovább a szolgálatot, meg milyen melléktermékként az örök életre szóló barátságok, emlékek, sztorik, olyan élmények és tapasztalatok, amikre igazából semmilyen körülmények között nem tud szert tenni az ember, akár már csak a sátorozós természetben el

0: amik óriási módon meghatározzák a jövőt. Tehát nagyon gazdag tudással és élményekkel gazdagodik, aki itt van ebbe az ifis közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgettünk. Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevárallyán, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Itt Zetevárallyán gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
3: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten. Van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
2: Milyen igére épül a stratégia?
3: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltó úrunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
2: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
3: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelen való világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
2: Milyen missziói területeket érint?
3: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
2: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve mind kell még dolgozni?
3: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek. Minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, hogy foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetések

0: került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
1: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
0: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenysége, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
1: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
0: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Az elmúlt percekben a Határtalan válogatást hallhatták, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. A következőkben az Ararat Worship énekel.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, július 11-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Csúlya Imre magyar színművész tollából származik, és így hangzik. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius, vagy épp Übipapa. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában híreket mondok és jó hírt csendül, majd mesekosár rovatunkat sugározzuk, amiben Rumcájsz meséjét folytatjuk. Ezután fülbejó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk Bíró Hunor szerkesztésében. Ezzel várom Önöket ebben az órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra, most legfrissebb híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Balozsán szerint decemberben átadhatják a Kolozsvár-Zilah autópálya szakaszt. Az USA iráni pénzügyi intézeteket és vagyonkezelőket sújt újabb szankciókkal. Szatmár Németi felé is megnyitották az átjárót Nagyváradon. Erős széllökések és akár jégeső is lehet, figyelmeztetnek a meteorológusok. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő tegnap munkalátogatást tett az Észak-Erdélyi autópálya több építés alatt álló szakaszán, hogy ellenőrizze a munkálatok előrehaladását és egyeztessen a kivitelező cégek képviselőivel. Ez Románia egyik legfontosabb közúti infrastruktúra fejlesztése. A szakasz teljes hossza 42,78 km, két közúti csomópontot, 14 hidat és felüljárót, valamint 18 viaduktot foglal magában. A beruházást Európai Uniós és állami forrásokból finanszírozzák. A munkálatok előre haladott állapotban vannak. A Magyar Nádas Nádas Szent Mihály, valamint a Magyar Zsombor közötti összesen 24,59 kilométeres szakasz közel 97%-ban elkészült. Átadását 2026. októberére tervezik. A Magyar Zsombor Vaskapu közötti 12,24 kilométeres szakasz 99%-ban elkészült. Ennek átadását 2026. augusztusára várják. Az Alsó-Egregyi csomópont kivitelezése 90%-os, befejezését szintén augusztusra tervezik, írta Ilija Bolozsán a Facebook oldalán. Hangsúlyozta, hogy az új autópálya szakaszok összekapcsolása a Kolozsvár felől érkező pályával, valamint a Zilah felé vezető forgalom megnyitása az év végére várható. A kormány közlése szerint a beruházás teljes értéke meghaladja a 4,6 milliárd lejt, amelyből 1,28 milliárd lejt a helyreállítási alap biztosít. Az Egyesült Államok új szankciót hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen, jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium tegnap. A közlemény szerint büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetője, Mojtaba Hámenei külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket. Donald Trump amerikai elnök a New York Post napilapnak arról számolt be, hogy adminisztrációja számára utasítást hagyott hátra, hogy amennyiben teher Irán megbízásából merénylet történne ellene, akkor az amerikai haderő indítson korábban sosem látott mértékű bombatámadást Irán ellen, közölte a Magyar Távirati Iroda. A New Yorki City Journal tegnap arról számolt be, hogy az amerikai külügyminisztérium beavatkozására törölték New York polgármesteri hivatalának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője és Irán vezető ENSZ diplomatája között tervezett találkozót. Zohran Mamdani polgármester külkapcsolatokért felelős igazgatója és Irán állandó képviselője kedden tárgyalt volna, amit a washingtoni külügyminisztérium törölt, amint tudomást szerzett a tervezett találkozóról, írta a lap. Amerikai kormányzati tisztségviselők később megerősítették, hogy a találkozó szerepelt a New Yorki városvezetés napirendjében. Zohran Mamdani polgármester pénteken egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy egészen addig nem volt tudomása beosztottja és Irán ENSZ nagykövetének tervezett találkozójáról, amíg az ügyben megkeresést nem kapott a média részéről. New York városvezetése és az amerikai külügyminisztérium között állandó és szoros az információ áramlás, miután New Yorkban működik az ENSZ székhelye. Megnyitották a forgalom előtt az újabb felüljárót Bihar megyében. Tegnap délelőtt óta már használható Nagyváradon a 19-es jelzésű országút és a Bihari út kereszteződésében épült útszakasz. Ez a harmadik, amelyik elkészült abból a 8 alul- és felüljáróból, amelyet korábban megterveztek a megyeszékhely és a Metropolis övezet legfontosabb közlekedési csomópontjaiban. A Fogyivásárhely éles felőli kiáratánál a község körgyűrűje, a Fogyiba vezető út és az egyes jelzésű főút kereszteződésében lévő körforgalom feletti útszakaszt tavaly ősszel nyitották meg. A Nagyváradi és a Fogyivásárhelyi körgyűrűk kereszteződésében, a metró raktáráruház környékén épült felüljárót pedig a héten, szerdán adták át. A beruházásokat uniós támogatásból finanszírozták. A tegnap megnyitott, nagyjából 640 méter hosszú felüljárót is az országos helyreállítási alapból finanszírozták. A Bihar megyei tanács, a Nagyváradi önkormányzat és a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság közös projektje áfával együtt 38,8 millió lejbe került. A tervezett 8 felül- és aluljáró között jelenleg még 4 építőtelepen zajlik a munka, köztük Nagyvárad Arad felőli kijáratánál. Egy felüljáró megépítésére még nem írták ki a közbeszerzési eljárást, emlékeztetett közleményében a megyei önkormányzat. A meteorológusok sárga jelzésű figyelmeztetést adtak ki vasárnapra a Románia több régiójára. Ezeken a helyeken felhőszakadásokra, villámlásokra és óránként 50-70 kilométeres széllökésekre lehet számítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint vasárnap a déli Kárpátokban, helyenként a keleti Kárpátokban és a Bánsági hegységben, továbbá Olténia délkeleti részén, Havasalföldön és Moldva nyugati térségeiben várható légköri instabilitás. Estétől és az éjszaka folyamán Dobrucsában is hasonló időjárási jelenségekre kell készülni. A sárga riasztás vasárnap 12 órától hétfő hajnali 2 óráig lesz érvényben. Az előrejelzés szerint záporok, felhőszakadások, villámlások és megerősödő szél várható. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Elszórtan viharos erejű szél és jégeső is előfordulhat. Rövid idő alatt, 1-3 óra leforgása alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszigetelten pedig a csapadék mennyisége a 30-40 litert is meghaladhatja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy vasárnap az ország más részein is kialakulhatnak elszórtan zivatarok, a jövő hét elején pedig nagyobb területeken, különösen Románia keleti felében várható légköri instabilitás. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. verse.

A hajóban levők pedig leborultak, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 33. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következőkben pedig a gyerekeket is várjuk rádió közelbe, mivel mesekosárovatunk következik. Előtte Halász Judit énekel, majd Rumcájsz meséjét folytatjuk.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan vett Rumcájsz új pisztolyt? Rumcájsznak meggyűlt a baja a pisztolyával. A belerejtett 6 poszáta folyton visszatért, mint egy fészekbe. Nem tudta használni. Be kellett mennie Jicsimbe a fegyverműveshez új pisztolyért. Garas, a fegyverműves előjött a műhelyéből az üzletbe. Mit tetszik, lőport adjak vagy golyót? Kérdezte. Egyiket sem, felelte Rumcájsz. Új pisztolyra lenne szükségem. Garas egy ideig keresgélt a pisztolyok között, végül kitett egyet Rumcájsz elé a pultra.
2: No, vedd meg ezt, ez néderlandi, magától lő.
1: Mibe kerül? Érdeklődött Rumcájsz.
2: Mibe kerülne Garasnál a pisztoly? Egy garasba, felelte a fegyverműves.
1: Lőpor és mak akadt elég Rumcájsz zsebében, így hát nyomban meg is töltötte új pisztolyát. A fegyverművestől Rumcájsz egyenesen a piac térre ment. Vásár volt éppen, céllövöldével, és a céllövöldében egy öreg kikiáltóval.
2: Lovagok, gyilkosok, zsiványok, tegyétek próbára céllövöldében a pisztolyotokat!
1: Rumcájsz odalépett, célzott néderlandi pisztolyával, és lőtt. A lövés nem dördült el.
2: Szép kis holmit vettél,
1: mondja a céllövöldés.
2: Talán csak rosszul töltöttem meg,
1: felelt Rumcájsz, és a tornyos kapu felé fordította, hogy újra töltse fegyverét.
2: Hát, egyszer csak magától kilőtt a pisztoly, talán szégyelte az első lövést.
1: A mak átsűvített a téren, és mire Rumcájsz 3-ig számolt, a tornyos kapu melletti kisboltból kiszaladt Pepecs az órás, kezében kakukkus óra. Sopánkodásától zengett a piasztél.
2: Rumcájsz, szép kis dolgot műveltél, meglőtted a kakukkomat.
1: A kakuknak csak ugyan csúnyán megsebesült a szárnya.
2: Mehet fog halni,
1: panaszkodott Pepecs az órás.
2: Nem fog, felelte Rumcájsz. Amit elrontottam, meg is javítom.
1: Fogta a kakukkos órát a sebesült kakukkal, és hazavitte Mankának a barlangba. Manka megsajnálta a kakukot, de nem tudta, hogyan segítsen rajta. Mi lesz szegénykével?
2: Gyógykezelést kap,
1: felelte Rumcájsz.
2: Sehol sem érzi olyan jól magát a kakuk, mint a zöld erdőben. Ezért ez a szerencsétlenül járt madár addig lesz nálunk rahalecben, amíg meg nem gyógyul.
1: Az egyik fa göcsörtjére akasztották az órát a meglőtt kakukkal, és oda jártak figyelni, hogy mi lesz vele. Az erdei levegő csodát tesz. Már egy hét múlva próbálgatta a madár a kakukkolást, és 2 hét múlva úgy kakukkolt, mint a vízfolyás.
2: Itt tartjuk még egy hétig, hogy jó szokás szerint megerősödjön,
1: határozta el Rumcájsz. Igen ám, de a raholecben hamarosan híre terjedt a madarak közt, hogy milyen kakukjuk van Rumcájszéknak. Oda csődültek a csuszkák, szajkók, megyvágók, pirókok, sárgarigók és küllők, letelepedtek a környező faágakra, és majd kiesett a szemük. A kakuk egy ideig tűrte, aztán elege lett a kíváncsiskodókból. Magára kattintotta az óraházikó ajtaját, és a világért sem akart mutatkozni. Csak hogy ez nem tetszett a madaraknak. A pirók közölte, hogy nem hagyja annyiban. Csőrével szétmarcangolta a kis ajtót, így aztán már megint mindenki csak ámulta és bámulta a kakukkot.
2: Mit néztek?
1: Kiáltotta a kakuk.
2: Hogy lássunk,
1: nevetgéltek a madarak.
2: Hát most látni fogtok,
1: kiáltott fel a kakuk, kipattant az órából, és keresztül repült a raholec erdőn. Fészekről fészekre szállt, és mindegyikben elidőzött egy keveset.
2: Mit keresel ott?
1: Kiáltoztak rá a madarak.
2: De a kakuk meg sem bukkant. És amikor körberepülte az összes fészket, mint aki jól végezte dolgát, visszatért a kakukkos órájába.
1: Néhány nap múlva Pepecs, az órás, elment Rumcájszhoz a meggyógyult kakukkért. Rumcájsz elvezette a bükkfa görcsén lógó órához, a kakuk kipattant és 3-at kakukkolt.
2: Pepecs saját zsebórájára pillantott.
1: Így van. Másodpercre pontosan 3. Megköszönte Rumcájsznak az ápolást, levette a görcsről az órát és visszavitte Jicsimbe. Aznap délután Manka kitakarította a zsiványbarlangot. Rumcájsz az erdőbe ment, hogy egy kis mohán átszúnyókálja a takarítást. Elhelyezkedett egy fa alatt, de alig aludt egy szemernyit egy Csuszka repült hozzá, és vadul elkezdett vele rikácsolni. Rumcájsz elhessegette a kalapjával, és lassan újra álomba merült. De most meg szajkók, megyvágók, pirókok, sárga rigók és küllők szálltak hozzá, és valamennyien Rumcájszal veszekedtek.
2: Az ördögbe! Ha mi zajlik ma az erdőbe?
1: Sóhajtott és felült. A madarak körbevették. Végül fel kellett állnia, és egyik fészektől a másikig hajtották. Rumcájsz nem hitt a zsivány szemének. Minden fészekben ott pislogott egy frissen kikelt órakakuk. Rumcájsz reggeltől estig fára mászott, és kakukkot gyűjtött a fészkekből. Aztán Mankával elvitték az összeset az óráshoz. Pepecs valamennyit fogaskerékkel látta el, és elhelyezte egy-egy óraházikóban. És kész is volt a sok kakukkos óra. A zsiványbarlangban Rumcájsz és Manka nem tett be egyet se, nehogy a kakuk szó elárulja őket a hercegi erdésznek. Jicsin viszont még sokáig olyan volt, mint egy liget, ahol folyton csak kakukkolnak és kakukkolnak.

0: Mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytattuk, és Halász Judit énekelt nekünk. A következő percekben Fülbejó könnyű zenei műsorunkat hallhatják Bíró Hunor szerkesztésében. A Fülbejó mai adásában Bonnie Tyler walesi énekesnőre emlékezünk. Rekettes hangja és szenvedélyes előadásmódja világszerte emberek millióit érintette meg. Olyan örökzöld slágerekkel, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero és az It a Heartache maradandó nyomot hagyott a pop és rock zene történetében. Az énekesnő 2026. július 8-án 75 éves korában hunyt el. Nyugodjon békében!
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbejó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt az Agnus Rádió könnyű zenei műsora, a mikrofonnál Bíró Hunort hallják, köszöntöm Önöket! Mai adásunkban Bonnie Tylerre emlékezünk, aki 2026. június 8-án 75 éves korában hunyt el. Munkássága és dalai tovább élnek, emlékeztetve bennünket arra, hogy a valódi művészet képes generációkat összekötni, és hogy a zene egyik legnagyobb ereje az érzelem. A következőkben Bonnie Tyler pályafutásának rövid összefoglalója mellett slágereiből is hallhatnak egy válogatást.

Bonnie Tyler, polgári nevén Gaynor Hopkins 1951. június 8-án született a Dale Wellsy Skevon városában. A világhírű énekesnő több mint 5 évtizeden át volt a könnyűzene meghatározó alakja, és különleges, rekettes hangjával örökre beírta magát a pop és rock történelembe. Dalai generációk számára jelentettek érzelmi kapaszkodót, koncertjei pedig a szenvedély, az erő és az őszinteség ünnepei voltak. Szerény körülmények között nőtt fel egy bányász családban. Már fiatalon vonzotta a zenevilága, helyi zenekarokban énekelt, majd saját együttest alapított. Évekig klubokban és kisebb rendezvényeken lépett fel Dale Wellsben, mielőtt felfigyelt volna rá a zeneipar. Pályája kezdetén a Lost in France című dal hozta meg számára az első komoly sikert, amelyet hamarosan az It's a Heartache követett. Ez utóbbi nemzetközi slágerré vált, és Bonnie Tylert a világ legismertebb énekesnői közé emelte.

Bonnie Tyler hangja eredetileg nem volt ilyen rekettes és erőteljes. A 70-es évek végén hangszálműtéten esett át, amely után az orvosok pihenést javasoltak neki. A legenda szerint azonban nem tartotta be teljesen az utasításokat, és a gyógyulási időszakban kialakult az a karakteres, érdes hangszín, amely később a védjegyévé vált. Ez a különleges hang tette őt azonnal felismerhetővé, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy dalai mély érzelmi hatást gyakoroljanak a hallgatókra.

Bonnie Tyler pályafutásának csúcspontját kétségtelenül az 1983-ban megjelent Total Eclipse of the Heart jelentette. A dalt Jim Steinman írta és producerelte, és a szám rövid idő alatt világszerte az első helyre került a slágerlistákon. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban egyaránt listavezető lett, és máig Bonnie Tyler legismertebb felvétele. A dal több millió példányban kelt el, Grammy jelölést kapott, és a 80-as évek egyik legikonikusabb slágereként tartják számon. A Total Eclipse of the Heart nem csupán egy szerelmes dal. Drámai hangszerelése, szenvedélyes előadásmódja és monumentális hangulata miatt a popkultúra maradandó részévé vált. Filmekben, sorozatokban és reklámokban is gyakran felhangzott, sőt a napfogyatkozások idején rendszeresen újra a figyelem központjába került. A 80-as években Bonnie Tyler sorra jelentette meg sikeres dalait. Ezek közül kiemelkedik a Holding Out for a Hero, amely szintén Jim Steinman munkája volt, és az évtized egyik legismertebb energikus poprock himnuszává vált. A dal számos filmben és sporteseményen csendült fel, és ma is gyakran hallható.

Sokan egyetlen korszak sztárjaként emlékeznek rá, Bonnie Tyler azonban jóval több volt ennél. A 90-es évektől kezdve különösen Európában maradt rendkívül népszerű, új albumokat készített és folyamatosan turnézott. Németországban, Franciaországban és a skandináv országokban is jelentős rajongótábora alakult ki. Munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között Grammy, Brit Award és egyéb nemzetközi jelölésekkel és kitüntetésekkel. 2013-ban az Egyesült Királyság képviseletében indult az Eurovíziós Dalfesztiválon. Bár nem nyert, fellépése bizonyította, hogy évtizedekkel a pályakezdése után is képes volt megszólítani a közönséget. Bonnie Tyler neve ma már elválaszthatatlan a nagy érzelmeket közvetítő pop-rock daloktól. Rekettes hangja, szenvedélyes előadásmódja és kitartása sok énekes számára jelentett inspirációt. Olyan dalokat hagyott ránk, mint az It's a Heartache, a Total Eclipse of the Heart és a Holding Out for a Hero. Ezek mind a könnyű zene klasszikusai közé tartoznak. Most, amikor ráemlékezünk, nem csak egy világsztártól búcsúzunk, hanem egy olyan művésztől is, aki generációkon át képes volt megérinteni az emberek szívét. Dalai tovább szólnak a rádiókban, a koncertfelvételeken és az emlékeinkben. Hangja pedig örökké emlékeztet majd bennünket arra, hogy a zene egyik legnagyobb ereje, az érzelem. Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben.

0: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Az elmúlt percekben az Agnus Rádió könnyű zenei műsorát hallhatták, a Fülbe jót, Bíró Hunor szerkesztésében.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, július 11-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Csúlya Imre magyar színművész tollából származik, és így hangzik. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius, vagy épp Übüpapa. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunkat hallhatják. Ezt követi harangszó rovatunk, amelyben a holnapi istentiszteletek rendjét ismertetem, majd végül zenedoboz rovatunkkal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Balozsán szerint decemberben átadhatják a Kolozsvár-Zilah autópálya szakaszt. Az USA iráni pénzügyi intézeteket és vagyonkezelőket sújt újabb szankciókkal. Szatmár Németi felé is megnyitották az átjárót Nagyváradon. Erős széllökések és akár jégeső is lehet, figyelmeztetnek a meteorológusok. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő tegnap munkalátogatást tett az Észak-Erdei autópálya több építés alatt álló szakaszán, hogy ellenőrizze a munkálatok előrehaladását és egyeztessen a kivitelező cégek képviselőivel. Ez Románia egyik legfontosabb közúti infrastruktúra fejlesztése. A szakasz teljes hossza 42,78 km, két közúti csomópontot, 14 hidat és felüljárót, valamint 18 viaduktot foglal magában. A beruházást Európai Uniós és állami forrásokból finanszírozzák. A munkálatok előre haladott állapotban vannak. A Magyar Nádas Nádas Szent Mihály, valamint a Magyar Zsombor közötti összesen 24,59 kilométeres szakasz közel 97%-ban elkészült. Átadását 2026. októberére tervezik. A Magyar Zsombor Vaskapu közötti 12,24 kilométeres szakasz 99%-ban elkészült. Ennek átadását 2026. augusztusára várják. Az Alsó-Egregyi csomópont kivitelezése 90%-os, befejezését szintén augusztusra tervezik, írta Ilija Bolozsán a Facebook oldalán. Hangsúlyozta, hogy az új autópálya szakaszok összekapcsolása a Kolozsvár felől érkező pályával, valamint a Zilah felé vezető forgalom megnyitása az év végére várható. A kormány közlése szerint a beruházás teljes értéke meghaladja a 4,6 milliárd lejt, amelyből 1,28 milliárd lejt a helyreállítási alap biztosít. Az Egyesült Államok új szankciót hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen, jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium tegnap. A közlemény szerint büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetője, Mojtaba Hámenei külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket. Donald Trump amerikai elnök a New York Post napilapnak arról számolt be, hogy adminisztrációja számára utasítást hagyott hátra, hogy amennyiben Teherán megbízásából merénylet történne ellene, akkor az amerikai haderő indítson korábban sosem látott mértékű bombatámadást Irán ellen, közölte a Magyar Távirati Iroda. A New Yorki City Journal tegnap arról számolt be, hogy az amerikai külügyminisztérium beavatkozására törölték New York polgármesteri hivatalának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője és Irán vezető ENSZ diplomatája között tervezett találkozót. Zohran Mamdani polgármester külkapcsolatokért felelős igazgatója és Irán állandó képviselője kedden tárgyalt volna, amit a washingtoni külügyminisztérium törölt, amint tudomást szerzett a tervezett találkozóról, írta a lap. Amerikai kormányzati tisztségviselők később megerősítették, hogy a találkozó szerepelt a New Yorki városvezetés napirendjében. Zohran Mamdani polgármester pénteken egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy egészen addig nem volt tudomása beosztottja és Irán ENSZ nagykövetének tervezett találkozójáról, amíg az ügyben megkeresést nem kapott a média részéről. New York város vezetése és az amerikai külügyminisztérium között állandó és szoros az információ áramlás, miután New Yorkban működik az ENSZ székhelye. Megnyitották a forgalom előtt az újabb felüljárót Bihar megyében. Tegnap délelőtt óta már használható Nagyváradon a 19-es jelzésű országút és a bihari út kereszteződésében épült útszakasz. Ez a harmadik, amelyik elkészült abból a 8 alul- és felüljáróból, amelyet korábban megterveztek a megyeszékhely és a Metropolis övezet legfontosabb közlekedési csomópontjaiban. A Fogyivásárhely éles felőli kijáratánál a község körgyűrűje, a Fogyiba vezető út és az egyes jelzésű főút kereszteződésében lévő körforgalom feletti útszakaszt tavaly ősszel nyitották meg. A Nagyváradi és a Fogyivásárhelyi körgyűrűk kereszteződésében, a metró raktáráruház környékén épült felüljárót pedig a héten, szerdán adták át. A beruházásokat uniós támogatásból finanszírozták. A tegnap megnyitott, nagyjából 640 méter hosszú felüljárót is az országos helyreállítási alapból finanszírozták. A Bihar megyei tanács, a Nagyváradi önkormányzat és a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság közös projektje ÁFA-val együtt 38,8 millió lejbe került. A tervezett 8 felül és aluljáró között jelenleg még 4 építőtelepen zajlik a munka, köztük Nagyvárad Arad felőli kijáratánál. Egy felüljáró megépítésére még nem írták ki a közbeszerzési eljárást, emlékeztetett közleményében a megyei önkormányzat. A meteorológusok sárga jelzésű figyelmeztetést adtak ki vasárnapra a Románia több régiójára. Ezeken a helyeken felhőszakadásokra, villámlásokra és óránként 50-70 kilométeres széllökésekre lehet számítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint vasárnap a Déli Kárpátokban, helyenként a Keleti Kárpátokban és a Bánsági hegységben, továbbá Olténia délkeleti részén, Havasalföldön és Moldva nyugati térségeiben várható légköri instabilitás. Estétől és az éjszaka folyamán Dobrucsában is hasonló időjárási jelenségekre kell készülni. A sárga riasztás vasárnap 12 órától hétfő hajnali 2 óráig lesz érvényben. Az előrejelzés szerint záporok, felhőszakadások, villámlások és megerősödő szél várható. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Elszórtan viharos erejű szél és jégeső is előfordulhat. Rövid idő alatt, 1-3 óra leforgása alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszigetelten pedig a csapadék mennyisége a 30-40 litert is meghaladhatja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy vasárnap az ország más részein is kialakulhatnak elszórtan zivatarok, a jövő hét elején pedig nagyobb területeken, különösen Románia keleti felében várható légköri instabilitás. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. verse.

A hajóban levők pedig leborultak, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 33. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca, 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: A következő percekben Vács rovatunk következik, amelynek keretein belül Ady Endre az Úr érkezése című versét hallgathatják meg.

0: Ady Endre. Az Úr érkezése.
1: Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel.
0: És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.

Az elmúlt percekben versrovatunkban Ady Endre az Úr érkezése című verset hallhatták, és Beethoven Moonlight című zongoradarabjából szólt egy részlet. A következő percekben harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem Kolozsváron és környékén.

0: szeretet.
1: Először a Református Egyház istentiszteleti rendjét ismertetem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul, délután 6 órától pedig Fazekas Zsolt szolgál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától pedig Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea hirdeti az igét. A Hídelvei templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László hirdeti az igét. A Kerekdombi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván délelőtt 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A Kölesföldi Református gyülekezetben délelőtt 9:30-től Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Simon János, délután 6 órától pedig Barta István tart istentiszteletet. A Tóvidéki Református templomban délelőtt 10 órától Adorjáni László tart istentiszteletet. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától pedig Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban délelőtt 10 órától Kacsó Emőke, délután 6 órától pedig Fehér Attila szolgál. Százfenesen délelőtt 10 órától Máté István szolgál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét, Apahidán pedig 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

A következőkben a római katolikus egyház miséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától és délután 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak Szent Misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes papok tartanak Szent Misét. 9 óra 30 perctől román nyelvű Szent Mise lesz, amit Popescu Mihaica Krisztián tart, 19 órától pedig az egyetemisták miséjére kerül sor, amit Molnár Lehel tart. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak Szent Misét. Ez követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart Szent Misét. A fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrál Szent Misét. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes tart Szent Misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Vízi Zakariás tart Szent Misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok celebrálnak Szent Misét. A Szent József templomban az Iris telepen délelőtt 11 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartanak Szent Misét. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart Szent Misét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától, vasárnap előesti Szent Misét tart Ferenc Antal.

A következőkben az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt hirdeti az igét, az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba szolgál, a monostoron pedig délután 3 órától Rüsz Fogarasi Tibor hirdeti az igét. A következőkben az evangélikus egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. Délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart magyar nyelvű istentiszteletet, majd délben 12 órától Gerhard Wagner tart német nyelvű istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Az elmúlt percekben harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertettem. A következőkben Pintér Béla énekel.

0: Az elmúlt percekben Pintér Béla énekelt, a következőkben zenedoboz rovatunkat sugározzuk.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
0: Mai nap Lili, Lilla és Nóra névnap van. Ludwig van Beethoven első szimfóniájának részletével köszöntjük Lili, Lilla és Nóra keresztnevű hallgatóinkat, és mindenkit, aki ma ünnepel valamit. Isten éltesse őket nagyon sokáig!

Az elmúlt percekben zenedoboz rovatunkat hallhatták. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

A nap gondolatával búcsúzom, ami Csúlya Imre magyar színművész tollából származik, és így hangzik. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius vagy épp Übüpapa. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották, viszont hallásra békesség Istentől, szép hétvégét és áldott vasárnapot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálat a Krisz lendületén.
1: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni.
0: Ismét Méra lesz a világ közepe.
2: Vannak olyan szállítóink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András és zenekara.
0: A Beregszászi Református Gyülekezet nyári programjai.
3: Ez egy régen kezdődött folyamat, amit a Beregszászi Gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
4: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A Krisz idei lendületén több workshop is helyet kapott, ahol fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a közös gondolkodásba és szolgálatba. A programban a Frigy is részt vett, Margitics János ifjúsági lelkésszel együtt erősítve a fiatalok közösségi és lelki épülését. A szolgálat azonban nem csak a foglalkozásokban jelent meg, a Fornosi és a Beregi református gyülekezetek is fontos szerepet vállaltak az eseményen, hiszen közösen készítettek ebédet több mint 400 résztvevő számára. A háttérben végzett szolgálatról és az összefogás jelentőségéről Barta Attilával, a Fornosi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
1: 2026. június 27-én zajlik a Barátság Stadionban a lendület a Krisz szervezésében, és jelen van a Frigy is. Workshop formájában várják majd a fiatalokat. Mivel készültek számukra?
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttér, a Kés és a Vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni, feliratkozni a közösségi médiánkra, a kollégiumot keres valaki, a Kálmán János református szakkollégiumot felfedezheti nálunk, beszélgethet a gyülekezetünk ifjúságával, ifiseivel, ifi munkatársaival. Úgyhogy bár Frigy sátor cím alatt van, de azt hiszem itt van az egész falu népe, ahogy mondja a szleng. Úgyhogy nagyban készülünk arra, hogyha a szabad időben majd eljön a lehetőség, akkor elérjük ezeket a fiatalokat.
1: Hogyan lehet buzdítani őket ma arra, hogy fiatalként itt legyenek és szolgáljanak? Ebben a nagy hőségben tegyük hozzá.
2: Hát nem nehéz, csak a nap 24 órájából a lehető legtöbbet kell velük tölteni. Újra készen kell lenni a kompromisszumra, és nem utolsó sorban, ezek fölött, minden fölött az ő saját elhívásuk az, ami itt igazából megmozgatja a csapatot, mert nincs olyan a világon, hogy valakit parancsszóval ide vagy amoda küldünk ki. Ez nem egy intézményesített keret, hogy meg kell történjen valami. Ezek fiatalok, akiknek ifis közösségük van, vagy egyetemi gyülekezetük, és azon belül ők felelősnek érzik magukat. Felelősnek érzik magukat azért, hogy milyen képet alkot róluk egy közösség, amikor meglátja az ő sátrukat. És mivel kép itt nincsen, csak hang, ezért el tudom mondani, hogy a minimumból a maximum jön ki ezen a helyen is, mert ezt az egy kis programocskát körülbelül olyan 15 fiatal készíti elő. Most jött vissza éppen a gyalogtúráról a 36 fokban az egyik munkatársunk, aki jégért volt, úgyhogy ezek olyan nagy ajándék és szép dolgok, amikhez bőven köze van Istennek, és azt hiszem az egésznek olyan mozgatója azokban az elhívásokban, amit ezek a fiatalok kaptak.
1: És valljuk be, azért van tapasztalatuk, hiszen már szerveztek villámtöltést is, ami hasonló alkalom volt, és valóban nagyszabásúra sikeredett, és több száz fiatalot is meg tudtak szólítani. Tehát ők is benne vannak ebbe az érában, és folyamatosan szervezkednek, és ők is szeretnék ezeket megvalósítani.
2: Hát a gyülekezetünk bázisán működő ifjúsági misszióban van egy olyan koncepció, hogy a nyár zárás, az tényleg egy villámtöltés nevezetű programmal történjen meg, és ennek a zárásnak a lényege az, hogy ilyen személyes evangelizációs jelleggel is jelen vagyunk a fiatalok között, és van tapasztalatunk is, de tapasztalatnál azt hiszem még fontosabb a jelenlét, vagy lehet, hogy nem is lehet a kettő között igazából nagy drámai különbségeket felmutatni, mert egyik a másik nélkül nem igazán működik, de nekünk, hál' Istennek, egy olyan kegyelmi időnk van, hogy egy ilyen csapattal szolgálhatunk most itt a Krisz alkalmán, a lendületen. Bízunk benne, hogy itt is minél több fiatalt elér majd az Isten.
3: Áldás békességet, Barta Attila vagyok, a Fornosi gyülekezetnek a lelkipásztora és Krisz munkatárs, Válaszmányi tag is, a Mércének az elnöke. Tehát magam is részt veszek a Válaszmányi üléseken, és akkor, amikor szóba került a főzésnek a kérdése, hogy hogyan lesz megoldva fiatalok számára az étkeztetés, akkor jött a felkérés, hogy szívesen vennék, hogyha gyülekezetünk ebben segítene. Úgyhogy mi meg örömmel vállaltuk ezt. Ezelőtt éveken, amikor a lendület volt, akkor is rendszeresen éltünk ezzel a szolgálati lehetőséggel. Épp most a fazekakat kavargatva emlegetjük, hogy milyen volt, amikor a Berekkenben egy hasonló népes táborral főztünk az akkori fiatalok számára, úgyhogy megkaptuk a felkérést, örömmel vállaltuk, 260 fő számára 130 liter paprikás krumplival készülünk, úgyhogy most egy ilyen 12 család szorgoskodik a két kondér mellett, örülünk neki, hogy itt lehetünk, láthatjuk a sok fiatalt, és várjuk majd őket szeretettel az asztalhoz, reméljük, hogy jó lesz a paprikás krumpli is.
1: 12 család, azért a mai kialakult helyzetben találni 12 családot egy gyülekezetben, aki örömmel eljön és szolgál, hát 40 fokban a tűző napon, hát azért azt gondolom, ez valóban szolgálat.
3: Már nagyon várták, hogy kimozduljunk, és valami csapatban tegyünk. Egy összeszokott közösség vagyunk, és mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Az elmúlt időszak nem nagyon adott rá lehetőséget, de most többeknek megoldódott az, hogy szabadon tudjon mozogni, akár a férfiak közül is, és akkor így jöttünk. Vannak olyanok, akiknek időközben megszületett a harmadik gyermek, vannak olyanok, akik az örökbefogadást kezdték el, az örökbefogadás folyamatát, vannak diakónusaink, tehát úgy fellendült, visszakaptuk egy kicsit a régi lendületet a lendületen, és belendültünk mi is, és azt látom, hogy jót tesz nekik is, örülnek annak, hogy szolgálhatnak, látom a lelkesedést, hogy már nagyon várták, és nekik ez egy ajándék, hogy tehetik.
1: Mit tesz a háttérben egy lelkipásztor, hogy ilyen összefogó gyülekezet legyen? Hogy valóban akár ilyenre is hajlandóak legyenek, hogy a szombati napjukat, amikor nagyon meleg van, otthon is lehetnének a hűvös meleg szobában, de ők valóban odaszánják az idejüket, és ezáltal is szolgálják az Urat. És mint ahogy az egyenpólókon is látszik, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vígadozzal járuljatok szín elé.
3: Igen, ezt az egységpólót, ezt tavaly karácsonyi ajándékként kapták a munkatársak. Az az igazság, hogy tényleg lenne munkájuk, mert ők mind földműveléssel foglalkoznak, a csemege, kukorica épp most érett be, úgyhogy most mind vagy a kukoricásban lennének, vagy a piacon a kukoricával, de mindnyájan félretették a maguk munkáját, és eljöttek azért, hogy itt legyenek. Hogy mi a feladata egy lelkipásztornak? Egyrészt, hogyha látják rajtam azt, hogy én jókedvvel csinálom, és bennem van egyfajta lendület, most használjuk akkor ezt a szót erre, akkor ők is fellelkesednek. Hogyha azt látják, hogy én is csak immel ámmal, akkor ők is nyilván úgy állnak hozzá a dolgokhoz, de mivel engem is fellelkesít, hogy ennyi idő után újra lehetőség nyílik a fiatalok számára ilyen módon így együtt lenni, ezért ez őket is fellelkesíti a munkatársakat. Másrészt pedig nagyon sok szervezési munka van mellette, semmit ne felejtsünk otthon, ki mit fog elhozni, kinek mi lesz a felelőssége. Konkrétan meg kell szervezni, le kell osztani a feladatokat, hogy aztán ne egymás dolgába fogjunk bele, ne az legyen, hogy megbeszéltük, hogy elhozzuk, de aztán nem hozta el senki. Tehát rengeteg apró, lékos szervezési munkálat van mögötte.
1: Volt Krisz elnökként. Milyen itt lenni ma? Mert azért belelátott abba, hogy milyen a szervezési munkálatok, azért tudja, hogy mivel jár ez. Milyen ma itt lenni a lendületben úgy, hogy önnek is fontos az, hogy a fiatalokkal foglalkozzanak ma 2026-ban?
3: Megható, az az igazság. Most végig gondolok azon az időszakon, amióta Krisz az életembe lépett, vagy én a Krisz életébe, egy egészen hosszú út vezetett el idáig, és olyan jó, hogy nem szűnt meg. Nagyon sokszor voltak kritikusaink, és feltették a kérdést többször, hogy hol van a Krisz, és mit csinál a Krisz. Hát innen is üzenjük, hogy itt vagyunk, és szolgálunk, és láthatja nem csak ember, hanem jó reménység szerint Isten is látja azt, hogy tényleg azért jöttünk, hogy szolgáljunk, nem csak szórakoztassunk. Mert van lehetőség a kikapcsolódásra, a fiataloknak lesz lehetőség különféle sporttevékenységekre. A legfőbb feladat az, hogy Jézus megismertessük velük, és nekem ezért dobog a szívem. Amikor hallom a dicsőítő csapat, hogy énekel, akkor magamban azért imádkozok, hogy Úram, bárcsak utolérni annak a dalnak a szövege, azt a fiatalt, aki most ott ül a lelátón, és lehet, hogy őt még csak a dallam érinti meg. Én meg azért imádkozok magam, hogy a szöveg érintse meg az ő szívét, és történjen meg azoknak a fiataloknak az életében az a fajta változás, amit az Isten az én életembe hozott, épp a Kriszen keresztül, hiszen én pont egy Krisz hétvégén tértem meg, és ott hallottam meg az Isten igéjét, úgyhogy nekem ez nagyon komolyan ott van a szívemben, hogy Isten el tud ezen a szervezeten keresztül érni nagyon sok fiatal. Lásd, nem csak hívő, megtért ember lehetek Isten kegyelméből, hanem lehetek hívő férj, hívő édesapa, hívő szolgálattevő a gyülekezetben, és még mindig a Krisz csapatán belül. Annyi módon, annyiféleképpen megáldott az Isten. Most örülök, hogy valamit ebből újra visszaadhatok a Krisznek, Istennek.
1: Ezt a szót, hogy megtér, többször is a használta. Ma, ha itt van egy fiatal ezen a lendületen, hogyan ismerheti fel, hogy most ez az a pont, amikor én megtértem?
3: Isten szent lelke ezt éreztet, én a szerelemhez szoktam hasonlítani. Amikor az ember szerelmes lesz, akkor azt veszi észre, hogy a gondolata mindig a másik körül forog, és nem tud elszakadni. Valahogy vonzódik a jelenlétében annak a másiknak, és én ugyanígy voltam az Istennel, hogy vonzódtam oda, ahol az ige szól, vonzódtam oda, ahol nekem Isten igéről beszélnek, és egyszer csak szerelmes lettem az Istenbe, azt vettem észre, hogy én már nem akarok nélküle élni, én nem akarok úgy élni, hogy nekem nem nyílik ki a Biblia, nem akarok úgy élni, élni, hogy nem kérdezem meg az Istent, hogy mit akarsz az én életemmel kezdeni. Nem akarok úgy élni, hogy az Isten ne szóljon bele abba, hogy kit akar mellém rendelni, hogy mi az ő terve felőlem. És számomra ezt jelenti, átadtam a vezetést Istennek. Lemondtam arról, hogy én vezessem a saját életemet, azt mondtam, Uram, az életem a tiéd, és ahogy akarod, úgy legyen minden benne. Hogyha ma le akarnám egy fiatal nyelvére fordítani, akkor azt mondom, hogy a vezetést átadom, Uram, legyen tiéd.
0: Az elmúlt percekben Margitics János és Barta Attila református lelkipásztorokkal beszélgettünk.

0: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
2: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
1: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
2: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
1: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
2: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például Nagy Csomor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízben fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
2: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
1: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antol vagy Elefik Eszter Fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiben én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
1: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
2: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
1: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
2: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
0: Az elmúlt percekben Varga Zoltán Lászlóval, a Csűr Fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk.

0: Kárpátalja. A nyári szünet a beregszászi református gyülekezetben sem a pihenésről szól, egymást követik a gyermek és ifjúsági táborok, zajlanak az önkéntes szolgálatok, miközben a gyülekezet már a villámtöltés ifjúsági napra és a további nyári alkalmakra is készül. Hogy milyen programok várják a fiatalokat és a gyülekezet közösségét a következő hetekben, arról Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Izgalmasan zajlanak a hetek a beregszászi református gyülekezetben. A gyermek hétről számoltunk be nem is olyan rég, és most már éppen tegnap ért véget a ifis tábor, amely rengeteg beregszászi fiatal számára egyfajta nyári feltöltődés, tehát lehet, hogy nyár fénypontjaként töltötte a napokat, és a Kukjai, hát mondhatnánk, hogy táborozó helyszín, amit a beregszászi református gyülekezet az elmúlt években hát kiépített egyfajta közösségi térre. Kezdjük talán ezzel, mit kell tudni erről a helyszínről, mi is ez, egyre több program szerveződik ide.
2: Igen, ez egy régen kezdődött folyamat, amit a beregszászi gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet. Egy régi házikó és a mellette lévő üres telek összessége jelenti most ezt. Viszont annak ellenére, hogy nem végtelen négyzetméterekről beszélünk, egy perc sétára van egy erdő, és itt a beregszász közeli dombvidéket bármilyen irányból meg lehet közelíteni. Nagyon jó infrastruktúra van kialakítva, számos lehetőséggel, mint a kinti zuhany, amit a nap melege biztosít megfelelő hőmérsékletűre. A hölgyek számára, a lányok számára egy benti mosdó, egy illemhely, ami azért a modern körülmények komfortját megteremti. Hát nem utolsó sorban egy olyan táborhelyünk ez nekünk, ahol minden éven nagyon nagy lelki muníciót halmozunk fel, mert nyár elteltével, a tanév szürke és hamar sötétülő hónapjaiba, azért a Kukjai tábor az mindig ott van az emlékezetünkbe. Ugye ezt nem az én fejemben ez kevésbé az infrastruktúra, mint egy ilyen lelki töltőhely.
1: Békesziget.
2: Békeszigete nagyon, és van egy olyan extrája a teleknek, amit igazából megvásárolni sem lehet, a kaputól 3 méterre nincs térerő. Telefonálni szükség esetén a kapuba kimenve lehet, a kaputól 3 méterre bejön, pedig teljesen mobil internettől kezdve minden másik megszűnik, és a digitális detox így nagyon jól megvalósul.
1: Az Istenre figyelés egyik fontos eszköze a digitális detox. Ez
2: igen, ez egy
1: jó
2: nagy
1: kapcsolódás.
2: Ez egy nagyon, nagyon hasznos valami, azon túl meg a fiatalok is egy kicsit jobban tudják nélkülözni ott a természet lágyulén az okos eszközeiket, mert azokból van bőven.
1: Amikor gyermeksírás hallunk a templomban, akkor mindig az a gondolat jut eszembe, hogy ha őket nem halljuk a templomban sírni, akkor a következő 50-60 évben üresek lesznek a templomok. És a következő terület, amikor az ifjúsági munkára gondolunk, ha ők nincsenek, akkor előbb-utóbb üresek lesznek a templomaink. A beregszászi református gyülekezetben az ifjúseket látva, nagyon erős közösség van, akik közösségben vannak, és akik alkotnak és szolgálnak is együtt. Mit kell a beregszászi ifjúsokról tudnunk?
2: Hát igen, mi az Úr csodája mindegyik, mert a konfirmációs oktatás 3 esztendejében, meg a hitoktatás azt megelőző esztendeiben, meg a vasárnapi iskolák és a különböző gyerekhetek és minden más alkalom sorozatban nagyon sok fiatal talál magának egy helyet, ahol úgy érzi, hogy a időről időre lehorgonyozhat, kiköthet, megbékélhet egy kicsit, és nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez a gyülekezetünkben valósul meg, tehát ez nekik egy olyan helyé válik, ahova szívesen eljönnek, és azt hiszem az ifjúsági lelkészi munkám egyik legnagyobb kitüntetése, amikor látom őket vasárnap Isten tiszteleten, vagy látom őket szolgálni, látom őket halálosan komolyan venni a saját maguk feladatát, látom őket abban, hogy azt mondom, hogy gyülekező és mindenféle egyéb ráhatás nélkül ott vannak már is mellettem. Ezek óriási dolgok, és én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk jövője belőlük nő, de a jelene pedig velük színesedik meg. És enélkül a szín nélkül nagyon nehéz optimistán látni azt, ami ránk vár. Úgyhogy ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy jövőben mutatóan nagy áldás a jelenünkben, hogy velünk vannak a fiatalok, és nagyon sok projektet visznek most a 26-os évben, azt tűzték ki célul, ezt az ifisek, hogy havonta egy alkalom, ami nem a rendszeres, nem a menetrend szerinti, hanem valami olyan extra, mint ifi kafé, dicsőítő est, konfirmandus hétvége, tábor, vagy bármi más, a palettát is nagyon nehéz felsorolni, mert nagyon sok ötletük van, és emellé az ötlet mellé oda is állnak, tehát nem úgy van, hogy a végén egy embernek kell bezárni az ajtót, lekapcsolni a villanyt, hanem szépen csak a kulcsot az alkalom végén megkapjuk, hogy minden kész, és mehetünk haza. Úgyhogy ezek ilyen hihetetlennek tűnő dolgok, és azt hiszem, hogy sok lelkész cserélne velem, és én meg nem cserélnék velük.
1: A szolgálat az fontos része egy közösségnek, és a beregszászi református ifjúsaink azok a szolgálat.
2: Nagyon. Nagyon olyannyira, hogy erre a nyárra már számokba öntöttük azt a tervünket, hogy hány fiatalt kívánunk elérni. 500 fiatalt szeretnénk azzal a programunkkal megszólítani, hogy add tovább az áldást. Nagyon sok minden szépet és jót kaptunk az egymás közössége által az elmúlt években, és ezen a nyáron ezt a rövidke kis mondatot tűztük magunk elé, hogy ebből hagyjusson mindenfelé, ahova csak el tudunk érni. Ennek a vállalásnak nyilván az egyik része a táboraink voltak, a konfirmandus, meg az ifis, és a másik ilyen nagy vállalásunk, amit nagyon nagy szeretettel készítünk elő, az pedig a villámtöltés ifjúsági találkozó lesz, ahova nagyon sok fiatalt szeretnénk megszólítani. Hát és hogyha Isten kegyelmes, akkor el is fognak majd jönni. Ezt a régi Varroda épületében már az előző villámtöltés kapcsán is ott voltunk, ott gyűltünk össze. Az is egy fergeteges alkalom volt. Ott például olyan dolgok történtek, hogy egyszerre hallgatta majdnem több mint 400 ember az Isten igéjét, és volt egy olyan 2-3 óra, amikor majdnem ugyanennyi ember játszott egyszerre, úgyhogy a beregszászi ifisek vezették azt a programot. Szóval ilyen szempontból ez az add tovább az áldás, lehet, hogy csak egy felismerés, nem pedig egy vívmány részünkről, hogy akkor most már így kell lenni, hanem talán ebben tudnánk mi a legjobban kifejezni a hálánkat egymásért.
1: Ifi Café.
2: Az Ifi Caféval az a nem titkolt célunk, hogy a havi egy, vagy ha egy ilyen kicsit ünnepelőbbre fordul a dolog, akkor például adventbe, ott majdnem minden advent vasárnapján igyekszünk ott lenni. Tehát avval az volt a célunk, hogy egy teret hozzunk létre, ahol Isten tisztelet után még együtt lehet a gyülekezet. Az Isten tiszteletnek a helye nem a legjobb a megbeszélésre, mert hát csak zavar, hogy a lelkész is mondja, és az Ifi Café lenne az, ahol lehetne még erről tovább gondolkodni, meg egy kicsit együtt lenni, mert ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, akkor csak sietünk jóformán mostanában a főműsor időbe, csak sietünk, és ezek a megállók nagyon kellenek, amikor együtt tudunk lenni, és én újra és újra meghatódok rajta, hogy ezt az ifi közössége bevállalja és csinálja, tehát ezt nem lehet fizetéssel létrehozni, vagy ilyen rázudított anyagi eszközökkel, ez minden önkéntesen történik. Az előtte való muffinsütés, szombat este, a haboknak az előkészítése, a bevásárlás, a poharak és társai, és mindig igyekeznek egy jótékony célt is találni a bevétel számára, tehát az, nyilván az önfenntartás az megvalósul, és azon túl az ifisek azok mindig egy olyan célt tűznek ki, mint például a Sámuel Alapítvány, ahol szintén nagyon csodálatos és Istentől jövő dolgok történnek.
1: Egyéb területek?
2: Olyan sok területünk van, amiben részt veszünk, hogy nehéz is felsorolni, a teljesség igénye nélkül diakóniában nagyon erősen helytállnak a fiataljaink. Például, ha visszaemlékszünk, most ebben a hőségben nem olyan könnyű, de eléggé havas telünk volt.
1: A téli hullkotrás és favágás az
2: izgalmas. Igen, az még fotodokumentációban is megjelenik például a gyülekezet oldalán. Hát az is nekem nagyon megrendítő volt, hogy a lelkész kollégám kiírta, hogy itt az idő lehet jönni, és hármasával, négyesével összeverődve húzták be a havon a zsák fákat, lapátolták el az útról a havat, meg még két kedves mosolyt is tudtak egy-egy szépkorú vagy rászoruló testvérnek nyújtani, és hát mi ez, ha nem szép és csodálatos. Nem tudom azt mondani, hogy ez mind egy ilyen nagyon jó szervezet, nagyon jó struktúrált emberi valami, de azt tudom mondani, hogy ahol a szükség megjelenik, ott a Szentlélek valakinek megadja, hogy összetudja kapcsolni a segítő szándékot a segítségre szorulóval. És nálunk ez nagyon szépen történik, és hát ezért is nagyon hálások vagyunk.
1: Kevés percünk marad, de mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy mit ad meglátása szerint ez a fiataloknak ez a közösség? Az, hogy Isten mellett tölthetik a legfontosabb fiatal éveiket.
2: Hát erről sokat beszélek nekik, és nem mindig tetszik nekik, amit hallanak, de az én egyik nagy lelki munkatársam, akivel együtt szolgáltunk, egyszer azt mondta, hogy a show nem a showtartóba való. És az ifi közösség az egy kis idő, ameddig a show a showtartóban van, és aztán majd eljön az idő, mikor az úr kiszórja a showt a maga helyére, hogy ízet hozzon oda, ahol arra szükség van. És hát mi, én speciálisan, de úgy látom, hogy sokan mások is arra készülnek ebben az ifis közösségben, meg arra kapunk egy ilyen nagyon jó gyakorlatot, hogyha eljön a mi időnk, akkor mindenki maga körül gyűjtsön majd ilyen kis csoportokat, akikkel együtt folytatja tovább a szolgálatot, meg ilyen melléktermékként az örök életre szóló barátságok, emlékek, sztorik, olyan élmények és tapasztalatok, amikre igazából semmilyen körülmények között nem tud szert tenni az ember, akár már csak a sátorozós természetben eltöltött pillanatoktól kezdve, közös projektekig, amiket megszervezünk. Egy ifisünk, ha itt van velünk aktívan, akkor egy közösségszervezői szakra, ha beiratkozik, akkor lehet, hogy fog ott olyan dolgokat látni, amiket ő már kipróbált, amikben ő részt vett, amikben ő nagyon aktívan szerepet vállalt, és egy társadalom számára, egy városközösség, egy gyülekezetközösség, egy család számára. Ez egy nagyon nagy erőforrás, mikor valaki egy problémát, egy megoldással a lehető legrövidebb úton össze tud kapcsolni, és ha elakad, akkor tud benne segítséget kérni. Ezek mind-mind olyan ránk ragadt tudások az Isten gazdag áldásai mellett, meg közösség ajándékai mellett, amik óriási módon meghatározzák a jövőt. Tehát nagyon gazdag tudással és élményekkel gazdagodik, aki itt van ebbe az ifis közösségbe.
0: Az elmúlt percekben Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevárralján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
1: Itt Zetevárralján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
2: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten. Van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek, a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
1: Milyen igére épül a stratégia?
2: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató igehirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
1: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
2: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelenvaló világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
1: Milyen missziói területeket érint?
2: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió az idei évet, ugye a gyermekek évévé, nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meg

0: az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, vagy foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
1: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
0: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. Négy oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenysége, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
1: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
0: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, drága testvéreim, énekeljünk egy ifjúsági éneket. Ez az ének úgy kezdődik, hogy jöjj a szentek szentjében.

Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvérek! Most az ige hallgatására hívlak. A második krónikák könyvéből fogok olvasni néhány ige verset. Az első verstől egészen a hatodikig, a tizediktől a tizenkettedikig, és a tizenhatodiktól a tizenkilencedikig terjedő verseket. Jósiás a páskát is megtartotta az Úr tiszteletére Jeruzsálemben, és levágták a páskabárányt az első hónap 14. napján. A papokat őrhelyükre állította, és az Úr házának a szolgálatára buzdította őket. Ezt mondta a lévitáknak, akik az egész Izraelt tanítják, és az Úrnak szentelték magukat. Helyezzétek a szent ládát abba a házba, amelyet Salamon, Dávid fia, Izrael királya épített. Nem kell most már a vállatokon hordoznotok. Szolgáljatok immár az Úrnak, a ti isteneteknek és az ő népének, Izraelnek. Készüljetek föl családjaitok és beosztásotok szerint, ahogy Dávid, Izrael királya elrendelte, és fia Salamon megírta. Álljatok föl a szentélyben, és a nép közül való testvéreitek családjainak rendje, a léviták családjának egy-egy csoportja szerint legyen. Azután vágjátok le a páskabárányt, szenteljétek meg magatokat, és készítsétek el azt testvéreiteknek, hogy az Úrnak Mózes által kapott ígéje szerint cselekedjetek. Miután a szolgálatot előkészítették, a papok és a léviták is beosztásuk szerint a helyükre álltak, ahogy a király parancsolta nekik. Azután levágták a páskabárányt, és a papok hintették kezükkel a vért, a léviták pedig a bárányok bőrét nyúzták le. Külön választották az egészen elégű áldozatra valókat, és odaadták azokat a nép közül való családok csoportjainak, hogy áldozzanak az Úrnak, amint az Mózes könyvében meg van írva. Ugyanígy adtak a bikákból is. Így készítettek elő minden szolgálatot az Úrnak azon a napon, hogy megtartsák a páskát, egészen elégő áldozatokkal áldozva az Úr oltárán, ahogy Jósiás király megparancsolta. Megtartották tehát Izrael ott lévő fiai a páskát abban az időben, meg a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át. Ehhez hasonló páskát nem tartottak Izraelben Sámuel próféta ideje óta. Izrael királyai közül senki sem tartott olyan páskát, amilyet Jósiás tartott, és a papok, a léviták, egész Júda, és akik Izraelből jelen voltak, meg Jeruzsálem lakosai. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket, ehhez a 118. zsoltárt fogjuk használni. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy kegyelme örökké való. Szükségemben az Urat hívtam segítségül, meghallgatott, és tágas térre vitt engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segítőim között,
nyugodtan nézhetem gyűlölőimet. Jobb az Úrra hagyatkozni, mint emberekben bízni. Jobb az Úrra hagyatkozni, mint főemberekben bízni. Népek sokasága vett körül engem, de az Úr nevében elvesztettem őket. Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztettem őket. Körülvettek engem, mint a méhek, de úgy aludtak ki, mint a tövis tűz, mert az Úr nevében elvesztettem őket. Keményen meglöktek, hogy elessem, de az Úr megsegített. Erősségem és énekem az Úr, ő lett a szabadító. Újjongás és szabadulás hangja hallatszik az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Az Úr fölemelte jobbját, az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és szabadítómmá lettél. A kő, amelyet az építők megvetettek, szeglet kő lett. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyság tételünk után halljuk meg Isten drága üzenetét az ő igéjéből, mikor is így szól hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, nagyon vártuk már ezt a vasárnapot, mert nem sok nyugalom, nem sok megállás volt a mögöttünk álló hét napjaiban. Annyi nyüzsgés, annyi program, annyi lehetőség, annyi kihívás, annyi kísértés. Megálltunk-e vajon a kősziklán, a szeglet kövön, aki az Úr Jézus Krisztus? Hozzuk a megingásainkat, a kétkedéseinket, és hozzuk eléd a kérdéseinket is. Hozzuk a válaszainkat is, amelyek nem biztos, hogy a te válaszaid is. Kérlek, Urunk, rostáld meg azt, ami bennünk van. Rostáld meg azt, ami talán áll igazság. Rostáld meg azt, amiről azt mondtuk, hogy ez az ünnep. Ez a jó ünnep. De lehet, hogy csak kirakat ünnep volt. Lehet, csak megfeleltünk elvárásoknak. Lehet, csak kipipáltunk a listánkon valamit. Jövünk ünnep után, állandó ünnepben lévők, állandóan készülődünk. Jövünk, hogy itt előtted kipakoljunk. Segíts, atyánk, őszintéknek lenni, legalább itt, nem mást mutogatni. A te lelked könyörüljön rajtunk, küzdőkön, megfáradtakon, gyászolókon, várandósokon. A te lelked könyörüljön a mi gyülekezetünkön. Hadd adjunk hálát Istenünk ebben a nagyobb gyülekezeti közösségben, az eltávozott, elhunyt testvérünkért, aki annyi évtizeden keresztül családjának erőssége, bátorsága volt. Adja családnak vigasztalást, add, hogy tőled tudják elfogadni a te akaratodat. Vigasztald a szívüket, a lelküket, gyógyítsd őket. De hozzuk, Urunk, örömmel azt a sok gyermeket is, aki született ebben az esztendőben. És hozzuk a várandósokról szóló jó híreket is eléd. Istenünk, hadd legyünk mindannyian a te tenyeredben. Szólj egyen-egyenként hozzánk. Igéd és szent lelked által. Amen. Készüljünk rá a testvérek a 222-es énekkel, annak első három verszakát énekeljük el. Ó, ártatlanság bárány!

Istennek ígéje, amelyet a szól hozzánk ezen a vasárnapon, írva található a János írása szerinti evangélium első részének 29. versében. Alázattal és odafigyeléssel hallgassátok. Másnap János látta Jézust hozzámenni, és azt mondta: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét.

Húsvét után vagyunk, de sorolhatom, hogy mennyi ünnep előtt. Ugye ott van a május 1, a konfirmáció, a pünkösd, a ballagások, az évzárások, és a ti külön családi ünnepeitek. Hogyan kell jól csinálni? Hogyan kell jól ünnepelni? Az ünnepek, az események függetlenül attól, hogy egyháziak, nemzetköziek, világiak, családiak meghatározóak. Szeretjük időben tudni ezeket. Szeretünk elkérdezni a cégektől, a munkahelyektől, a szabadságainkat időben le kell jelenteni. És nagyon sokszor a család számára valamilyen tantalmat szeretünk keríteni az ünnepek köré. Persze erre rá is segít a reklámvilág, a divat. Vajon hogy kellett megünnepelni az idén a húsvétot? Mit várt el a világ? Mit várt el a szomszédság? Mit kellett mutatni a munkatársaknak? Az egyszerűségnél maradni ma már sokaknak ciki. Mások megállni szeretnek, leegyszerűsíteni, elcsendesedni vágynak. Nem tudom, hogyan ünnepeltél. Nem tudom, milyen íze maradt a szívedben, a szádban, az életedben ennek az ünnepnek. Milyen tanúságai lettek? Mit fogsz jövőre másképpen csinálni? Mit hagysz meg? A zsidó Pészach, a zsidó Páska körül is van minden. A múlt alkalommal, amikor közöttetek szolgáltam, az húsvét másodnapja volt, és hoztam azt a sorozatot Jósiásról, és elmondtam nektek akkor, hogy úgy rendezte az Isten az igét és az igebeosztást, hogy éppen húsvétra került a húsvét, a Pészach. És akkor mutattam ezt a képet a szédertáról, és elmagyaráztuk a sok jelképet, hogy hogy van benne ezekben az ételekben a szabadítás édessége, a szolgaság keserűsége, sósága. Hogy van benne az elveszettség és a megtaláltság? Mert benne van. Mi van benne a zsidó Pészachban, és esetleg mi volt benne a te múlt heti húsvétodban? Készülődés, takarítás, megtervezés, érzelmi kapcsolódás, elszakadás, odafigyelés tanításra, odafigyelés egymásra, szimbolikus étkezés, jól lakás, elcsendesedés, elfáradás, ki tudja, hogy mit tudsz a magadénak. Hogyan kell jól csinálni? Úgy gondolom, úgy kell jól csinálni, nem csak a templomi, hanem az otthoni részében is, hogy ott legyen a felismerés, ott legyen a felkiáltás, ott legyen a hit, íme
világ bűnét. Nem adhatjuk lejjebb. Sőt, úgy gondolom, aki már ismeri Krisztus áldozatát, nem is fogja jól érezni magát. Ha nem oda kerekedik ki az bűnnek, hogy íme az Isten báránya. Elveszettségünk és megtaláltságunk szép ünnepe a Páska. Az Isten báránya vállalja a Páska bárány szerepét. A zsidók a mai napig úgy ünnepelnek, hogy nem Jézusra néznek. De tudom, hogy vannak olyan zsidók, Krisztus hívő zsidók, akik már úgy ülik a Páskát, hogy Jézusra néznek. Arra hívlak, hogy folytassuk egy kicsit. Mondtam a múltkor, hogy ez egy ilyen tanítóféle istentisztelet lesz, mert szeretnék elkészíteni a gyülekezetet arra, hogy megöljük mi is a Páskát gyülekezeti szinten. És képzeljétek el, hogy az elmúlt vasárnapon ellátogatott ide a gyülekezetbe a Debrecenből egy család, és részt az istentiszteleten, és elmondta az istentisztelet végén, de nem tudta, hogy én erről fogok prédikálni, sőt másodjára is ezt hozom elő, és hogy én szeretném készíteni a gyülekezetet arra, hogy együtt üljük meg a Páskát, megkeresve az Isten bárányát a szimbólumokban. Ez a család felajánlotta, hogy amikor szeretnénk, ők eljönnek, egy csomó mindenük van hozzá. Tudják, hogyan kell. Úgyhogy készítsétek a lelketeket arra, hogy megüljük mi Krisztusra nézve így is a Páska vacsorát, a széderestet. Keressük meg benne Jézust, mert bele van rejtve. Én el fogom mondani ennek a széderestnek a pontjait, és meg fogjátok látni, hogy hányszor olvastatok már elemekről, konkrétan az utolsó vacsorában is, amikor Jézus megülte a tanítványaival, és el fogunk csodálkozni azon, hogy az Isten mennyire belerejtette évezredekkel ezelőtt a Messiást az elemekbe, a megjelenésedbe. Gyertyagyújtással kezdődik, és annyira szép, hogy a háznak az asszonya, a feleség, az édesanyja az, aki a két hófehér gyertyát meggyújtja. Aki addig végigőrzölte a heteket a takarítással, hogy minden rendben legyen, ő kapja azt a megtisztelő feladatot, hogy meggyújtja a két gyertyát, úgyhogy eltakarja a szemeit, és aztán, amikor elveszi a szemei elől a kezeit, gyönyörködik a fényben, ami egy asszonyon keresztül jött be a világba. Hiszen úgy született a Messiás. Egy gyenge, törékeny asszonyon keresztül. És még jobban csillognak a gyertya fényében az asztalra kipakolt kincsek. Bizsuk vagy valódi értékek kerülnek a Páska vacsora asztalára. Mit jelképeznek? Hogy nem szegényen jött ki Izrael népe Egyiptomból. Ha emlékeztek, az úgy történt, hogy szinte adták nekik önként, menjetek, annyi bajunk volt veletek, adjuk a kincseinket. Itt van egy fülönfüggő, egy valami nyaklánc, ti gazdagon mehessetek innen ki. Aztán megtöltik az első poharat, borral. Mind az öt esetben, amikor megtöltik a poharat, az van, hogy
töltés, a házigazda feláll, megáldja, hálát ad, kivissza. És minden más kivissza, mindenki más. Az első pohár a megszabadultalan pohár. A 2 Mózes 6-8-ban van előttünk az a nagyon szép rész, amelyben az igék lettek a poharak nevei. Azért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kihozlak titeket Egyiptom nehéz idájából, és megszabadítalak titeket a kemény szolgálattól, és megmentelek benneteket kinyújtott karral, és nagy büntető ítéletek által, népemmé fogadlak, beviszlek. Mindegyik innen kapta a nevét. Vagy nevezik ezt még megszentelés poharának is, mert ezáltal megszentelték az egész vacsorát. Ezután jött a kézmosás, és rögtön hadd utaljak arra, hogy az Úr Jézus Krisztus nem állt meg a kézmosásnál. Emlékeztek, hogy ő lejjebb hajolt. Ő megalázta magát, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. És amikor Péter ezt megértette, azt mondta, ne csak a kezemet, ne csak a lábamat, mindenemet, az egész testemet, az egész valómat mosd meg, mosd át. És ezért szeretjük mi hallgatni és olvasni az Isten igét, mert azt érezzük, hogy átmos, hogy ott állhatunk az Isten előtt, tisztán, megtisztítva. Aztán a kárpász, vagy a márort, a keserű füvet belemártották a sós vízbe, és megették. Nem tudsz úgy ünnepelni, hogy ne gondolj vissza a nyomorúságra, amelyből jöttél. Soha nem lesz valódi jó ünnepünk nekünk se, ma se, ha nem emlékszel vissza a bűnnek a mélységére. Ha te azt nem veszed komolyan, annak a felszabadítását, az azonnali felszabadítását fogod igazán átélni, megélni és annak örülni. Történik itt aztán ezen a ponton valami, most még nem értjük meg, majd elmondom, egy macesz táskából, a pászka táskából kivesznek egyet. Kiveszik a középső pászkát, ketté törik, elteszik a nagyobb részt. Majd lássuk, amikor odaérünk, mit jelent. Kitöltik a második pohárbort, ez a megmentelek pohár. Megmentelek, és az ítélet pohara is. Mert az a páska van, akinek megmentést hozott, van, akinek ítéletet hozott. Ezen a ponton a legfiatalabb családtag, aki a családfő jobbján ült, itt már rémlik biztos nektek valami, elkezd kérdéseket feltenni. A legkisebb. De édesapám, hogy történt ez? Miért esztük mi ezt a keserű petrezselyet bennállt a sós vízbe? Mi ez az édes, vagy keserű, vagy savanyú, vagy csípős dolog? És a gyermek kérdéseire Jézus mellett, János kérdéseire feltárulnak dolgok. Itt mesélték, vagy olvasták el a kivonulás történetét. És itták a pohárbort. A teli pohárbor az örömöt fejezi ki. De kivettek belőle 10 cseppet. Mert nem teljes az öröm. Nem tudunk ellenségeink halálát.
ugye, hogy a kábőrvendő vonásunkat mennyire nyakon csípi ez a mozzanat. Az izraelieknek örülni is kellett, hogy szabadulnak, de ugyanakkor arra is gondolni, hogy nem teljes az öröm, mert sokan oda vesztek. 10 csepp, 10 csapás. Vér, békák, szúnyogok, bögyök, dögvíz, hólyagos fekély, jégeső, sáskák, sötétség, és első szülötteknek a halála. Miért volt ez az egész? Mert a fáraó nem engedelmeskedett. Drága testvérem, engedj az Isten szavának. Ne kelljen 10-szer elmondania. Ne kelljen 10 féleképpen elmondania. Aztán egy nagyon nehéz mozzanat is volt. A bárányra gondoltak, amit levágtak. Egy édes, kiváltan, bundás, puha, a családba beköltözött, a családdal napokig együtt élő báránynak a levágása. Nem kegyetlenség? Én el tudom képzelni, hogy a gyermekek mennyire siratták azt a kis aranyos cuki állatot. Gondoljatok, hogy egy kis cicának, egy kis kutyának, egy bármely kis állatnak, hogy örülnek. És érdekes módon nem csak úgy hozták a piacról is víz, hanem együtt kellett élnie a családdal. Miért? A bűneinkért az áldozat nem a feleségből van. Nem abból, ami meg sem érint, ami nem fáj. Nem azt áldozod fel, ami meg se kottyan, ami neked nem fáj, könyökömbe fáj, ugye, így szoktuk mondani. Hanem azt áldozod fel, akit szeretsz, ami egészen közel van hozzád, akit feláldoztak, az fontos, az értékes, az valakinek fáj. Fájt a gyerekeknek is, fájt az egész családnak. A báránynak a vére nagyon-nagyon hangsúlyos, és a bűnbánati héten végig a bárány vérével foglalkoztunk. Nincs megváltás, nincs engesztelés vér nélkül. A vérben élet van. És ahogyan annak idején az állatra tette a bűnös ember a kezét, és az az állat bűnné lett. De az ember megszabadult, élt tovább. Úgy az Úr Jézus Krisztusnak a vére a mi életünk. A vérében van a mi életünk. Vagyis a Páska bárány. Jézusnak az előképe. És Jézusnak az előképét, a keresztet fel is kenték. Így kente meg a férfi az otthonunknak az ajtófélfáját és a szemöldök fáját, és ha ezeket a pontokat összekötjük, egy keresztet ad. A felkent vér, ami Krisztusunkra, ami felkentünkre utal. Így is kérdez rá a Heidelbergi Kátinak a 31. kérdése, miért nevezik őt felkentnek, azaz Krisztusnak? Azért, mert őt az Atya felkente, ami legfőbb prófétánká, tanítunká, királyunká. Már ott van a jele az első Páskában. A zsidó Pészakban ott van a Krisztus jele. És el kellett fogyasztani az egész bárányt. Jézust teljes egészséget.
kezében vedd magadhoz. Ezt jelképezi. Persze, hogy könnyű lenne válogatni. Hát a comb az finom. Hogyan válogatunk mi ma? Válogatunk az írásban. Az igéből ez tetszik, az nem tetszik. Azt szeretem, ahogy Jézus például a gyermekekről tanít, vagy ahogyan az asszonyokkal beszélget, nekem is tetszik. Szeretem, ahogy leülteti a politikusokat. Szeretem, ahogy viperák falzatainak nevezi a farizeusokat és a főpapokat. Ugye vannak ilyen olyan válogatások. Nagyon gyakran ezt csináljuk. Viszont az, hogy az egész bárányt meg kellett enni, arra utal, hogy az egész Jézus követed, vagy semmit. Kellene neked az egész. Kellene neked úgy a tanítása, hogy van, be tudod-e fogadni. Aztán jött az ítéletnek az angyala, és ahol jelet látott az ajtófél fán, a szemöldök fán, onnan elment, az kikerült. Emlékeztek, ezt jelenti a páska, elkerülni, kikerülni. Vagyis, ahol vér volt az ajtófél fákon, és a bárány, a leölt bárány ott volt a házban, az a ház védelem alatt volt, ahol nem volt jel, ott nem volt védelem. A pészahi bárány vére mögött védelem van, a Krisztus bárány vére keresztje mögött is védelem van, áldás van. Ha rajtad ott van ez a vér, védelem alatt vagy. Mit jelent, hogy rajtad ott van a vér? Azt jelenti, hogy hiszel Krisztus áldozatában. Azt jelenti, elhiszel, hogy az egyedüli szabadulás ő. A szabadulásnak az egyetlen útja az Úr Jézus Krisztus. Ezt jelenti, hogy védelem alatt vagy. Ha ezt elhiszed, engedelmeskedsz. Azok a családok, akik nem röhögték ki ezt az útbaigazítást, ezt a felszólítást, vádd le a bárányt, kend meg, védelem alatt vagy. Aki ennek engedelmeskedett, megszabadult, aki ezt nem hitt el, hanem kiröhögte, az kikerült a védelem alól. És itt jön az a pont, amikor el szeretném mondani nektek, hogy mit jelent az a három pászka, amit a pászka táskából, a díszes macesz táskából kivettek a zsidók. Egymásnak volt helyezve három pászka, lyukacsos, vagy ilyen sorban lyukacsos pászka, hogy ezek is a Jézus sebeire utaljanak. Találgatás van e körül. Vajon kiket jelképez? A pátriárkákat? Ábrahám, Izsák, Jákob? Vajon a Szent Háromságra utal? Atya, Fiú, Szent Lélek? A középsőt kellett kivenni, ketté törni, ebből a nagyobbikat elrejteni, a kicsit visszatenni. Áfikomának nevezték el ezt a pászkát, ez egy görög szó, azt jelenti, ami végsőként jön, ami legutoljára jön és befejez valamit. Jelenti azt is, hogy desszert. Ez az áfikomán a páska áldozatnak a jelképe. Azért kellett talán a középsőt kivenni, mert a háromból középen a fiú van. És amikor ezt a zsidók eszik, nem tudják, hogy a názáreti Jézusról szól.
De mi tudjuk. És itt megtöltik a harmadik poharat borral. Ez a megváltalak pohár. Jézus utolsó vacsoráján fogta ezt a pászkát, ezt az áfikumát, és ezzel itta a harmadik pohár bort. És tudjátok, akkor mondta, hogy ez az én testem. Ez a megváltalak pohár. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. És itta hozzá a harmadik pohár bort, és azt mondta, ez az én vérem, mely ti érettetek, kiöntetik. És drága testvérem, ez a keresztény vacsora. És egészen idáig visszavezethető. Jézus teste és vére benne van a páskában. Mi tudjuk, mi ezért hálás szívvel állhatunk Isten elé. Aztán kitöltik a negyedik pohárbort, ez a népen mi fogadlak pohár, vagy nevezik dicséret poharának, hallél poharának, ugye a halleluja, a dicséret van benne. És itt van az, amikor zsoltárokat énekelnek. Jézus a tanítványaival zsoltárokat énekelt. Az egyiket ezek közül tette be bűnvalló imának, a 118. zsoltár. És ajánlatos ezt lassan, átgondolva, csendben olvasni, és keresni, mit üzen annak, aki épp a halálán készül. Milyen bátorítást kap ebből a zsoltárból az, aki meghalni készül. Mert Jézus így énekelte, így mondta ezeket a zsoltárokat. Azt tartják, hogy Jézus ezt a negyedik poharat már nem itta ki. Mondja is, nem iszom addig, míg újat nem iszom az én atyám házában. Jézus egy egészen más poharat igyott, az ítéletnek a poharát, a Getsemáné kertjében. Az ötödik pohár pedig azért van zárójelben téve, ez a beviszlek, vagy az illés, vagy az másikben Eliáhú pohara, mert ezt ugyan kitöltik, de nem iszák meg. Mert még mindig várják illést. Várják, hogy Illés visszajöjjön. Addig nem jöhet a Messiás, míg előtte nem jön Illés. Kiszaladnak a gyerekek a házból, és keresik Illést. Vajon nem jött vissza? Mi tudjuk, hogy már visszajött. Mert az Illés lelkével és erejével keresztelő János jött vissza. Mi ezt azóta is így prédikáljuk. Keresztelő János az Illés erejével, határozottságával állt ki prédikálni és készíteni Krisztus útját. Eljött már Keresztelő János, és emlékeztek, hogy meglátott egy férfit, és felkiáltott, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Itt ezzel a felkiáltásával Keresztelő János tulajdonképpen tisztázni akar valamit. Azt, hogy a világ bűnét nem az ő keresztsége törli el. Nem a jánosi keresztség ereje törli el a világ bűnét. Akkora alázat van ebben a Keresztelő Jánosban, pedig lehetett annak jó érzése is, hogy na most mindenkinek a figyelme rám irányul, mert a hiú ember ezt szereti. Nézzenek rám! És Keresztelő János azt mondta, nem én. Íme ő. Ő az Isten báránya. Egyedül Jézus áldozati halálának ereje veszi el a világ bűnét. Elveszi, hordozza, bűnné lesz. Az a görög szó van itt ebben, hogy
teszi, hogy felemel. Mi történt az Úr Jézus Krisztussal? Felemeltetett a keresztre. És mindannyiunknak a bűnét, amit magára vett, felemelte. Értünk, helyettünk felemelte, elvette. Azt is találtam ennél az igénél, hogy azt is jelenti, hogy lógast föl, feszítsd keresztre. Vidd magaddal, drága Urunk Jézus Krisztusunk, vidd a keresztre a mi bűneinket. És döbbenetes, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt megtette, hogy eljött Isten bárányaként erre a halvány kék pöttyre. Itt a tegnap

és egy selfie erejéig a Földet is lefényképezte. Ez a kép a halványkép Pöcs néven vált ismerté. A több mint 6 milliárd kilométer távolságból készült fotó megrázta a tudósokat, a tudományos világot. Azért, mert először sejthettük meg, hogy milyen pici a Föld. Egy halványkék pöcs. Hát de azt hittük, hogy mi vagyunk a világ közepe. Azt hittük, hogy minden értünk van. Minden körülöttünk forog. Ezért még hihetetlenebb, amit az Úr Jézus Krisztus tett. Egyenlő volt Istennel, de ott hagyta a mennyet. És egy lett közülünk ezen a halványkék pöccsön. Vállalta a kereszthalált, minden ember bűnéért meghalt. Én egyszerre érzem azt, hogy picike vagyok, és azt, hogy drága Uram, a te szemedben értékes vagyok. És erre hívlak, hogy ezen döbbenjünk meg együtt, hogy ezen a halványkék pöttyön, ami most itt állunk, ezen a halványkék pöttyön megkönyörült az Isten. És elküldte a bárányát. Ne hagyjon ez hidegen. Amen. Válaszoljunk erre az ígére. Ha vágyol-e elhagyni bűneidet kezdetű énekkel.

Köszönjük neked, Urunk, a mérlegelésnek a lehetőségét, hogy így ünnep után kérdéseket szegezel nekünk, hogyan ünnepeltünk, milyenek a rendszeres úrnapjaink, a vasárnapjaink, mint ünnepnapok. Mitől ünnep ez a nap? Segíts, Atyánk, ezeken őszintén elgondolkodni, válaszok után kutatni, esetleg rossz beidegződéseken változtatni. Segíts ezen a napon, ezeken a napokon felkiáltani örömmel a bárány láttán. Hálát adni örömmel, hogy ez a bárány a miénk is, hogy ez a bárány értünk töretett meg. Istenünk, olyan jó, hogy dolgokat felismerhetünk, változtathatunk dolgokon, leegyszerűsíthetjük, vagy éppen beemelhetünk valami nagyon szépet az életünkbe, a rutinjainkba, a megszokásainkba. Segíts az igéig egyszerűsödni. Segíts élni a te igéddel. Istenünk, kezdődik holnap egy újabb munkás hét. Kezdődik újból az iskola. Szeretnénk felszabadultan, a helyünkön megállva megélni a napokat, a kihívásokat, a vizsgai időszakokat. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne veszítsük el soha a szemünk elől a lényeget, aki a megfeszített, aki az élet. Légy a családokkal, légy azokkal a magányos családokkal is, ahol a társaság hiányában szinte eltemetik magukat az emberek. Segíts kimozdulni, segíts közösségre találni. Istenünk, köszönjük neked a családokat, a házaspárokat, azokért is könyörgünk, akik a tegnap itt a ragasztón belül, szervezett napon belül beleláthattak egy kicsit az életükbe, a kapcsolatukba, és hisszük, hogy felébresztetted bennük a vágyat, a jobb iránt. Imádkozunk, Urunk, a gyermekeinkért, hogy hitben növekedjenek, hogy a kicsi életükben már elgondolkodjanak dolgokon és döntsenek. Hálát adunk a fiataljainkért, most konkrétan a Hevaton ünneplő gyermekeinkért, fiatalokért. Urunk, te képes vagy arra, hogy megragadd az életüket, hogy megmutasd nekik a lényeget. És imádkozunk, Urunk, idős gyülekezeti tagjainkért is, akik olyan segítőkészek, akik éppen ott vannak, ahol kell legyenek. Segíts azoknak, akiknek még nem sikerült sehova bekapcsolódni, hogy a vasárnapon túl elköteleződjenek még valamely csoport mellett, hisz az felelősséget jelent, az erőforrást jelent, az adást és kapást jelent. Köszönjük neked, Urunk, a te kegyelmedet, a te megragadó, megváltó szeretetedet. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt.

áldott az Úr, aki meghallgatja könyörgéseinket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 308-as éneket fogjuk énekelni, Istennek báránya, aki bűnünket elveszett, irgalmazni.

és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen. Zárói nekünk pedig méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Timóteushoz írt első levél második fejezetének 1-7 terjedő versei alapján szól hozzánk. Kis Juhászné Balta Katalin a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Mire odaérek című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
2: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, második rész, első versétől olvasom a 7. versig. 1 Timóteus 2, 1-7. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Pál látja, hogy fiatal munkatársában megbízható embert talált. Most gyülekezeteket bíz Timóteusra. Timóteuson keresztül a gyülekezetek életét szabályozza. Küldetése, hogy a tévtanításokat határozottan tartsa távol a gyülekezetektől, és hűségesen tartson ki az apostoli hit mellett. Most ezek után arról olvasunk, hogy milyen legyen a gyülekezetek magatartása. Mi is az Anyaszent Egyház? Elsősorban olyan közösség, ahol Istent dicsérik és imádkoznak. Hiszen az első és legfontosabb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. Máté 22:36-40. Csak Isten dicsérete után következik a felebaráti szeretet, az evangelizáció és egyéb szolgálat. Az Isten dicsőítése egyedül az, ami az örökké valóság.

korunkban is meg fog maradni. Miért is megyünk a templomba, mit mond a Szent Írás? Isten dicsőítéséért, hogy hatalmát, egyedül álló voltát, bölcsességét, örökké valóságát, jóságát magasztaljuk. Azért, hogy a gyülekezet közösségében áldjuk Istenünk szeretetét, irgalmát, kegyelmét, amelyet Jézus Krisztusban mutatott nekünk. De a természetet csodálva is megláthatjuk végtelen erejét, és lelkünk mélyén is megszólal szava. Elsőrenden nem a prédikációért megyünk a templomba, noha ez nagyon fontos, hanem Isten dicsőítéséért. Dicsérnünk kell az Urat nagyságáért, jóságáért és megváltó szeretetéért, mert gondot visel rólunk és megváltott. Magasztalni az Istent, mert az emberi problémák eltörpülnek és megoldódnak, ha a mindenható áll a középpontban. Ahhoz, hogy lelkünk mennyei magasságba emelkedjen, dicsérni kell az örökkévaló királyt énekben, imádságban, zsoltárok olvasásában, bibliai tanítások hallgatásában, az úrvacsorában a kenyér megtörése által. A földi istentisztelettel bekapcsolódunk a mennyei istentiszteletbe. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Jelenések 5.12. Lássuk meg az Isten tisztelet egyetemességét. Isten akarata és Krisztus kereszthalála mindenkire vonatkozik. Ugyanígy az egyház imádsága és tanítása mindenkire kiterjed. Amikor Pál arra utasította a gyülekezeteket, hogy imádkozzanak a királyokért és minden feljebb valókért, még sehol sem voltak keresztjén uralkodók. Részletezi is, hogy miért szükséges a világ vezetőiért imádkozni. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben, második vers. A béke áldása komoly dolog. A békés körülmények megkönnyítik az evangélium terjesztését. Az imádság ereje nagy. Isten hatalma végtelen. Ezért kell imádkozni mindenkiért, minden emberért, és megismertetni Jézus Krisztust a világgal. Istennek az akarata az, hogy egy ember se vesszen el. Jól lehet, nem fog mindenki üdvözülni, de mégis imádkozni kell mindenkiért. Aki hisz, az megismeri a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot. Ugye te tudod és ismered, hogy mit jelent Jézus Krisztussal együtt járni. Kereszthalála, bűntörlő hatalma és feltámadásának ereje új életre támaszt fel minden benne hívőt. Téged is feltámaszt a benne való megújult életre. Tapasztalhatod, hogy megújít napról napra. Imádkozzunk minden ember megtéréséért és terjesszük az evangéliumot. Van, amikor elég annyit mondani, hogy én hiszek Istenben, vagy ma is olvastam a Szent Írást, vagy hiszem, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneimet és megtisztít. Biztatni a körülöttünk levőket, az Úr az egyedüli Isten, aki üdvözíteni akar, rajta kívül nincsen más. A Róma 29.31 azt mondja, hogy egy az Isten, aki egyként Istene a zsidóknak és a pogányoknak. Pál idejében is rengeteg vallás virágzott. Éppen ezért szükség volt Timóteusnak is egyértelműen kiállni, az egyedüli teremtő Isten, az egyedüli megváltó Isten Jézus Krisztus mellett. Imádkozni mindenkiért és hirdetni mindenkinek a Jézus Krisztust, hogy születése, halála és feltámadása az első században megtörtént. Pál megerősíti,
Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. 7. vers. Egy hindu édesanya azt mondta a fiának: fiam, mi sok Istent imádunk, de hallottam egy Istenről. Úgy hívják Jézus. Azt is hallottam róla, hogy ez az Isten, ha nagy bajba kerülünk, mindig szokott segíteni. Kérlek, ne felejtsd el ennek az Istennek a nevét. Jézus. A fiú egy alkalommal India hegyei között sétált. A nap lassan ment le. Gyönyörködött a naplementében, ahogy a hegyek között látszottak aláhajló sugarai. Előtte egy szakadék volt. Amikor a nap lement, elindult haza. Igen ám, de ahogy megfordult, hirtelen azt vette észre, hogy a fűben ott van egy mérges kígyó. A fiú tudta, hogy nem tud megmenekülni. Előtte a kígyó, mögötte a szakadék. Hirtelen átvillant a gondolatain, amit édesanyja mondott. Van egy Isten, aki mindig tud segíteni. A fiú csendben, hangtalanul csak ennyit mondott. Jézus, segíts! És a kígyó, ahelyett, hogy megtámadta volna, csendben elvonult. Ekkor értette meg a fiú, hogy Jézus meghallgatta az imádságát. De ki ez az Isten? Ki ez a Jézus, akinek ilyen hatalma van? Vágy ébredt a szívében, hogy megismerje. Mivel a család tehetős volt, a fiú számára megnyílt az út Európába, hogy tanulmányait ott folytassa. Angliában találkozott keresztény fiatalokkal, akik beszéltek neki Jézusról, Bibliáról, Istenbe vetett hitről. Megtért és szívébe fogadta az egy igaz Istent. Megértette, hogy mindenki bűnös. És Jézus meghalt mindnyájunk bűnéért. Hitt a megváltó Jézusban, és az élete békére talált. Légy áldott megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhettük szent nevedet, és befogadhattunk téged. Jöjj, Uram, és lakozz mindig hitáltal a szívemben. Veled akarom élni az életemet, mert melletted biztonságban vagyok. Mennyei atyánk, eléd hozzuk a népeket, minden embert, minden egyházi és világi vezetőt, és imádkozunk mindenkiért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Hallgass meg, szent atyánk, Jézus nevében. Ámen.

Mire odaérek? Szeretett messze előre tervezni. Barátai ezért becsülték, de kicsit különcnek is tartották, mintha mindig előre dolgozott volna. Nem nagyon értették, hogy miért nem inkább aktuális ügyekkel foglalkozik. Amikor megkérdezték, hogy miért teszi ezt, egy történettel válaszolt. Már jócskán tavaszodott, amikor a csiga egy hűvös, szeles reggelen elindult a nagy cseresznyefa sudár törzse felé. Az alsó ágon ülő veréb érdeklődve figyelte a fejleményeket. Egy idő után lekiáltott. Hogy milyen buta vagy te, csiga! Hát nem látod, hogy még csak most kezdenek zöldülni a cseresznyék? Nem tesz semmit, jött a fatövéből a válasz. Mire én felérek, addigra gyönyörű pirosak lesznek.

Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. A Prédikátor könyve 9. részének 11. vers.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mire odaérek című részt, felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel Credo hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké, mennyit ad az élet? Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan vett Rumcájsz új pisztolyt? Rumcájsznak meggyűlt a baja a pisztolyával. A belerejtett 6 poszáta folyton visszatért, mint egy fészekbe. Nem tudta használni. Be kellett mennie Jicsimbe a fegyverműveshez új pisztolyért. Garas, a fegyverműves előjött a műhelyéből az üzletbe. Mit tetszik, lőport adjak vagy golyót? Kérdezte. Egyiket sem, felelte Rumcájsz. Új pisztolyra lenne szükségem. Garas egy ideig keresgélt a pisztolyok között, végül kitett egyet Rumcájsz elé a pultra.
2: No, vedd meg ezt, ez néderlandi, magától lő.
1: Mibe kerül? Érdeklődött Rumcájsz.
2: Mibe kerülne Garasnál a pisztoly? Egy garasba, felelte a fegyverműves.
1: Lőpor és mak akadt elég Rumcájsz zsebében, így hát nyomban meg is töltötte új pisztolyát. A fegyverművestől Rumcájsz egyenesen a piac térre ment. Vásár volt éppen céllövöldével, és a céllövöldében egy öreg kikiáltóval.
2: Lovagok, gyilkosok, zsiványok, tegyétek próbára céllövöldében a pisztolyotokat!
1: Rumcájsz odalépett, célzott néderlandi pisztolyával, és lőtt. A lövés nem dördült el.
2: Szép kis holmit vettél,
1: mondja a céllövöldés.
2: Talán csak rosszul töltöttem meg,
1: felelt Rumcájsz, és a tornyos kapu felé fordította, hogy újra töltse fegyverét.
2: Hát, egyszer csak magától kilőtt a pisztoly, talán szégyelte az első lövést.
1: A mak átsűvített a téren, és mire Rumcájsz 3-ig számolt, a tornyos kapu melletti kisboltból kiszaladt Pepecs az órás, kezében kakukkus óra. Sopánkodásától zengett a piasztél.
2: Rumcájsz, szép kis dolgot műveltél, meglőtted a kakukkomat.
1: A kakuknak csak ugyan csúnyán megsebesült a szárnya.
2: Mert fog halni,
1: panaszkodott Pepecs az órás.
2: Nem fog, felelte Rumcájsz. Amit elrontottam, meg is javítom.
1: Fogta a kakukkos órát a sebesült kakukkal, és hazavitte Mankának a barlangba. Manka megsajnálta a kakukot, de nem tudta, hogyan segítsen rajta. Mi lesz szegénykével?
2: Gyógykezelést kap,
1: felelte Rumcájsz.
2: Sehol sem érzi olyan jól magát a kakuk, mint a zöld erdőben. Ezért ez a szerencsétlenül járt madár addig lesz nálunk rahalecben, amíg meg nem gyógyul.
1: Az egyik fa göcsörtjére akasztották az órát a meglőtt kakukkal, és oda jártak figyelni, hogy mi lesz vele. Az erdei levegő csodát tett.

0: Már egy hét múlva próbálgatta a madár a kakukkolást, és két hét múlva úgy kakukkolt, mint a vízfolyás.
1: Itt tartjuk még egy hétig, hogy jó szokás szerint megerősödjön, határozta el Rumcájsz.
0: Igen ám, de a Raholecben hamarosan híre terjedt a madarak közt, hogy milyen kakukjuk van Rumcájszéknak. Oda csődültek a csuszkák, szajkók, megyvágók, pirókok, sárgarigók és küllők, letelepedtek a környező faágakra, és majd kiesett a szemük. A kakuk egy ideig tűrte, aztán elege lett a kíváncsiskodókból. Magára kattintotta az óraházikó ajtaját, és a világért sem akart mutatkozni. Csak hogy ez nem tetszett a madaraknak. A pirók közölte, hogy nem hagyja annyiban. Csőrével szétmarcangolta a kisajtót, így aztán már megint mindenki csak ámulta és bámulta a kakukkot. Mit néztek? Kiáltotta a kakuk. Hogy lássunk, nevetgéltek a madarak. Hát most látni fogtok, kiáltott fel a kakuk, kipattant az órából, és keresztül repült a Raholec erdőn, fészekről fészekre szállt, és mindegyikben elidőzött egy keveset. Mit keresel ott? Kiáltoztak rá a madarak. De a kakuk meg sem bukkant. És amikor körberepülte az összes fészket, mint aki jól végezte dolgát, visszatért a kakukkos órájába. Néhány nap múlva Pepecs, az órás, elment Rumcájszhoz a meggyógyult kakukkért. Rumcájsz elvezette a bükkfogörcsén lógó órához, a kakuk kipattant és hármat kakukkolt. Pepecs saját zsebórájára pillantott. Így van. Másodpercre pontosan három. Megköszönte Rumcájsznak az ápolást, levette a görcsről az órát és visszavitte Icsimbe. Aznap délután Manka kitakarította a zsiványbarlangot. Rumcájsz az erdőbe ment, hogy egy kis mohán átszúnyókálja a takarítást. Elhelyezkedett egy fa alatt, de alig aludt egy szemernyit, egy csuszka repült hozzá, és vadul elkezdett vele rikácsolni. Rumcájsz elhessegette a kalapjával, és lassan újra álomba merült. De most meg szajkók, megyvágók, pirókok, sárga rigók és küllők szálltak hozzá, és valamennyien Rumcájszal veszekedtek.
1: Az ördögbe! Ha mi zajlik ma az erdőbe?
0: Sóhajtott és felült. A madarak körbevették. Végül fel kellett állnia, és egyik fészektől a másikig hajtották. Rumcájsz nem hitt a zsivány szemének. Minden fészekben ott pislogott egy frissen kikelt órakakuk. Rumcájsz reggeltől estig fára mászott, és kakukkot gyűjtött a fészkekből. Aztán Mankával elvitték az összeset az óráshoz. Pepecs valamennyit fogaskerékkel látta el, és elhelyezte egy-egy óraházikóban. És kész is volt a sok kakukkos óra. A zsiványbarlangban Rumcájsz és Manka nem tett be egyet se, nehogy a kakuk szó elárulja őket a hercegi erdésznek. Jicsin viszont még sokáig olyan volt, mint egy liget, ahol folyton csak kakukkolnak és kakukkolnak.

megkérdik tőlem, mi az, ami jó? Elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elébb tesz az élet, azt fogadd el, mondd, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod mindezt, ez nem kérdés. A lelket kövesd, és semmi más, így lesz az élet.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

mert legszebb ott az est, hol csillagfényben mosolyog az édes drága Budapest.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszitál, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homá, jól lépek át, a kakukkus óra egy pillanatra megáll, és én méricskélem a tűfokát, hogy átfér rajta a menekülő.

Sikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.